és énekelni kezdtél. Elpusztult a macska, a szomszédom az őr magyar.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Jó reggelt, szép hétfőt kívánok mindenkinek. Pontosan 17:30 van, illetve 17:30 múlt most már néhány másodperccel. Ez itt a Mura vidéki Magyar Rádió. A mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják, a hangtechnikus Király Tomi, a zenei szerkesztő Király Boglárka, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. És a következő órákban mi így együtt indítjuk önökkel a hetet. Ha most keltek ki az ágyból, vagy már éppen lehet, hogy a forró kávét kavargatják, akkor nyugodtan vegyenek egy mély levegőt. Igen, október 12-e van, hétfő, és tudom, hogy ilyenkor még odakint sötét van, meg tipikus szürke őszi idő, és eső áztatta a táj most, de azt gondolom, hogy indul a hét, és hogyha korán kell kelni, akkor muszáj korán kell. Ne aggódjanak, pont azért vagyunk itt, hogy hozzuk a legfrissebb információt az önök meleg otthonába, és remélem, hogyha éppen autóban vannak, már úton a munkába, akkor is kellemesen telik az idő. Valóban esős reggelre ébredtünk, de nem csak most esik, hanem az éjszaka nagy részén azért szépen szemerkélősen, csendesen esővel jöttünk át ebbe az új hétbe, és úgy tűnik, hogy a következő órákban még lesz egy pici utánpótlás ennek a csapadéknak, ugyanis most egy frontos időszakban vagyunk benne, egyébként a délelőtt folyamán, és ez már a jó hír, úgy tűnik, hogy majd szépen fokozatosan elvékonyodik a felhőzet, és megszűnik a csapadék, napközben pedig 13-18 fokra számíthatunk. Most nincs panaszunk egyébként a hőmérsékletre, hiszen 10-11 fok van jelenleg itt az esős reggelen Lendván és környékén. Induljon ez a hét és ez a nap velünk a Muravidéki Magyar Rádióval, és a Volt All-Star csapatával, ők nyitják a mai reggelt.

Mondalav, vagyis a jelszó szeretet, ez volt az imént is sláger, sok-sok magyar előadó közösen hozta ezt a dalt, és ezzel indultunk neki ennek az esős hétfőnek. Hát nem csak nálunk esik, hanem ha már említettem, hogy Lendván és környékén 10-11 fokot mutatnak a hőmérők, akkor nézzük meg, hogy országosan most éppen mi a helyzet. Muraszombat szintén esik az eső, 10 fok van, de ugyancsak 10 fokot mérnek Novomeston, ahol borús az idő, Postojna szintén felhős, 11 fok, Szlovengrádec esik az eső 10 fokkal, Ljubljana borús idő 12 fok, Lisca gyenge eső 6 fok van, Portorosban felhős az ég, 14 fok a hőmérséklet, Maribor szitáló eső 10 fok, Novagorica gyenge eső 13 fok, Celje felhős 11 fok, és a Triglávon is párás, szitáló, esős, ködös a reggel, -2 fokot mutatnak most reggel a hőmérők, az óra pedig 5 óra 37 percet. A KT nevű formációval jövünk, és hamarosan Olivia Dean is énekelni fog, és aztán megnézzük, hogy kik ünnepelnek a mai napon.

Október 12-e van, hétfő, és a naptár szerint Miksa napja. Ez a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, de lehet a Mikál névnek a becézője is. Később az eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására kezdték el használni. De a Miksa név mellett ott van a naptárban a Rezső és a Szerafína is, akik ma ünnepelnek, kívánom, hogy legyen csodás a napjuk. Névnaposok, születésnaposok, házasság, évfordulósok, Isten éltesse önöket. Most egy perccel vagyunk 5:45 után, és már is Péli Barnával folytatjuk.

Mert Péli Barna pont azt énekelte, hogy nincs ősz, nincs tél. Hát megérkezett az igazi ősz, ezt tapasztaljuk is, esőfelhők vannak felettünk, de ezek majd szépen lassan elvonulnak, és pár még a délelőtti órákban, illetve a reggeli órákban pár csepp eső lehet, aztán elvileg mindenhol majd kisüt a nap, viszont a hajnalok több helyütt ködösen, hűvösen, párásan indulnak, és arra figyelmeztetnek a meteorológusok, hogy akár a következő napokban a hajnali fagyok is megjelenhetnek, mert hogy hajnalonként már egyre hűvösebbre, helyenként fagypont közeli értékekre is készülhetünk. Hogy ez mikorra tehető, az hamarosan 6 órakor a legfrissebb információkból kiderül, most 5 óra 50 perc van.

Van egy értesítésünk, amely szerint Lendva község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ezúton értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstagjelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek, a jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNONK Lendvai Malom utca 6/A szám alatti székhelyén érhetők el.

0: időjárás.
1: 6 óra múlt néhány másodperccel jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Csapadékos, borús reggelre ébredtünk, és hát ez jött a frontok után. Fokozatosan szűnik meg majd egyébként a hidegfronti hatás, és általában majd a hidegbeáramlás alakítja a következő napok időjárását. Felhős, borongós az idő, több helyütt esik az eső, igaz, hogy gyenge csapadék jellemzi jelenleg az országot, de azért esik az eső. Szép lassan majd a délelőtti órákban bár még további esők előfordulhatnak, de szép lassan vékonyodik, szűnik meg majd a csapadék, ezzel együtt helyenként megélénkül a szél, napközben 13-18 fok között alakul majd a hőmérséklet, és délutára már napsütést ígérnek a meteorológusok. Hát alaposan beragadt ez a hideg front, és ez alakítja a következő napok időjárását is. Foltokban holnap hajnalban köd képződik, napközben már többnyire napos időt kapunk, időnként megjelennek a gomoly felhők, de kedden csapadék már nem valószínű, megerősödik nagy területeken a szél, 2 és 8 fok lesz általában a reggeli, hajnali órákban, délután pedig 13-18 fok valószínű. Szerdán is több órás napsütés várható, fátyol és gomoly felhők mellett csapadékra általában nem kell számítani. Változó irányú lesz a szél, szerda hajnalban a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között valószínű majd, de a fagyzúkosabb helyeken akár gyenge fagy is előfordulhat szerdán már, a csúcsérték viszont marad a 13-18 fok között. Csütörtökön általában változóan felhős idő jön, több-kevesebb napsütéssel, néhol főként a nap második felében kisebb esők előfordulhatnak, de egyelőre minimális ennek is az esélye. Mérséklődik a légmozgás, csütörtök a hajnalban pont emiatt -3 plusz 9, délután 16 és 21 fok várható majd. Jó részt napos időt hoz a péntek, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék többnyire nem valószínű, helyenként megélénkül majd a szél, pénteken hajnalban -2 plusz 9, délután pedig 15 és 20 fok várható. És nem fogunk panaszkodni a hétvége időjárására sem, bár közepesen felhős idő ígérkezik, és néhol egy-egy futózápor sem kizárt, de mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali -2 plusz 9 fok után szombaton is 15 és 20 fok között alakulnak a délutáni maximumok. Ott ugye átmenetileg elkezd egy picit emelkedni a hőmérséklet. Vasárnap jobbára a felhők lesznek az uralkodóak. Változó irányú szél mellett napközben jellemzően 13-19 fokra számíthatunk, és viszonylag kiegyensúlyozottan folytatódik majd a jövő hét eleje is, több felhővel, de 20 fok körüli hőmérsékletekkel, tehát egyelőre még viszonylag barátságosabbak lesznek a nappali hőmérsékletek. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mire kell készülni. Ugye fokozatosan fog majd megszűnni a hidegfronti hatás, de általában már a hidegbeáramlás következményei terhelik a frontérzékenyek, elsősorban a frontérzékenyek szervezetét, de a tartósan fennmaradó terhelés egy idő után már mindenkire hatni fog. Posztfrontális hatások jellemzőek most, tehát aki időjárás érzékeny, az sajnos egy viszonylag nehéz napra készülhet. Megindult a hidegbeáramlás, most egyelőre még a magasabb légrétegekben, de ez folyamatos lesz, és fenntartja a megterhelő meteogyógyászati hatásokat. Több fokkal az ilyenkor szokásos hőmérsékleti értékek alatt maradunk, a hőérzetünket pedig csökkenti majd a megélénkülő légmozgás. Ez elsősorban a kopásos ízületi problémákkal élők számára okoz gyakoribb panaszokat, erősíti sajnos a görcsös folyamatokat, és ezzel együtt az ilyen eredetű fejfájás, emésztőszervi zavarok is fennállnak, különösen most a reggeli órákban. Vérnyomás emelkedéshez is hozzájárul az időjárás, gyakoribb lehet például a szédülés, a mellkasi panasznak a kialakulása. és ezek a direkt hidegfronti panaszok a következő napokban is folytatódnak, de egy pici lassú enyhülésre már lehet számítani. Átmenetileg egyébként a következő napokban valamennyire javul a meteogyógyászati helyzet, ezt pedig érdemes kihasználni mindenképpen. Kedden már melegedésbe fog átváltani az időjárás, ami mindenképpen megváltoztatja még pluszba a terhelő hatásokat, tehát érdemes erre időben rákészülni.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de az útburkolatok nedvesek, vízesek, tehát mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően választják meg a sebességet, és közlekedjenek nagyon körültekintően és óvatosan, érdemes lassabban haladni és nagyobb követési távolságot tartani, illetve odafigyelni a sebességre is, hiszen a trafipaxos mérőautó bárhol bemérheti a gyorshajtókat, de ma elsősorban előre bejelentett sebességmérés Gornyaradgona körzetében várható. Jó utat kívánunk! Hat óra

6 óra 14 perc van, ahogy ígértem. Megnézzük, hogy miről számol be a Zalai Hírlap mai száma. Hétfő van, tehát a friss szám már az előfizetőknél. Nézzük, hogy miről olvashatnak. Zalaegerszegért imádkoztak, különleges zarándoklat járta be a várost. Egészen pontosan egy élő rózsafűzér zarándoklat volt szombaton. Zalaegerszegen magáért, a városért. Október ugyanis a rózsafűzér hónapja, az élő rózsafűzér zarándokai a város plébániától indultak a kertvárosi templomhoz gyalogosan, útközben pedig imádkoztak azért, hogy megtartsa a várost a szűzanya, és egy záró szentmisét is tartottak. További részletek a Zalai Hírlap mai friss hétfői számában, ahol egyebek mellett arról is találnak cikket, hogy megvan a Balaton sütije. A nagydíj mellett a mindenmentes kategória aranyérme is Zalába került. Kiderült tehát, hogy melyik édesség lett a befutó. A Badacsonyban rendezett Fügefest fesztivál keretében hirdették ki a Balaton sütéje verseny győzteseit, és ahogy említettem, Zala tarolt, a pontos részleteket pedig megtalálják a mai lapszámban, ahol a sportoldalon olvashatnak arról is, hogy a ZTE FC adott egy félidőnyi előnyt, majd a végére úgymond kivégezte a Nyíregyházát. Egy bajnokság közben ennyi szünet ugyanis hosszú időnek számít, 3 hét kimaradás volt, így az ETFC labdarúgó csapatánál is vasárnap délutára viszont ismét kisütött a nap, amit szó szerint kell érteni az előző napi és éjszakai esőzés után, hiszen újra pályán volt a csapat, és ahogy említettük, tarolt. A meccs részletei a sportoldalon olvashatók.

Ő volt Radics Gigi, és ez volt a Kávé című dala, hát kávéval nem, de az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeivel tudunk szolgálni. Hát nagyon mozgalmas volt, sajnos, mert hogy a rendőrség Muravidéken 6 bűncselekménynél helyszínelt, volt egy közrendsértés, ezen kívül egy súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset, meg 2 olyan, amiben csak szerencsére anyagi kár keletkezett. Emellett parkolóban rongáltak meg személyautót, volt egy kutyaharapás, 2 vadgázolás, egy hirtelen haláleset, egy tűzeset és illegális határátlépés ügyében is intézkedtek a rendőrök. Egészen pontosan Pince településen fogták el a rendőrök 4 külföldi állampolgárt, akik illegálisan léptek Szlovéniába. Mindannyian nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, és őket a legközelebbi menekültügyi központba szállították át a kihallgatás után. Lendván történt a súlyos közlekedési baleset, egészen pontosan Lendva városában. Egy elektromos rollerrel közlekedő személy okozott közlekedési balesetet, ennek során súlyosan megsérült, lejtőn haladt lefelé, és egy beláthatatlan jobb kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, és egy beton fémkerítésnek csapódott, ahol később őt a földön fekve találták meg. A nyomozók 2 idegen tulajdonban okozott kárral foglalkoztak, volt egy lopás, egy családon belüli erőszak, egy könnyű testi sértés, és kisgyerek ellen elkövetett bűncselekmény miatt is nyomozást indítottak. Ez áll a legfrissebb rendőrségi tájékoztatóban, és természetesen a Trafipax mai menetrendje is. Gyakoribb radaros sebességmérést ma Gornya Radgona körzetében tartanak.

Evezünk egy hajóban, és remélem, hogy így is van. Ma reggel is egy hajóban fogunk evezni. Önök hallgatnak bennünket, mi pedig innen a Lendvai stúdióból küldjük az ehhez hasonló jó zenéket. Hamarosan a Queen érkezik, de előtte azért egy gondolat a tegnapi népszavazásról, hiszen hogyha nézzük, akkor rendkívül magas, több mint 54%-os volt. Ez az elmúlt évek legmagasabb referendumi részvételét jelenti Szlovéniában. A választók aktivitása már a délutáni órákban is előrevetítette a rekordot, hiszen 16 óráig a szavazásra jogosultak 35,53%-a adta le a voksát, szemben a 2025 novemberi népszavazással akkor csak 29% volt. A parlamenti vizsgáló bizottságok jogkérét kiterjesztő kötelező érvényi törvénymódosítást a szavazatok 99%-os feldolgozottságánál a választók 51%-a elutasította, még 49%-a támogatta. Egyébként ez a fordulat az éjszaka folyamán következett be, mivel a korai részeredmények egyébként még a törvény elfogadását mutatták. Janez Jánsa miniszterelnök júniusban megalakult 5 pártból álló törékeny, 43 fős parlamenti többséggel rendelkező jobboldali koalíciója kiemelt politikai projektként kezelte a vizsgálóbizottsági törvényt. Az elutasítás gátat szab a kormány azon terveinek, amelyekkel radikálisan átalakította volna a korrupció ellenes és parlamenti vizsgálat struktúrákat. De hát tudjuk, hogy emellett más kérdésekben is született eredmény, ezekről majd azért részletesen a friss hírekben is hallhatnak. Mi egy kis zenével folytatjuk a Queennel, és aztán helyi vonatkozású hírrel.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt egy perccel, jó reggelt kívánok! A hétfői hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. Hatodik alkalommal szervezte meg közösen a Lendvai Méhész Egyesület és a Lendvai Hegymászó Egyesület a Mézes Napot. Több mint 100-an vettek részt az év legédesebb gyalogtúráján. A túrázók két alsólakosi méhészetet kerestek fel, és az idei méztermésssel is megismerkedtek. Szabó Rudolf riportja követ.
2: Idén alsólakosba vezetett a hatodik Mézes Nap gyalogtúrája. A résztvevők először a magyar méhészetbe látogattak el, ahol megismerkedtek a méhészeti tevékenységgel. Ezt követően a Zsálik családi méhészet következett, ahol a családi vállalkozás munkájába nyerhettek betekintést. A program az alsólakosi falotthonnál folytatódott. Itt Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke mutatta be az idei méztermést, majd a szervezők Mézes Uzsannával vendégelték meg a túrázókat. A rendezvény végén a résztvevők visszatértek a lendvai kiinduló ponthoz. A rendezvényről Stefan Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke nyilatkozott a rádiónknak a második állomáson a Zsálik családi méhészetnél.
3: Több mint 100-an gyűltünk össze, tehát népes csoporttal indultunk útnak. Az időjárás a túra első felében kedvezett nekünk, most kissé esik az eső, de a jó hangulatnak köszönhetően ezt is leküzdjük. Első alkalommal járunk alsólakosban. A programunk ugyanis úgy épül fel, hogy sorra felkeressük azokat a falvakat, ahol méhészeink élnek és dolgoznak. Emellett azt is figyelembe vesszük, hol vannak megfelelő helyszínek a rendezvény további programjainak lebonyolítására. A Mézes Nap már a hagyományos rendezvénnyé vált, és évről évre egyre többen csatlakoznak a túrához. Ezek már kellemes gondok, hiszen egyre nagyobb helyszínre van szükségünk a program zárásához. Minden állomáson az adott méhész mutatja be a saját méhészetét, és a különleges történetekről, érdekességekről is beszámol. A Zsálik család méhészetében például a viasz műlépi történő feldolgozását is bemutatják. Ezt sokan még nem látták, a közelben pedig nem igazán van lehetőség megismerkedni ezzel az eljárással, ezért különlegesen érdekes a bemutató. A méhészek természetesen minden állomáson igyekeznek megvendégelni bennünket, és arra is alkalom nyílik, hogy egy kicsit együtt legyünk. Végül mindenki megelégedésére zárjuk a programot.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Jó reggelt kívánok a most ébredezőknek. 9 perccel vagyunk, 6:30 után, október 12-e köszöntött ránk. Ennek az évnek már a 285. napja, és ugye ezen a napon a Miksa a fő névnap, ők ünnepelnek hivatalosan ezen az október 12-i napon, de hát emellett nem hivatalosan van a Szerafina, a Maximilián, az Edvin, Edvina, a Rezső név is. Úgyhogy akik ma bármilyen eseményt tartanak, én bízom benne, hogy csodaszép napjuk lesz. Hát hétfő köszöntött ránk, ebből a szempontból tudom, hogy egy kicsit nehézkesebb a reggeli ébredés, meg talán a készülődés is. Érdemes gyakrabban pillantani az órára, de ígérem, hogy én is gyakran fogom majd mondani a pontos időt, és ha már a mai napra fókuszálunk október 12-ére, akkor ez a mai nap bizony Amerika felfedezésének a napja, úgynevezett Kolumbusz napként szokták emlegetni, mert hogy 1492. október 12-én kötött ki Kolumbusz Kristóf flottája a Bahama szigeteken, amivel kezdetét vette Amerika újkori felfedezése. Az Egyesült Államokban szövetségi ünnep, és október 2. hétfőjén tartják, még Latin-Amerika legtöbb országában és Spanyolországban szintén jelentős ünnepnapnak számít. Így ezen a napon ünneplik a spanyol kultúra és a spanyol nyelv világnapját is, illetve ma van Pilári Szűzanya napja is. De nagyon sok minden másra is fókuszál ez a mai dátum, hiszen az október 12-i világnap az ízületi gyulladás, az artritis világnapja, a mozgásszervi betegségek megelőzésére és annak kezelésére hívja fel a figyelmet, de hogy milyen egyéb események, illetve évfordulósok kötődnek a dátumhoz, a következő óra elején majd belelapozunk a napi kalendáriumba. Egy a lényeg, hogy legyen ez a mai reggel is pörgős, vidám, mert ha így indítjuk nem csak a mai napot, hanem a hetet is, akkor az így is fog folytatódni, úgyhogy a Bogoz nevű formáció érkezik most 6:41 perckor.

A tegnapi népszavazás meg a mai reggeli esős idő után. Kanyarodjunk vissza ehhez a mai dátumhoz, október 12-éhez, amely a történelem mellett azért nagyon gazdag népi hagyományokban, meg furcsa babonákban is. Úgyhogy a népi kalendáriumban október amúgy is a Mindszent Hava, a betakarítás utolsó fázisa és az őszi vetés időszaka, bár kifejezetten figyelmet maga az október 12-e korábban sem kapott, hanem az egész hónap fontos volt az akkori paraszti kultúrában. Ráadásul ehhez a héthez nagyon sok megfigyelést kötöttek. Például úgy tartották, hogyha ezen a héten vetik a búzát, az nem bírja a fagyot, ezért a gazdák igyekeztek vagy korábban végezni a munkával, vagy megvárni a hónap végét. A régi falusi hiedelem szerint, ha a hét első napja esővel indul, ahogy ugye ma reggel is nálunk, az áldást hoz a földekre, de a hét hátra lévő részében változik, közékony, szeles időjárást eredményezhet. És szokták mondani, ha ezen a napon még sűrű zöld lomb van a fákon, az a népi megfigyelés szerint hosszú, kemény telet vetíthet előre. De hogy még mire figyeltek egykoron? Hát például arra is a paraszti világban, hogy az ősz az mindig a bőség, de egyben ugye a télre való felkészülés, meg az elmúlás időszaka is volt, és mivel ilyenkor már az élet ritmusa egy picit visszalassult, az emberek jóval több időt töltöttek a házban, és ez aztán kedvezett a babonák terjedésének. Például ősszel a házakba húzódó pókokat különös figyelemmel kísérték, úgy tartották, hogy ha a pók a szoba sarkában magasan szövi a hálóját, akkor kemény és havas tél várható. Ha viszont alacsonyan vagy a bútorok között rejtőzködik, akkor enyhe lesz az idő, és hát a pókot megölni ősszel is bal szerencsét jelentett, a népi hiedelem szerint szegénységet hozott a házra. És érdemes nézni a leveleket is, hogyha a fák levelei ősszel nem fokozatosan sárgultak el, hanem úgy hirtelen, szinte egyszerre hullottak le a fáról, a népít szerint korai és fagyos térre lehetett készülni, ha viszont a levelek a fán száradtak meg és nem estek le, azaz elhúzódó száraz őszt jelentette korábban is.

Még a csend is égig kiált egy kellemes kis daloska 6:45 után, de nézzük, hogyha kellemes túrázást választanának a Trillávra, akkor ott vajon mivel szembesülnének? Tudom, hogy nagyon sokan egyébként megmászták már a hegycsúcsot, és hát ha Szlovéniáról beszélünk, akkor az egyik legszebb természeti jelkép ennek az országnak, és úgy tűnik, hogy az utolsó jégfoltokat is elveszítheti a Triglav gleccsere, és ez napokon belül teljesen el is tűnhet ez a kis jégmaradvány. A szakemberek közel 8 évtizede követik ugyanis a magas hegységi jégmező változásait, amely mára annyira összezsugorodott, hogy már nem tekinthető valódi mozgó gleccsernek. A kutatók szerint ugye a felmelegedés és a szokatlanul kevés téli hó együttesen vezetett ehhez a történelmi jelentőségű jégmező végéhez. A Triglav gleccsere a Júliai Alpokban, ugye Szlovénia legmagasabb hegycsúcsa, 2864 méteres magasságával. A jégmező hosszú időn át a szlovén magas hegység egyik jellegzetes természetes képződményének számított. Például a 19. században még a kiterjedése elérte a 40 hektárt, a jég vastagsága pedig egyes helyeken a 20 métert is meghaladta. Aztán az évtizedek során folyamatosan zsugorodott, és a 20. század végére már csak néhány hektárnyi területet borított. 1946 óta dokumentálják a szlovén kutatók a Triglav gleccserének az állapotát, és a hosszú megfigyelési időszak különösen értékessé teszi az adatokat, hiszen jól követhetővé vált, hogy miként változott ennek a jégmezőnek a nagysága a felmelegedő éghajlat hatására. És bizony, ha a gleccserek eltűnnek, az a vízellátást is érinti, hiszen nem csak a természeti, meg tudományos szempontból lehet ezt megközelíteni, ugyanis a gleccserek olvadékvize számos hegyvidéki térség vízháztartásában fontos szerepet tölt be, különösen például az ilyen szárazabb időszakokban, úgyhogy a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a szomszédos Ausztria gleccsereinek visszahúzódása hosszabb távon a Dráva és a Mura vízgyűjtő területének a vízellátását is befolyásolhatja. Minden esetre a Triglav gleccserének eltűnése így egy nagyobb folyamat látványos jelképe. Az alpesi jégmezők visszahúzódása nem csak a hegyek arculatát változtatja meg, hanem bizony a térség természeti viszonyaira is hatással lehet. Hát ennyit változott, és ez is egy jó mutatója annak, hogy mennyire sivatagosodik nálunk is most már az éghajlat, és bizony erre a csapadékra, ami most az éjszaka érkezett, meg még jellemző a reggeli órákban is égető szükség volt és van.

A Jótó után jön még Eszti Péter, Váci Eszter, aztán hamarosan 7 órakor már friss hírekkel jelentkezik innen a Lendvai stúdióból a reggeli hírszerkesztő Faris Doris.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A tegnapi törvényhozási népszavazáson a választók elutasították a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítását. A konzultatív népszavazáson az RTV járólék eltörlése mellett szavaztak, de meggyőzőbben a szociális segély közszolgálattól való feltételül szabását és a külföldiek helyhatósági választásokon való szavazati joga ellen szavaztak. A legszorosabb eredmény az RTV járólék eltörléséről szóló népszavazáson született. A szavazatok 99%-ának megszámlálása után a szavazók 50,15%-a támogatta a járólék eltörlését, míg 49,85%-a ellene volt. A szavazók támogatták a harmadik országbeli állampolgárok helyhatósági választásokon való szavazati jogának nemrégiben elfogadott eltörlését is. Mellette 55,47%-a tette le a voksát. A választók 60,72%-a szavazott arra, hogy közösségi munkához kössék a munkaképes, objektív akadályokkal nem rendelkező személyek pénzügyi szociális támogatásához való jogát. Az RTV járólék törléséről szóló népszavazás szoros eredménye Natalia Gorščák, az RTV Szlovénia igazgató tanácsának elnöke szerint a populista kérdés ellenére azt erősíti meg, hogy az intézmény jól működik. Hozzátette, az RTV-nek stabil finanszírozásra van szüksége, és véleménye szerint egy ilyen eredmény nem ad jogot a politikusoknak az RTV járólék visszavonására, és szorgalmazta az RTV átalakításáról szóló nyilvános vitát. Kiemelte, hogy nő a televíziós nézettség, a rádiók hallgatottsága egy erős versenykörnyezetben növekszik, az online portál egyre népszerűbb, az RTV 365 pedig a leglátogatottabb video on demand portál. Bár a népszavazás eredménye szoros, Gorščák úgy véli, hogy a közvélemény minőségi médiát akar, de a populista népszavazási kérdést tudatosan úgy tették fel, hogy az megosztotta a közvéleményt, tette hozzá. Moszkva már októberben 300 ezer tonna dízelt szállíthat az amerikai és a világ piacra, novemberben pedig további 500 ezer tonna kerülhet forgalomba. A döntés előzménye Donald Trump és Vladimir Putyin pénteki megállapodása, amely az orosz üzemanyagot érintő korlátozások enyhítéséről szól. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök élesen bírálta az amerikai lépést, Trump pedig már Ukrajna vezetésének leváltását is felvetette. Aria Novosti közleménye szerint a korlátozás részleges feloldásának célja a Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között létrejött megállapodás végrehajtása. Az orosz olajtársaságok a kormánnyal egyeztetve megkezdhetik a külföldi partnerekkel kötendő szállítási szerződések előkészítését. A novemberre és decemberre tervezett további mennyiségek az orosz finomítók állapotától is függhetnek, miután az ukrán támadások több létesítményben károkat okoztak. Sport. Az első fociliga 11. fordulóját rendezték a hétvégén. Egy hónap szünet után a NAFTA ismét hazai pályán játszotta a mérkőzést. Ezúttal a Bravo együttese érkezett a Lendvai Sportparkba. Amadei Márosa a 35. percben adta az egyedüli gólt, így a 3 pont a hazai csapatnál maradt. A NAFTA most a tabella 4. helyén áll, a következő fordulóban pedig a Mura vendége lesz, Mere Hermosa legénysége.
2: Időjárás.
1: Ma először borult eses időre kell számítani, majd észak irányából fokozatosan eláll az eső, és napközben fokozatosan kitisztul az ég. A tenger melléken mérsékelt lesz a bóra, máshol megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 16 fok között alakul, az Adrián 20 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyeradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Baleset miatt akadozik a Steyr autópálya forgalma a Sentil leágazás és a Sentil határátkelő között Ausztria irányában. Akadozik a tenger melléki sztráda forgalma is, Brezovica és Dragomerje között Koper felé, a Dolenszkói autópályán pedig Trebnyezahod és Bics között Ljubljana felé.
0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió. Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
3: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy Kolozsváron bemutatták az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás negyedik kötetét. A hagyományok ápolása és a helyi termékek bemutatása állt a 36. horgosi szüreti napok középpontjában. Emléktalálkozóval és kiállítással idézték fel Aradon a 35 éve alakult Vox Juventutis ifjúsági és gyermekkórus történetét, és végül jégkorong világbajnokságot rendeznek Marosvásárhelyen. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben, mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

Lapozunk bele most a napi kalendáriumba. Említettem, hogy október 12-e van hétfő, és egy perccel vagyunk 4:48 után. Nézzük, hogy ehhez a mai dátumhoz mi minden köthető. Néhányat már korábban említettem, de például 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapatkapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt, és Bécsben volt ez a mérkőzés, ahol az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak. Szintén a mai naphoz köthető Kolumbusz Kristóf, ugye 1492-t írunk, az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amerről azt hitte, hogy India. A hajónapló szerint 70 napi hajózás után a 71. napon értek partot a Bahamákon, a mai San Salvador szigetén kötött ki. Az utazáshoz kasztíliai Izabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésére, Kolumbusz nyugat felé haladva Indiába akart eljutni, hogy a luxus cikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. 534 évvel ezelőtt történt ez az esemény. E naphoz köthető keresztes Szent Terézia Benedikta is, 1891-ben született, ő Európa társvédőszentje, az árvák és a mártirok védőszentje egészen pontosan, és zsidó származású volt, német filozófus, karmelita apáca, katolikus szent, őt 1942. augusztus 9-én szenté is avatták, egyébként Auschwitzban halt meg augusztus 9-én 1942-ben, de ezen a napon született 1891-ben. Szintén a mai naphoz köthető 1927-ben, október 12-én lett Sztálin a Szovjetunió első számú vezetője. 1935-ben született Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz tenor és operaénekes, és szintén a mai napon született 1953-ban Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő, író, ő a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Van még jó néhány esemény évforduló, ebből néhányat választottam. 1971-ben mindössze 36 éves korában halt meg Jane Vincent. Ő a korai rock and roll egyik meghatározó alakja volt. 2003-ban, 23 évvel ezelőtt, Michael Schumacher 6. világbajnoki címét szerezte meg, és ez rekord a Forma 1 történetében. 1914-ben pedig október 12-én hunyt el Margaret Knight, amerikai feltalálónő, akit a női Thomas Edisonként emlegettek, és emlegetnek egyébként mind a mai napig. 22 szabadalmát tartják számon, mégpedig a legváltozatosabb területeken található, közöttük textil és cipőipari gépek, háztartási eszközök, sőt még egy tolattyús, szeleppel működő, illetve rendelkező gépkocsi motor is az ő nevéhez köthető. Legsikeresebb találmánya egy olyan gép volt, amely négyszögletes fenekű papírbevásárló táskák gyártására szolgált. Ezzel az erős kartonból készült reklámhordozó tasakokkal egyébként világhírű lett, és ezek ma is nagyon elterjedtek. A kellendő termékre hamarosan gyárat alapított, amelyel azután sikeresen tudott tovább működni, és hát nyilván meg is gazdagodott belőle. 112 évvel ezelőtt, 1914-ben hunyt el Margaret Knight, amerikai feltalálónő.

Miley Cyrus Szigre című dala után jön még a TNT, aztán lesznek friss információk időjárással, közlekedéssel, orvos meteorológiával. Hát nem árulok el nagy titkot, esik az eső nálunk is, de az egész országra ez a jellemző, és amíg hajnalban épp csak szemerkélt és gyenge eső volt jellemző, most több helyütt az országban szakad az eső. Egyébként szükség van a csapadékra, de gondolom örültek volna jobban annak, hogyha egy kicsit derűsebben, egy csoda napfelkeltével tudtuk volna indítani a hetet, de ez most ilyen. A reményeink szerint délutára szakadozottabbá válik a felhőzet, délelőtt viszont kicsit ilyen szomorkás, szürkés marad, részletek pár perc múlva jönnek.

0: időjárás.
1: Másfél perccel vagyunk fél nyolc után, és azt ajánlom mindenkinek, hogy határozottan érdemes bizakodónak lenni, mert hogy délutánra ígérik a meteorológusok már a napsütést, bár tudom, hogy most kifejezetten borúsan, esősen indult a reggelünk, de az előrejelzések szerint a csapadék már a délelőtti órákban fokozatosan gyengül és megszűnik, és majd a felhőzet is elkezd szépen szakadozni. Várhatóan dél körül szűnik meg a csapadék, és a makacs felhőzet kezd majd ritkulni, és ezt felváltja majd a részben napos idő, úgyhogy elvileg délután 3 órától napnyugtáig már csak kisebb felhő átvonulásokra lehet számítani, napos derűs délutánunk lesz a mostani prognózis szerint, így a reggeli 11 fokról egészen 14-18 fokig emelkedhet majd a hőmérő higanyszála. Ugye ezt hozták a frontok, és egy nagyon erőteljes hidegfronti hatás érvényesül, ami azért a következő napokban is egy picit érzékelteti a hatását, mert hogy ez a hidegfront egy picit beragad ebbe a térségbe, így holnap hajnalra kötfoltok képződnek pára, napközben viszont többnyire napos időt kapunk, időnként megjelenő gomoly felhőkkel, de holnap csapadék már nem valószínű. Reggel, illetve hajnalban 2 és 8 fok között alakul majd a minimum érték, napközben pedig 13-18 fok valószínű. Szerdán is több órás napsütést kapunk, amit nagy valószínűség szerint fátyol és gomoly felhők szűrnek majd, de általában nem várható csapadék szerdán sem. Hajnalban már hűvösebb lesz, 0 plusz 5 fok között valószínű a hőmérséklet, és a csúcsérték marad 13 és 18 fok között. Csütörtökre jelenhetnek meg a hajnali fagyok, napközben általában változóan felhős időt kapunk, több-kevesebb napsütéssel, és néhol főként a nap második felében csütörtökön kisebb esők szórtan előfordulhatnak. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett hajnalban -3 plusz 9, délután jellemzően 16-21 fok várható. Jó részt napos időt hoz a péntek, időnkénti fátyol és gomoly felhőképződés mellett csapadék többnyire nem valószínű, a hőmérséklet hajnalban -2 és plusz 9, délután többnyire 15 és 20 fok között várható. Az előttünk álló hétvégén szombaton közepesen felhős időig érkezik, néhol lehet csak egy-egy futózápor, a minimum -2 és plusz 9, a csúcsérték 15 és 20 fok között alakul, vasárnapra pedig jobbára felhős időt jósolnak a meteorológusok, napközben 13-17 fokkal, viszont a jövő héten sem lesz panaszunk, mert hogy akár a 20 fokot is elérheti majd a legmagasabb érték, változóan felhős, napos időszakok jönnek a folytatásban is jövő héten. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez a mai nap és ez az időjárás mit generál. Posztfrontális hatások terhelik a frontérzékenyek szervezetét. A front mögött már tegnap megindult a hidegbeáramlás, legalábbis a magasabb légrétegekben, és ez ma még folyamatos lesz, és ez fenntartja a megterhelő meteorgyógyászati hatásokat. Egyébként több fokkal az ilyenkor szokásos hőmérsékleti értékek alatt maradunk, és a hőérzetünket tovább csökkenti a helyenként megélénkülő légmozgás. Ez elsősorban a kopásos ízületi problémákkal élők számára okoz majd gyakori panaszokat, erősíti a görcsös folyamatokat, ezzel együtt a fejfájás, emésztőszervi zavar is fennáll. Különösen most a reggeli órákban a vérnyomás emelkedés is gyakori lehet, a szédülés, mellkasi panasz, a direkt hidegfronti panaszok folytatódása várható a napon, ezen a mai napon felléphetnek az esti órákban alvászavarok, fokozott fáradékonyságra, figyelmetlenségre is többen panaszkodhatnak. Kedden viszont már a hidegfronti hatás egy kis melegedésbe fog átváltani, tehát meg is fognak változni holnap majd ezek a dinamikák és a terhelő hatások is.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint nem csak Muravidéken, hanem országszerte nedvesek, vízesek az útburkolatok, úgyhogy vezessenek körültekintően óvatosan, érdemes lassabban haladni és nagyobb követési távolságot tartani. A Trafipax ma elsősorban Gornyaradgon a körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hat és fél perccel vagyunk 7:30 után. A folytatásban Péli Barna fog énekelni, jön Teddy Swims, és hamarosan mezőgazdasági szaktanácsadás is jelentkezik, szerkesztője Jobbágy Klára.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Hogyan válhatnak a helyi értékek turisztikai vonzerővé? Az iránytűben a határtalan vásár megszólalóival, a határmenti térség kínálatáról és lehetőségeiről beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Az őszi búza, úgy ahogy a többi kultúrnövényünk is, nem szereti kezdeti fejlődése során, ha versengenie kell a gyomnövényekkel. Az elmúlt évtizedekben változó időjárásunk miatt rendkívül enyhe teleink voltak, ami azt jelenti, hogy a búzatáblákon a búza, s velük együtt a gyomok is sokszor télen is növekedtek, konkurenciát jelentve egymásnak. Ha azonban a tél időben és megfelelő hideggel érkezne, akkor a búza, s vele együtt a gyomok is, mondjuk úgy, hogy téli álmot aludnának. Amikor azonban a tél enyhe, akkor bizony a konkurenciát jelentő gyomok sok esetben gyorsabban erősödnek meg, mint a kultúrnövény, a búza. Emiatt került előtérbe az utóbbi időben a búza őszi gyomírtási technológiája, hogy a télbe a búzatáblán már csak a búzanövénykék maradjanak. A tavaszi gyomírtás, úgy ahogy a kora tavaszi műtrágyaszórás is, sok esetben időjárás függő. Ha ugyanis csapadékos a tél vége, akkor nem mindig lehet a földekre időben rámenni, elvégezni a szükséges gyomírtási és tápanyagellátási munkákat. Emellett még más előnyei is vannak az őszi gyomírtásnak. Jobb választás abban az esetben, ha az adott területen több az egyszikű gyom, vagy ha olyan gyomok fordulnak elő benne, amelyek úgymond szőnyeget alkotnak a föld felszínén. Azt a gazdák tapasztalatból tudják, hogy az elmúlt évtizedekben a kalászosok gyomösszetétele jelentős mértékben átalakult. Mindez köszönhető a hektikus időjárásnak, az alacsonyabb tőszámnak, a korábbi vetésidőnek, s a jelenleg rendelkezésre álló búzafajták változó gyomírtószer érzékenységének. Ma már nem csak a nagy széltippan, az úgynevezett héla jelent problémát a búzatáblákon, hanem az ecsetpázsit és a perjefélék is. Az előbb már említett szőnyeget alkotó gyomok közé pedig a tél végén megjelenő olyan kétszikű gyomokat soroljuk, mint például a tyúkhúr, az árvacsalán, az árvácskák és a veronika fajok. Ezekkel az a gond, hogy tavasszal már nem tudunk ellenük a búzában védekezni, ezért jobb az őszi gyomírtás egy hosszanható szerrel. Ha búzaföldjeink egy gyomokkal fertőzöttek, s időben ősszel nem védekeztünk ellenük, akkor ezek a gyomok rendkívül gyorsan növekednek, és hatalmas területekről szorítják vissza a búzát fejlődésében. Az ősszel történő gyomírtással tehát egyrészről visszaszorítjuk az előbb említett gyorsan növekedő kétszikű gyomokat, így a búza jobban tud majd saját fejlődésére, a bokrosodásra koncentrálni. Az állomány sűrűbb lesz, jobb kondícióban indul majd tavasszal a vegetációba, ennek következtében pedig több stresszt tud majd tolerálni a betakarítás idejéig. Tisztelt hallgatóink, a kérdés az volt, hogy ősszel vagy tavasszal végezzük el a legfontosabb kenyérgabonák gyommentesítését. Ma már minden az őszi gyomírtás elvégzése mellett szól, már csak azért is, mert tavasszal a gazdákra sokkal több munka elvégzése vár. Ha tehát a búza gyomírtását már ősszel elvégeztük, akkor tavasszal arra már nem lesz gondunk, több idő marad más munkák elvégzésére.
0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Újvidéki Magyar Rádióban.

Mondd ki, mire vágysz, énekelte Kohanszky Roy ezt a dalt. Ez volt az Édesem című sláger a Roy és Ádám triótól. Hát szerintem most sokan arra vágynak, akik nem kedvelik a hétfő reggelt, meg az esőt, meg a szürkeséget, hogy végre süssön a nap, és legyen valami lendülete ennek az új hét kezdetnek is. Jó hírem van, a mainál a holnapi nap már szebb lesz, kifejezetten napos és kellemes őszi időt fog hozni. Hát a mai csapadékos szeles kezdés után teljesen megnyugszik majd a légkör fölöttünk, úgyhogy pár óra kitartás, mert hogy a reggeli esőt követően azért a következő órákban majd szépen csillapodik a csapadék intenzitása, és elvileg délutánra már elfelejthetjük, vagy délután elfelejthetjük az esőernyőt, esőkabátot, ami viszont fontos, hogy holnap hajnalban már hűvösebb lesz, így aztán jó szolgálatot fog tenni a réteges öltözködés. Nagyon csalóka tud lenni egyébként az eső utáni hűvös levegő, meg a kicsi légmozgás, úgyhogy érdemes mindenképpen most is melegebben, rétegesen öltözködni. 7 óra 53 perc van, sokaknak 8 órakor kezdődik a munkanap, vagy éppen az iskolai teendő, úgyhogy mindenkinek jó lendületet kívánok erre a hétfőre is. Tartsanak velünk, hallgassák a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót, ahol már is a Punani Masszív jön, reklámozunk, Dániel Figergőik is itt lesznek 8 órakor, pedig érkeznek a legfrissebb hírek.

0: a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza, az hogy tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt teli, az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk, az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk, hófencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá, tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá?
1: Megveszek egy új cipőt.

0: Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.
1: Egy éves a Tornistjei Planika cipőüzlet. Ebből az alkalomból október 12-e és 17-e között 15%-os kedvezménnyel várják a vásárlókat a teljes árulábbelikre. Ráadásul minden vásárláshoz ajándék is jár. Október 17-én szombaton ingyenes, vezetett gyárlátogatással és vendéglátással is készülnek. Túra, hegymászó, munka és gyermekcipők széles választéka a Planika és a Mendel kínálatából. Planika cipőüzlet, Tornistje, Preseren utca 4.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Nyolc órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő és az SZDSZ elnöke a tegnapi népszavazások nem hivatalos részeredményeinek bejelentése után úgy becsülte, hogy az eredmények alapján főleg józan észtesztet végeztünk. Bejelentette, hogy a kormány tiszteletben tartja az emberek akaratát. A népszavazásokat egyébként a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós törvényről szóló népszavazás előtti bemelegítésnek minősítette. A magas részvételi arány azt jelzi, hogy a választók közvetlenül szeretnének hozzájárulni az ország legfontosabb döntéseinek meghozatalához. Ez egyben azt is jelenti, hogy az eredmény reprezentatívabb, kommentálta Bruna Zsuber politikai elemző a Rádió Szlovéniának. Bitenc Pengau szerint a kormány nem igyekezett nagyon tényszerű érvekkel alátámasztani a szavazást. Arra a kérdésre, hogy a négy népszavazási kérdés közül melyik motiválta leginkább a választókat, megoszlottak a vélemények. Peter Merse elemző úgy véli, hogy az embereket leginkább a társadalmi hatalom kérdése motiválta. Helena Jaklics, a kormányhivatal határon túli szlovénekért felelős államtitkára szlovénoknál turnézik Dél-Amerikában. A hétvégén Buenos Airesbe kezdte, ahol találkozott többek között az argentin és uruguayi szlovén egyesületek képviselőivel. A turné keretében október 19-éig Argentínában, Chilében és Uruguayban látogatja meg honfitársait. Argentina fővárosi látogatása elején Jaklics találkozott a CEMA egyet rektor helyettesével, Tone Marinnal, a szlovén származású prominens argentin üzletemberrel és akadémikussal. A találkozón részt vettek szlovén származású hallgatók és fiatal szakemberek is, akikkel az államtitkár tanulmányi és pályafutásukról beszélt. Az államtitkár Argentína és Uruguay különböző részeiről érkezett szlovén egyesületek elnökeivel is találkozott. Az államtitkárral folytatott beszélgetésük során kiemelték a főként fiatalok körében tapasztalható taghiányt és a szlovén tanulási kedv problémáit. A dízelautók tulajdonosainak járó 20 ezer forintos támogatás sokaknak jelenthet segítséget. Az összeget azonban nem egyben fizeti ki a magyar állam. A Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatója szerint a támogatás folyósítása négy részletben történik. Az első kifizetés szeptember 30-án volt esedékes, de a fennmaradó összegre még várni kell. Ráadásul nem mindenki ugyanakkor kapja meg az első pénzt. Fontos különbség van azok között, akik már az év elején rendelkeztek a jogosult dízelautóval, és azok között, akik később vásárolták meg. Akik 2026. január 1-én már a támogatásra jogosító személygépkocsi üzemben tartói, vagy ennek hiányában tulajdonosai voltak, azoknak az első részletet szeptember 30-án folyósította a kincstár. A pénzt nem mindenkinek ugyanúgy folyósítják. A Magyar Államkincstár elsősorban arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a jogosult 2026-ban befizette a gépjárműadót. Sport. A ljubljanai asztali tenisz Európa-bajnokság első napján 7 szlovén mérkőzött meg. Peter Hribar, Brin Vauk-Petrovski és Katarina Strázsár az első győzelmét aratta egyéni versenyben. Sara Tokic és Anna Tofan ma kezdi szereplését a saját csoportjában, Darko Jorgic és Deniko Zsul pedig kvalifikált az egyéni verseny fő részére.
2: Időjárás.
1: Ma először borult eses időre kell számítani, majd észak irányából fokozatosan eláll az eső, és napközben kitisztul az ég. A tenger melléken mérsékelt lesz a bóra, máshol megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 16 fok között alakul, az Adrián 20 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma Trebnyezahod és Bics között Ljubljana irányában, valamint Trebnyezahod és Trebnyeuszhod között a főváros felé.
2: Ilyen.

napsütést ígér az égbolt, úgyhogy a mai napra Victor Hugo, francia író egyik legszebb gondolatát hoztam önöknek, úgymond útravalóul. Ő azt mondta, még a legsötétebb éjszaka is véget ér egyszer, és a nap fel fog kelni. És hogy miért pont ezt a gondolatot hoztam? Hát mert ez a sor szerintem tökéletesen illik, meg rímel a mai hétfőre, meg emlékeztet talán egy picit bennünket arra, hogy a borús szürke kezdetek után mindig megérkezik a fény és a tisztulás, csak ki kell tartani és bízni a folytatásban. És mi is bízunk abban, hogy a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót választják, ahol most Szekeres Adrián fog énekelni, jön Rácz Gergő, és hamarosan lejátszuk a hét zene számát.

hogy viszlát. Hajnal négy, bealudtam a kanapén, felolvadt a pohár aljában a jég. Eszembe jut, ahogy kiöltözve elmentél, van egy harmadik személy. Túl nagy a csönd, a mobil zörög. Azt hittem, te írtál, de csak értesítés jött. Na még egy kör, vodka szörp, abba a kezem egy gyököl, a jobb pedig mindent kiönt.

0: Lehet.
1: Bizony egyszerű a képlet, ma esős délelőttünk van, és az imént a hét zene számát hallhatták, ahogy ezt a műsorrendünk megkívánja, úgyhogy most 5 perccel vagyunk 8:45 után. Visszajövünk ide Szlovéniába, de most nem a hegyvidéki területekre, vagy félig mégis, hanem a szőlőhegyekre, a borvidék területére, ugyanis nagy meglepetésre a borvidékek rangsorában Szlovénia vitte el az első helyet. Szlovén borvidék végzett egészen pontosan az élen a legjobb európai úti célokat bemutató European Best Destination turisztikai portál legújabb rangsorában. Steyerska híres olasz, francia és spanyol borvidékeket előzött meg ezen a listán. Egyébként itt nem csak a borok minőségét nézték, hanem azt is, hogy milyen a tájnak a szépsége, milyen a helyi gasztronómia, és hogy az utazóknak milyen élményeket tudnak kínálni, illetve az utazók milyenre értékelték az egyes borvidékeket. Egyébként több mint 90 jelentős borvidék közül választották ki a legjobbakat. A szőlőfajták, a borstílusok változatossága mellett a pincék, a kóstolóhelyek, a borutak, a fenntarthatóság és a megközelíthetőség is szerepet kapott a listázásban. És hát a Steyr-vidék bizony a legjobbnak bizonyult, hiszen a győztes szlovén térségben a borozást történelmi városok felfedezésével, természetjárással lehet összekötni, ugye Maribor, Ptuj, Jeruzsálem egyaránt része annak a sokszínű turisztikai kínálatnak, amely a rangsor készítőjét aztán meggyőzte, és ugye ott van Maribor az egyik különlegességgel, a világ legöregebb szőlőtőkéjeként számon tartott növénnyel, Ptujban pedig történelmi pincék őrzik a borkultúra hagyományait. A vidéki tájhoz családi borászatok, kanyargó borutak, meredek szőlőhegyek tartoznak, és nincs olyan messze tőlünk Jeruzsálem, ott meg, ami mindenképpen figyelemre méltó, a teraszos ültetvények, különösen a fehér borok kedvelőinek lehetnek vonzók, és mindenképpen érdemes megnézni ennek a régiónak az egyik jellegzetes látványát, a szív alakú utat, ami szintén egy különlegesség. Ugye ott volt a toppon, rögtön Szlovénia után Piemont, ők kerültek a második helyre, a borokkal, szarvasgombával, szóval Európa 12 legjobb borvidéke rangsorában idén Szlovénia került az első helyre, háttérbe szorítva Olaszországot, vagy akár a francia borvidéket, Spanyolországot. Szóval ez egy rangos és neves elismerés, és hogyha őszi kirándulást terveznek, akkor akár egy jó kis kiindulási pont lehet akár Jeruzsálem is, ahol egy könnyed délután, vagy akár egész napot el tudnak tölteni. Nyilván esős időben nem annyira kellemes, délutára más szebb időt ígérnek a meteorológusok, sőt a folytatásban visszatér még a ragyogó napsütés.

Taylor Swift énekelt, most 8 óra 26 perc van, és hát ilyenkor, amikor hűvösebbre fordul az idő, akkor szerintem mindenki egy picit észreveszi saját magán is, hogy kevesebb folyadékot iszunk. Az őszi folyadékfogyasztásunk jelentősen visszaesik a nyárihoz képest, mert hogy nyári időszakban természetes, hogy egész napot van mellettünk a vizes palack, ősszel azonban valahogy megfeledkezünk róla, mert hogy már nem izzadunk annyira, ritkábban érezzük magunkat szomjasnak, és a hideg víz helyett sokkal csábítóbbnak tűnik mondjuk egy gőzölgő tea. Könnyű azt gondolni, hogy a szervezetünknek ilyenkor akár kevesebb folyadékra lehet szüksége, hát pedig higgyék el, hogy a hidratálás ősszel sem veszít a jelentőségéből. Szervezetünk a hűvösebb hónapokban is folyamatosan veszít vizet, például a légzéssel, bőrön keresztül. Fűtési szezon pedig ugye a szárazabb levegőt eredményezi, emiatt kellemetlenebbé teheti a helyzetet. Ha keveset iszunk, akkor fáradtabbnak, fejfájósabbnak, figyelmetlenebbek érezhetjük magunkat. Ilyenkor jelzi a bőrünk is, szárazak az ajkak, a bőr is szárazabb. Ez annak a jele, hogy ideje gyakrabban kortyolgatni. Ráadásul ősszel a szomjúság érzet kevésbé figyelmeztet bennünket. Éppen ezért nem érdemes csak akkor inni, amikor már nagyon megszomjaztunk. A jó hidratáltság egyik titka bizony a rendszeresség, tehát nem kell egyszerre nagy mennyiséget elfogyasztani, hanem sokkal praktikusabb, hogyha egész nap úgymond kortyolgatjuk a vizet, ősszel pedig igen, a víz helyett lehet cukormentes teákat fogyasztani, vagy vízben gazdag ételek is segítenek, mint például a finom levesek, de a hűvös időben csökkenhet a szomjúságérzet, miközben a folyadékvesztés bizony ugyanúgy zajlik. Fűtjük a lakás, száraz a levegő, tehát nagyon sok minden az összetevője, de hogy mit ígyunk ősszel, hát természetesen a legjobb választás még mindig a víz, de aki nehezebben tud elegendő mennyiséget bevinni vízből, az gyümölcsöket tehet, gyógynövényes teákat, citromos meleg víz is jó szolgálatot tehet, illetve a koffeinmentes tea, akár a zöld tea, de jöhetnek a levesek, az őszi gyümölcsök, a körte, a szőlő, ezeknek magas a víztartalma, és ezek mind-mind hozzájárulnak a folyadékbevitelhez. És hát nyilván az a jó megoldás, hogyha mindig kéznél van egy palackvíz, ott van a kulacsunk, egy pohár vizet kikészítünk. Egy a lényeg, hogy nem szabad megvárni, amíg szomjazik a szervezet. Úgyhogy ha eddig még nem ittak folyadékot, mert nem érezték úgy, hogy szükség lenne rá, akkor most ezt igyekezzenek gyorsan pótolni.

Bizony nyár végén, meg így az őszi időszakban nem csak a ruhatárunk változik meg, vagy szorul változtatásra, hanem még a bőrápolási rutinunk is. Kifejezetten érezzük, hogy hűvösebb a levegő, szelesebb az időjárás, és hát szárazabb a beltéri levegő is, mert hogy azért már a fűtési szezon sokan elkezdték, ez pedig nagyon könnyen megviseli a bőrünket. Különösen igaz ez például a könnyék, a tért környékére, de hát az ajakra is, mert hogy amikor valóban az őszi szárazabb időjárás előjön a fűtési szezonnal, meg ugye vastagabb ruházatot hordunk, akkor ezek a nagyon vékony bőrfelülettel rendelkező testrészek nagyon gyorsan száradnak, úgyhogy ezekre érdemes különös figyelmet fordítani így az őszi időszakban, nem akkor, amikor már megtörtént a baj és kialakult a kellemetlenség, hanem bizony folyamatosan, mint ahogy a folyadékbevitelre is folyamatosan kell odafigyelni. És ami nagyon fontos, és ez alapszabály, bár nagyon nehezen betartható, hogy az őszi-téli időszakban nagyon szeretjük, amikor egy picit át vagyunk fázva, beállni a forró víz alá. Hát a hosszú forró zuhany ugyan kellemes, de fokozottan szárítja a bőrt, és ezt jó tudni.

Félve szólt, ez volt Fűr Anikós Lengere, 8:30 után. Hoztam egy jó kis receptet, akár egy olyat, amit most ebédre is el tudnak készíteni, mert ez is gyorsan és egyszerűen készíthető, bár tudom, hogy az alapanyaga sokak számára megosztó. Én viszont szeretem, ez a csirkemáj, amit ha megfelelően készítünk el, akkor gyorsan készül, pénztárcabarát, és egy nagyon karakteres fogás készülhet belőle. Érdemes egyébként májat többször, de kis mennyiségben fogyasztani, bár ugye tápanyagokban nagyon gazdag alapanyag a csirkemáj, de mégis mértékkel kell fogyasztani, mert az A-vitamin tartalma kifejezetten magas, így nem szükséges gyakran nagy adagban az étrendünkbe illeszteni. Viszont ha igen, akkor például most érdemes egy kis almával, hagymával elkészíteni. Az alma meg a hagyma enyhe édessége jól fogja ellensúlyozni a máj jellegzetes ízét, a majoranna pedig klasszikus magyaros hangulatot ad ennek az ételnek, mehet bele egy kevés balzsamecet, és a végén ez frissé teszi az összhatást, úgyhogy egy pirított csirkemáj almával, hagymával tökéletes hétfői ebéd lehet. 4 adaghoz kell 60 deka csirkemáj, 2 nagyobb alma, 2 közepes vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 1 teáskanál szárított majoranna, 1/2 teáskanál őrölt fekete bors, 1 evőkanál balzsamecet és friss petrezselyem nomeksó, de az csak a legvégén is. Hogy hogyan készítjük? Hát nyilván a csirkemáját megtisztítjuk, nagyobb darabokra vágjuk, az almákat kicsomázzuk, héjastól nagyobb cikkekre vágjuk, a hagymát pedig fél karikákra szeleteljük. Jöhet egy nagy serpenyő, ebben hevítjük az olívaolajat, majd hozzáadjuk a hagymát, közepes lángon 5-6 percig pároljuk, aztán mehet hozzá az alma, további 3-4 percig együtt, amíg kissé az alma is megpuhul, de nem esik szét. Aztán hozzáadjuk a fokhagymát, majd 1 perc után kiszedjük az alma-hagyma keverék nagy részét ebből a serpenyőből. A visszamaradt szavban fogjuk a csirkemájat nagyobb lángon megpirítani, megszórjuk a majorannával, a borssal, majd időnként átforgatjuk, és addig sütjük, amíg teljesen átsül, és itt a lényeg, ugyanis a májat, a csirkemájat mindig teljesen át kell sütni, a belseje sem maradjon nyers vagy éppen véres. A végén visszatesszük az almát, hagymát, meglocsoljuk a balzsamecettel, és még nagyjából 1-2 percig összeforgatjuk, és a végén sózzuk meg, majd mehet rá a friss petrezselyem. És hogy mivel tálaljuk? Hát hagyományosan talán a legjobb a petrezselymes vagy tört burgonya, de aki könnyebb ételt szeretne fogyasztani, akár zöld salátával, hajdinával, barna rizssel is, nagyon tartalmas és kiadós ebéd lehet, úgyhogy érdemes kipróbálni. Kellemes délelőtöt mindenkinek, a folytatásban Roy és Ádám jön, Whitney Houston és hamarosan Máté Péter.

Minden szónál többet ér egy dal, egy örökérvényű sláger Máté Pétertől, 8:53 perc van, és szerintem egy közösségi média felületnél többet ér egy jó könyv a kézbe, mert hogy rengeteg mindent tud adni, úgyhogy a könyvajállóba egy aktuális újdonságot hoztam, nemrégiben jelent meg Caro Claire Burke kötete, az Aranykor. És hogy miért mondtam a közösségi médiát? Mert hogy a közösségi média hazugságában a legédesebb otthon is börtönné válik. Erről szól a könyv. Natalie hagyománykövető élete a közösségi médiában maga a megtestesült álom. Bájos tanyája, rusztikus, a férje jóképű farmer, egyik gyermeke szebb, mint a másik, pedig hatan vannak. Hogy babysitterek és producerek segítik mindezt prezentálni, hogy konyhájában mindent a modernitás jellemez, modern hűtők, sütők rejtőznek, a férje pedig vagyonos politikai dinasztia tagja. Amit Natalie követői, mind a 8 millió nem tudnak, az nem fáj nekik. Natalie élete tökéletes, és nem mellesleg birodalmat épít belőle. Egy reggel azonban Natalie nem a saját életében ébred. A konyhát elektromos áram helyett pattogó tűz melegíti. A gyerekek koszosak és furcsák. A kényeskezű férj pedig hirtelen hozzáértő gazdává vált. Natalie tegnap még házi lekvárról készült fotókat válogatott az Instagramjára, most pedig tűzifát kell cipelnie, és ruhát súrol, amíg az ujjai ki nem sebesednek. Egy könyörtelen valóságshow főszereplőjévé válik, tudtán kívül, vagy visszament volna az időben, Isten teszi próbára? Amikor súlyos sérülés szenved az erdőben, két dolog nyilvánvalóvá válik a számára. Ez itt nem az ő csodálatos élete, és bármibe is kerül, menekülnie kell innen. Caro Claire Burke, az Aranykor című kötete, egyébként az első regénye az írónőnek, amely már is a New York Times bestsellere, és nem csak az újság, de a Vogue magazin is 2020-on 6 eddigi legjobb könyvei közé választotta. A film adaptációt pedig Anne Hathaway főszereplésével készítik. Hát előtte még érdemes elolvasni a könyvet, a szerző Caro Claire Burke, a címe Aranykor, keressék a könyvesboltokban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Részleges, nem hivatalos eredmények után a parlamenti vizsgálatról szóló törvényt a törvényalkotási népszavazáson elutasították. Fordulat történt azonban az RTV járólék kapcsán. A legfrissebb, nem hivatalos eredmények szerint a választók szűk 50,4%-os többséggel utasították el annak eltörlését. A konzultatív népszavazás nem hivatalos részeredményei még a hajnali órákig is azt mutatták, hogy több választó is az RTV járólék eltörlésére szavazott. A fordulat ma reggel 6 óra 20 perckor történt eredményfrissítés után, amely azt mutatja, hogy a szavazatok 99,98%-ának összeszámlálása után 461.073 választópolgár szavazott az RTV járólék eltörlésére, még 461.765 nemmel. A különbség tehát mindössze 692 szavazat. Mint kiderült, a levél szavazatok döntik el a végeredményt. A területi választási bizottságok ma 12 óra után számolják meg a Szlovéniából postai úton érkezett szavazatokat, és október 19-én állapítják meg a külföldről beérkezett szavazatok eredményét. A parlament belügyi és államigazgatási, valamint gazdasági, munkaügyi és sportbizottságának tagjai szerdán ellenzéki felkérésre közös ülésen tárgyalnak a külföldi munkavállalók jogairól. A Gibányi Svoboda, az SD és a Levica ellenzéki pártok határozottan elítélték a kormánynak a külföldiekről, valamint a külföldiek foglalkoztatásáról, önálló tevékenységéről és munkavállalásáról szóló törvénymódosítási tervezetét. Különösen aggasztónak találták a külföldiek munkaerőközvetítő ügynökségeknél történő foglalkoztatására vonatkozó korlátozás tervezett megszüntetését, a külföldiek foglalkoztatását tiltó szankció eltörlését a bérek és a munkaidő területén történő jogsértések esetén, valamint a külföldi család egyesítési joggyakorlás időtartamának meghosszabbítása miatt. Az ellenzék arra számít, hogy a kormány meghallgatja őket a sürgősségi bizottsági ülésén, és vagy visszavonja a javaslatokat, vagy jelentősen felpuhítja azokat. A napirendi javaslat szerint ma 13 órakor kezdődik a Magyar Országgyűlés újabb ülése. Először az aradi vértanúkra emlékeznek a képviselők, ezután napirend előtti felszólalások lesznek. Elsőként a kormányfő kap szót. Másfél órán át interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, majd az azonnali kérdések és válaszok óráját tartják meg. Vita lesz a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. A parlament lefolytatja 6 előterjesztés bizottsági jelentésének és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját is. Napirenden szerepel az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusokra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosítása is. Sport. A világbajnokságra szóló európai kvalifikációk keretében játszik holnap a szlovén foci válogatott. A visszavágó mérkőzésre Domžaleban kerül sor 17 órai kezdettel. Bostyán Cészár csapatának Törökország lesz az ellenfele. Az Európa Liga második fordulójában pedig csütörtökön meccsel a Celje 18 óra 45 perckor az Omnia Nikosia lép pályára a Steyr alakulat otthonában.
2: Időjárás.
1: Ma először borult eses időre kell számítani, majd észak irányából fokozatosan eláll az eső, és napközben kitisztul az ég. A tenger melléken mérsékelt lesz a bóra, máshol megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 16 fok között alakul, az Adrián 20 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyeradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt akadozik a gorenckói autópálya forgalma a Szentvíd leágazáson Krány felé.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a német elektronikus zenei projekt, a Glockenbach és az amerikai énekes dalszerző Norma Jean Martin közös dance elektronikus dalát, amely az Anthem címet kapta. A Glockenbach és Norma Jean Martin dala egy erőteljes, motiváló üzenetet hordoz a mentális mélypontokból való kilábalásról, a belső erő megtalálásáról, és persze a feltétel nélküli támogatásról, úgyhogy érkezzen most ez a közös szerzemény, jön a Glockenbach és Norma Jean Martin.

0: Én pedig otthonom se tesszük a mai délelőttjüket, és akár az egész napjukat is, csak tartsanak velünk, és hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Mondom, hogy miből építkezik a mai délelőtt, tehát hamarosan 9:30 jelentkezik majd a heti programajánló. Óránként jövünk friss hírekkel, és a hétfő akkor szokásosan a 10 órai hírek után lesz majd térerő. A Muravidéki Magyar Rádió stúdiójából köszöntik most mindenütt a külhoni szerkesztőségeket is majd Ftichár Ines, és hogy milyen témákat érint, megyünk Kolozsvárra, ahol bemutatták az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás negyedik kötetét, hagyományok ápolása, helyi termékek bemutatása, 36. horgosi szüreti napok, aztán emléktalálkozó, kiállítás, Aradon 35 év alakult a Vox Juventutus ifjúság és gyermekkórus, és a Marosvásárhelyi stúdióból jégkorong világbajnokságról fognak beszámolni. Ezek a témák tehát a mai térerőben. Lendváron jelentkezik ezen a héten, és 10 óra után hallhatják. A 11 órai hírek után pedig az iránytű jelentkezik, határtalan vásár, helyi értékek turisztikai szerepére is ráirányította ugye a figyelmet. Az iránytűben pedig azt mutatjuk be, hogy hogyan járulhat hozzá a rendezvény és a Hetés Barátság Park a határmenti térség vonzerejéhez. Ez a délelőtti adás tartalma. Jövünk egy kis zenével, aztán mondom, hogy mi lesz délután 3 órakor majd a terepjáróban.
1: Kéne mindent kimondani, hogy lehet valahogy lehalkítani, hallgatni csendben, mit nem hallani, csak a csendben

Hát lehet, hogy nem kéne mindent kimondani, de azért mi elmondjuk, hogy mi lesz délután a 3 órakor a hétfői hírmagazinban. Egészen pontosan 4 témával készülnek a kollégák. A részleges, nem hivatalos eredmények szerint ugye elutasították a választók a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítását a tegnapi szlovéniai ügydöntő népszavazáson. A nem szavazatok többsége mellett az elutasításhoz szükséges küszöböt is elérték, Ftichár Ines hozza a részleteket. Aztán a választópolgárok a törvényalkotó kérdés mellett tegnap 3 véleménynyilvánító kérdésben is leadhatták szavazatukat. Császár Sebastian összeállításában körbenjárjuk, hogyan alakult a 3 véleménynyilvánító kérdés eredménye az eddig ismert adatok alapján. A szociális támogatások feltételeiről, a 3. országbeli állampolgárok helyi választójogáról, valamint a közszolgálati média az RTV előfizetéséről. Díjáról. Aztán a göntérházi kétnyelvű általános iskolában gyakorlatoznak közösen a tűzvédelmi hónap kapcsán ma délelőtt a Hídvég bánutai, a göntérházi, illetve a radomosi tűzoltók Szabó Márk összeállításából. Jön majd részlet délután 3 órakor, és még egy téma. Vajon valóban veszélyben vannak-e a muravidéki sündésznó populációk, vagy csupán az évszakos vándorlásuk áldozataivá válnak? Vida Martina biológus, a Zemljane Természetvédelmi Megoldások Intézetének szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak. Ez a 4 téma tehát délután 3 órakor. Hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

Hát ezek közül egyik sem, se nem viszontlátásra, se nem jó éjszakát, hanem csodás napot az időjárás ellenére is, és itt a folytatásban remélem, hogy még sokáig együtt. Programajánlatokkal jöttem, 3 perccel vagyunk 9:30 után, a heti programajánló élén pedig egy mai színházi előadásról, hiszen a bérletes előadások keretében hát ma egy kissé lelket felzaklató igazi dráma lesz látható. A Bánfalvi Stúdió elhozza ugyanis ma 19 órakor Lendvára a Makovec kultúrpalotába Szabó Magda Pilátus című művének színpadi változatát, a Színház és Hangversenyterembe várnak mindenkit. Egyébként az előadás családi kapcsolatainkba való felelősségünket boncolgatja egy anya és sikeres orvoslánya vonatkozásában. Ha a környezetünkben valakinek baja esik, akkor nem tehetünk úgy, mint Pilátus, hogy mossuk a kezünket, mert mi mindent megtettünk az áldozat megmentése érdekében. Biztosan? Nem tettem volna többet vagy másként. Életünk és kapcsolataink, mint minden más fontos értékünk, a Jóisten ajándéka. Hát vigyázzunk rá. Ez ennek a ma esti darabnak a központi üzenete, és ha szeretnék megnézni, akkor este 7 órakor Lendván a Színház és Hangversenyteremben a Bánfalvi Stúdió előadásában a Pilátus című darab. Aztán egy holnapi rendezvényről, ugyanis a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezésében a Dobronaki Györgyház megújult, kibővített és digitális tartalmakkal gazdagított állandó kiállításának az ünnepélyes megnyitójára kerül sor. Egészen pontosan október 13-án kedden 14 órakor a Dobronaki Györgyháznál. Mindenkit szeretettel várnak. 2, 3, 4, 5.

Hát nézzük még a további programokat. Október 14-én szerdán Muraszombatban, egészen pontosan a Muraszombati Vár barokk szalonjában barokk zenei estre várják az érdeklődőket. A zenei élményről a trió Oszminke gondoskodik, a koncertet követően pedig lesz egy jó kis beszélgetős, állófogadásos kis történet. Egyébként egy Európai Regionális Fejlesztési Alap társ finanszírozásával jön létre ez a program. Mindenkit szeretettel várnak, a férőhelyek száma korlátozott, úgyhogy aki szeretne ott lenni, érdemes helyet foglalni. És ha kedvelik a barokk zenét, akkor ezt a zenei programot Muraszombatban szerdán, délután 5 órakor ne hagyják ki, a helyszín pedig igazán impozáns, a Vár barokk szalonja. És ha egy picit előbbre tekintünk, akkor október 24-én, az ugye nem most hétvége, hanem a következő majd, 11. Málé nap lesz, Gyert Jánosban a falu otthonban, hagyományos kukoricamálét, vagy modern kukoricamálét lehet készíteni, illetve majd kóstolni. 17 órakor kezdődik ez a program, de aki szeretne erre nevezni, az már most megteheti. 15x15 cm-es nagyságúnak kell lennie a málé mintának, és október 24-én 10 és 17 óra 30 perc között kell leadni a Gyert Jánosi falu otthonban, értékel a zsűri, és valamikor várhatóan este 6:30-7 óra körül lesz majd az eredményhirdetés, illetve a díjkiosztás. Egyébként a jelentkező lapot október 15-ig kell elküldeni a Gyert Jánosi Művelődési Egyesület címére. Tehát október 24, idén 11. alkalommal Gyert Jánosban Málé nap lesz.

Ez volt a Köpenyek forgatók, és az egyik aktuális daluk. Hát kérdezzék meg, hogy milyen az idő lent van. Még mindig esik, de már nem olyan intenzitással, és nagyon vastag felhőtakaró van felettünk, de hát nem csak egyébként Muravidékre jellemző ez, hanem még mindig országosan felhős az idő. Viszont Nova Gorica Portoros térségében már felszakadozott a felhőzet, Novagoricában süt a nap, Portorosban pedig süt a nap, és Szemerkél mellette az eső, ott 13-14 fokot mutatnak a hőmérők, nálunk pedig pont úgy, mint hajnalban, stabilan 11 fok van. Ilyenkor még nehezen hihető, hogy ez akár változhat is, pedig elvileg délutára már szakadozott felhőzetet és néhány órás napsütést is kapunk, így akár 13-18 fok is lehet majd kora délután. Bizakodjunk abban, hogy a szürke eget majd felváltja valóban a derült kékig. Addig is viszont mi próbáljuk önöket egy kis jó zenével lelkesíteni, és ezt a hétfőt egy kicsit dinamikusabbá tenni, úgyhogy egy 2 forintos dal érkezik, bedobjuk azt a 2 forintot, és indulni is fog a Paymobil régi nagy klasszikusa. Itt lesz a Beatles, hamarosan Keresztes Ildikó, és 10 órakor jövünk majd az aktuális friss hírekkel is, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót innen a Lándvai stúdióból. Szép délelőttet!

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy Kolozsváron bemutatták az Erdélyi Magyar Gazdasági Gondolkodás negyedik kötetét. A hagyományok ápolása és a helyi termékek bemutatása állt a 36. Horgosi Szüreti Napok középpontjában. Emléktalálkozóval és kiállítással idézték fel Aradon a 35 éve alakult Vox Juventutis ifjúsági és gyermekkórus történetét, és végül jégkorong világbajnokságot rendeznek Marosvásárhelyen. Ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.
2: Yeah.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő és az SZDSZ elnöke a tegnapi népszavazások nem hivatalos részeredményeinek bejelentése után úgy becsülte, hogy az eredmények alapján főleg józan észtesztet végeztünk. Bejelentette, hogy a kormány tiszteletben tartja az emberek akaratát. A népszavazásokat egyébként a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós törvényről szóló népszavazás előtti bemelegítésnek minősítette. A magas részvételi arány azt jelzi, hogy a választók közvetlenül szeretnének hozzájárulni az ország legfontosabb döntéseinek meghozatalához. Ez egyben azt is jelenti, hogy az eredmény reprezentatívabb, kommentálta Bruna Zsuber politikai elemző a Rádió Szlovéniának. Bitten Spengau szerint a kormány nem igyekezett nagyon tényszerű érvekkel alátámasztani a szavazást. Arra a kérdésre, hogy a négy népszavazási kérdés közül melyik motiválta leginkább a választókat, megoszlottak a vélemények. Peter Merse elemző úgy véli, hogy az embereket leginkább a társadalmi hatalom kérdése motiválta. Az RTV járólik eltörléséről szóló népszavazás szoros eredménye. Natália Gorščák, az RTV Szlovénia igazgató tanácsának elnöke szerint a populista kérdés ellenére azt erősíti meg, hogy az intézmény jól működik. Hozzátette, az RTV-nek stabil finanszírozásra van szüksége, és véleménye szerint egy ilyen eredmény nem ad jogot a politikusoknak az RTV járólék visszavonására, és szorgalmazta az RTV átalakításáról szóló nyilvános vitát. Kiemelte, hogy nő a televíziós nézettség, a rádiók hallgatottsága egy erős versenykörnyezetben növekszik, az online portál egyre népszerűbb, az RTV 365 pedig a leglátogatottabb videóportál. Bár a népszavazás eredménye szoros, Gorščák úgy véli, hogy a közvélemény minőségi médiát akar, de a populista népszavazási kérdést tudatosan úgy tették fel, hogy az megosztotta a közvéleményt, tette hozzá. Moszkva már októberben 300 ezer tonna dízelt szállíthat az amerikai és a világ piacra, novemberben pedig további 500 ezer tonna kerülhet forgalomba. A döntés előzménye Donald Trump és Vladimir Putyin pénteki megállapodása, amely az orosz üzemanyagot érintő korlátozások enyhítéséről szól. Vladimir Zelenszkij, ukrán elnök, élesen bírálta az amerikai lépést, Trump pedig már Ukrajna vezetésének leváltását is felvetette. A RIA Novosti közleménye szerint a korlátozás részleges feloldásának célja a Vladimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között létrejött megállapodás végrehajtása. Az orosz olajtársaságok a kormánnyal egyeztetve megkezdhetik a külföldi partnerekkel kötendő szállítási szerződések előkészítését. A novemberre és decemberre tervezett további mennyiségek az orosz finomítók állapotától is függhetnek, miután az ukrán támadások több létesítményben károkat is okoztak. Sport. Az első fociliga 11. fordulóját rendezték a hétvégén. Egy hónap szünet után a NAFTA ismét hazai pályán játszotta a mérkőzést. Ezúttal a Bravo együttese érkezett a lendvai sportparkba. Amadei Marosa a 35. percben adta az egyedüli gólt, így a 3 pont a hazai csapatnál maradt. A NAFTA most a tabella 4. helyén áll, a következő fordulóban pedig a Mura vendége lesz Mere Hermoso legénysége.
2: Időjárás.
1: Ma először még borult eses időre kell számítani, majd észak irányából fokozatosan eláll az eső és napközben kitisztul az ég. A tenger melléken mérsékelt lesz a bóra, máshol megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 16 fok között alakul, az Adrián 20 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Dolenyszkói autópálya forgalma a Máli-Vörh alagút előtt a főváros felé.

0: és a holnap már előtted áll.
1: Egy kis harangi muzsikával indítottunk a hírek után, és most már benne vagyunk a délelőtt derekában, és vékonyodott felettünk a felhőzet, és ha jól látom, akkor talán a csapadék is megszűnt. Hamarosan a Pannonia All-Stars K csapata után és Bartók Esztert követően jelentkezik a térerő. Ugye rendszeresen hétfőnként hallhatják ezt az adást, amely egyfajta összekötő kapocsként szolgál a kárpát-medencei magyar közösségek között. Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság és a Muravidék kapcsolódik össze a műsor folyamán, és hogy milyen témák érkeznek, hamarosan elárulja ezt is önöknek Fticsárinesz.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Jó napot kívánok! A Moravidéki Magyar Rádió stúdiójából Ftichár Inesz köszönti Önöket. Ezúttal Lendváról jelentkezünk. Műsorunk témái röviden. Kolozsváron bemutatták az erdélyi magyar gazdasági

0: Gondolkodás negyedik kötetét. A hagyományok ápolása és a helyi termékek bemutatása állt a 36. horgosi szüreti napok középpontjában. Emléktalálkozóval és kiállítással idézték fel Aradon a 35 éve alakult Vox Juventutis ifjúsági és gyermekkórus történetét, és végül jégkorong világbajnokságot rendeznek Marosvásárhelyen. Kolozsváron az Erdélyi Múzeum Egyesület székhelyén mutatták be az Erdélyi Magyar Gazdasági Gondolkodás negyedik című Somai József által szerkesztett kötetet a 17. Kolozsvári Magyar Napok keretében. A könyvet, valamint a sorozat korábbi köteteit Bodó Barna, a kötet gondozója, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnöke, illetve Csatlós Pál, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság képviselője ismertette. A rendezvényre Somai József születésének 95. évfordulója alkalmából került sor. Az ünnepi esemény meghívott vendégei Szenkovics Dezső, a Szapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának dekánja, valamint Lackó Vas Róbert színművész voltak. Ezúttal Bodó Barnával készült beszélgetésünket hallhatják. László Tibor riportösszeállítása következik.
1: Erdélyi Magyar Gazdasági Gondolkodás negyedik kötet, ez Somai József utolsó munkája. Az első három kötetről még volt szerencsém beszélgetni magával, a könyv szerkesztőjével, és most itt Bodó Barna tanár úrral beszélgetek, aki a záró kötetnek az összeállítását vállalta, és aki nagyon közeli, ismerőse, barátja, kollégája volt Somai Józsefnek. Hát azt hiszem, hogy most egyszerre kell beszélgessünk Somai József személyiségéről és erről a kötetről, és arról, hogy az önök kapcsolata miért is alakult olyan szorosan. Itt kiderült, hogy a szakmainál is szorosabb kapcsolat volt. Miről? Tehát akkor beszéljünk előbb Somai Józsefről, mert ő egy olyan jelentős személyiség, hogy tulajdonképpen ez az utolsó zárókötet az ő életművében, ez csak egy korona, de ideig hosszú út vezetett.
2: Somai József az én értelmezésemben az az ember volt, aki soha nem adta fel. Nagyon sok nehézsége volt az életben, az egyetemen, az adminisztrációban dolgozott, és ott nyíltan megmondták neki, hogy az egyetem főtitkár azért nem lehet, mert ő Somai és nem Somaescu. Tehát megmondta neki az akkori rektor, hogy nem tudlak fölvenni, mert az az elvárás, ez a 60-as év.
1: József Somaescunak akarták írni, ugye?
2: Nem, hanem ha az lett volna, akkor fölvették volna. Tehát ő jól tudta azt, hogy milyen korlátok között él, és ennek ellenére nem vesztette el sem a hitét, sem azt a lendületet, ami ahhoz kellett, hogy 1990-ben újrainduljon. 1990-ben nagyon sokan, a filmben is elhangzott erre vonatkozóan utalás, nagyon sokan eszmények és eszmék jegyében jelentkeztünk. Igazából nem volt tapasztalatunk, hogy miként kell szervezetet építeni, miként kell bizonyos kérdéseket képviselni, hogyan kell tárgyalni. Gyakorlatilag meg kellett tanulni mindezeket a dolgokat. Egyeseknek ez könnyebben ment. Jóskának könnyen ment, mert érzéke volt az emberekkel való bánásmód különböző technikáihoz, és én ezt tiszteltem benne, ezért volt közöttünk a barátság mély, mert ugyanazokat gondoltuk, de ő nagyon sok mindenben nálam jobban volt képes ezekben a kérdésekben mozogni, és nyilvánvaló, hogy akkor én igyekeztem tanulni tőle.
1: Tehát akkor itt van ez a kötet, Somai József szakmai életművének záró akkordja, amely szerencsére elkészült halála előtt, és amelyet meg kellett menteni egy számítógépből, külön története van. Hát arra kérem, hogy ezt a kötetet mutassuk be, rámutatva a legfontosabb fejezeteire, erősségeire, és ajánljuk a szakma figyelmébe, de úgy, hogy a közgazdaság iránt, az erdélyi magyar közgazdaság iránt érdeklődő olvasó, egyszerű olvasó is talán vegye kézbe.
2: Amikor a sorozat első kötete megjelent, akkor még a kolozsvári magyar közgazdász oktatás olyan helyzetben volt, hogy szó sem volt arról, hogy gazdaságtörténettel foglalkozzanak. Ezért a Somai féle vállalkozás ez párját ritkította, hiszen olyan teljesítményeket, olyan ügyeket, olyan szervezeteket kellett felkeresni és bemutatni, amelyek jelentősek voltak a mi történelmünk könyvekben, ugyanakkor nagyon keveset, szinte semmit nem tudtunk róla. Az első kötet és a második is ebben a szellemben készült. Menet közben a közgazdászfakultás magyar tagozata elkezdett megizmosodni, és ennek folyamán onnan is kezdtek gazdaságtörténeti jellegű dolgozatok születni. Ezért igazából a harmadik és a negyedik kötet az már egy új típusú, egy új környezetben jelent meg, akkor, amikor Somai József már nem volt teljesen egyedül ezzel a munkájával. A negyedik kötetnek fura a története, igazából Somai József nem értette, hogy miután az első három kötet 2001, 2004 és 2011-ben nagy szakmai sikert aratott, miért nincs folytatás, amikor 14-ben pontot tett a kötet végére, és számomra érthetetlen módon a következő években, tehát a 2010-es évek első felében valahogy nem volt meg az érdeklődés, utána pedig nekem úgy tűnt, hogy Somai Jóska valamennyire belefáradt abba, hogy ő egy olyan munkának a megjelentetéséért harcoljon, ami önmagát kellett volna adja, hiszen a sorozat sikersorozat volt, és azt be kellett fejezni. Aztán ugye Jóska elment az örök élők útján, úgy gondoltuk, hogy ezt a kötetet meg kell menteni, és össze sikerült gyűjteni az anyagot az ő számítógépből, Szenkőcs Enikő számítógépéből, és végül is összeállt az a kötet, amelyet mostan a mai nap bemutattunk.
1: Melyek a főbb erősségei a kötetnek, a legfontosabb részek, anyagok, tanulmányok, amelyek hiánypótlók is? Mindig van egy-egy kötetben ilyen.
2: Azt mondhatjuk, hogy mindegyik tanulmány hiánypótló a maga nemében, Guido Falvitól kezdve Garda Kálmánig, de maga a Széchenyi tanulmány, amit Somai József jegyzett, az is hiánypótló, hiszen Széchenyihez nem úgy kell viszonyulnunk, hogy fel kell fedeznünk, hanem az ő tanításait folyamatosan újra végig kell gondolnunk.
1: Át kell hoznunk a 21. századba, pontosan. Érthetővé és használhatóvá kell tenni, hiszen használhatóak az alapelvek ebben.
2: Így van. És végül a Gál Györgynek a dolgozata a kolozsvári szakiskolai oktatásról szintén hiánypótló. Tehát én azt mondanám, hogy gyakorlatilag mindegyik dolgozat egy nagy fehér folt eltüntetését jelenti a mi közgazdasági tudományos gondolkodásunkban.
1: Vannak-e még az ő hagyatékában nem publikált munkák? Vagy ezzel tényleg megkoronázódott ez a, nyugodtan mondhatjuk, hatalmasnak tekinthető életmű?
2: Nem tudom, hogy van-e még a számítógépében anyag. Az a baj, hogy élete végén a számítógépét már nem frissítette, és a gépben gyakorlatilag 10 éve azon senki nem dolgozik, tehát azt először le kellene takarítani, hogy láthassuk, hogy mi van benne. Nem tudom, hogy erre tud-e vállalkozni bárki is, hogy az ő gépét rendbe szedje, de szerintem jelentős munkája már nincs, lehet, hogy vannak rövidebb szövegei, de jelentős munkája már nincs.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm.
0: László Tibor hangösszeállítását hallották. Horgoson a Juvenior Polgárok Egyesülete szervezésében tartották meg a 36. születi napokat. Ez alkalommal is terménykiállítás, főzőverseny, kézműves és gasztronómiai különlegességek, gazdag gyermekprogram, születi olimpia és színes kultúrműsor várta a látogatókat. A rendezvény célja a hagyományok éltetése mellett a helyi termékek és a bőtermés bemutatása volt, emellett a közösségépítést és a tartalmas szórakozást is szolgálta. A születi napokon a helyi Szent Orbán borlovagrend tagja is bemutatták a szőlőpréselés ősi technikáját, a friss mustot pedig a látogatók is megkóstolhatták a helyszínen. Az Újvidéki Rádió munkatársa Csubrilo Zoltán riportjában először a Szent Orbán borlovagrend tagja Olah Otto borász szólal meg.
3: Először ledaráljuk, utána beledzik a présbe is, présöljük.
4: Milyen szőlőből lehet jó mustot készíteni?
3: Jó egészséges szőlőből. Az idei év, ez jó cukorfok, jó, először 20 fölülni cukorfokok vannak, 21, 2, 3. Édes a musta, mindenki dicséri.
4: Milyen évet zártak a szőlészetben?
3: Bő termés volt a szőlő, ahol nem fagyott el tavasszal, egyes fajták elfagytak, de mi nálunk bő termés volt, de van még most is jelenleg is kint, amit nem lehet eladni. Szóval nagy a termés.
4: Mit jelent az, hogy nem lehet eladni?
3: Nagy a választék, szóval nagy a kínálat. A gyümölcs is volt szépen termés, és a idén, aki pálinkának vitte a szőlőt, az nem vitte a a szőlőt, hanem vette a gyümölcsöt. Akkor most azt tapasztaltuk be, volt, aki tavaly vettünk szőlőt pálinkának, azt mondta, hogy nem adom meg azt az árat, mert azt mondja, olcsóbban 50-60 irányi megveszem a gyümölcsöt.
4: Itt a szüret ideje, itt a számadás ideje, mégis magának mi a legkedvesebb ebből az évből?
3: Az, hogy jó lett a termés, jó termés, jó a minőség. Aki vásárolt, aki minden évben, az éves minden évben van vásárolunk, az mindenki dicsérte, hogy a minőség megvan, hogy jó lesz a bor.
4: Akkor negatívumokról nem nagyon lehet beszámolni az áron kívül?
3: Nem. Meg hogy a szó, hogy több jó termés volt, akkor mindenből van. Akkor az több lát van, hogy nagy a kínálat.
4: Kinek ajánlod a mustot?
3: Mindenkinek, aki szereti, gyűjjön, fogyassza.
5: Bíró Nándor borász, a Szent Orbán borlovagrend tagja elégedettséggel könyvelte az idei évet.
4: Bíró Nándor horgosi borász is jelen van a szüreti napokon. Mégis milyen jelentőséget tulajdonít ennek a rendezvénynek egyáltalán?
6: Hát én nekem ez nagyon tetszik, ugyanis most meg tudjuk mutatni, hogy mink van, miket termeltünk. Maga a szüreti napokat már én nagyon-nagyon régóta követem, meg részt veszek benne. Ugyanis én szőlész borász vagyok, állandóan ugye a fő dolog azért csak a szőlő, meg az alma, tehát a gyümölcsök, de itten kézművesek, itt mindenki részt vesz, nagyon, nagyon kellemes itt a hangulat is, halljuk a zenét, minden, mindenki részt vesz, a kicsiktől kezdve a szüleik, szóval látom, hogy mindenki boldog, néha egy kicsit elszabadul a munkától az ember.
4: Szüret már lassan véget ért, hálát adhatunk a termésnek, de itt van már a kezünkben az új, friss borocska. Mit tart a kezében most?
6: Most a kezemben nagyon kedves bort tartok, ugyanis ez a Generosa, ez egy új ültetvényállam, amit Magyarországról származik, és ottan szerettem meg, és áthoztam ide. De úgy látszik, itt is egyfolytában mindezt veszik tőlem, attól eltekintve, hogy az idei bor már elég korai szüretelés, már le van tisztulva, érezzük benne az úgynevezett Ezerjó és a Tramini keverékét, nagyon meg vagyok elégedve vele.
5: Horgos területén ma már nagyban termesztik a szőlőt, így a szüret már nem csak egy családi esemény, ahogyan egykor volt. Régen családi ünnepség volt a szüret, ahol összejött a család apraja, nagyja és a rokonság. Móvába mentek egyik szőlős gazdától a másik szőlős gazdához, hogy minél gyorsabban be tudják takarítani az egész éves munka gyümölcsét, és nem csak a szőlőre volt ez jellemző, hanem minden más terményre. Sós Nóra, a Juvenior Polgárok Egyesületének szervezője nyilatkozott híradónknak.
7: Az idejében igazából a tematikát érintve a mesterségeket céloztuk meg címül, tehát a helyi mesterségeket, vagy régi mesterségeket próbáltunk feleleveníteni, a kiállítás anyaga ezt adja vissza, valamint a termény kiállítás nyilván ugye a szület jegyében idén is megszervezésre került, és a kiállítandó dolgokat meg lehet tekinteni a művelődési ház előterében. Igazából mindig azt mondom, hogy a közösségről szól a szüreti napok, hiszen ilyenkor barátok, családtagok, régi elszámolottak is hazajönnek Horgosra, és Horgos központjába együtt próbálnak ünnepelni, hogy az őszbe köszöntöttével, a szület végével, azt gondolom, ez igazából a találkozásokról szól leginkább.
4: Meglátásod szerint milyen hangulatban vannak most a horgosi termelők? Egy nehéz évet hagytunk magunk mögött, termelési szezont. Mi a visszajelzés? Láthatunk itt terménykiállítást is, ami nagyon szép, de a termelők mit mondanak?
7: Mindenki a legszebb portékáját igyekezett elhozni ugye a kiállításra. Valóban látszik a kiállításon és a termelőkön is, hogy hát inséges időket élt meg a termelő az idejében a szárazság miatt. Én úgy gondolom, hogy mindenki ilyenkor egy picit kitesz magáért és igyekszik a valóban a szép terményét bemutatni. A termelők nyilván ezt is elégedetnek kell, hogy tekintsék, hiszen a jóisten ezt adta nekünk az idejében. Úgyhogy igazából szomorkodásra nyilván nincs sok, és a mai nap pedig ugye a jó hangulatról és a vidámságról szól.
4: A szervező mely részére a legbüszkébb egy ilyen fesztiválnak?
7: Én igazából nem tudnék kiemelni egyetlen egyet sem, hiszen nagyon meghitt és nagyon családias a megnyitó rendezvény, amikor az óvodások lépnek fel, viszont a szombati nap egy igazi kavalkád, amikor a sportolási tevékenységek mutatkoznak be, amikor az a sok-sok vendég felvonul a Vasút utcában, a színpad előtt megáll a színpompás népviseletben, majd színpadra lép, azt hiszem ez az egyik legszebb pont talán a szüreti napoknak, de a termény áldás is, amikor hálát adunk a Jóistennek a terméért, az is egy igazán szép megkoronázása az eseménynek.
0: Csubrilo Zoltán riportösszeállítását hallották. A 35 éve alakult aradi Vox Juventutis ifjúsági és gyermekkoros emléktalálkozóját tartották az aradi Csiky Gergely főgimnázium dísztermében. Az egykori kórustagok a néhai alapító karvezető Horváth Tünde zenetanár hagyatékából származó emléktárgyakból, fényképekből, plakátokból, fellépő ruhákból berendezett kiállítás segítségével elevenítették fel az énekkarhoz fűződő személyes kapcsolataikat. A Vox Juventutis egyike volt a rendszerváltás utáni első magyar kulturális kezdeményezéseknek. Működésének 10 esztendeje alatt Erdély szerte és Magyarországon is hírnevet szerzett. Pataki Lehel Zsolt a Temesvári Rádió aradi tudósítójának összeállítása az emléktalálkozón készült.

0: Matekovics Mihály nyugalmazott matematika tanár, egykori Arad megyei főtanfelügyelő helyettes, egyike volt azoknak, aki bábáskodott a Vox Juventutis, a fiatal hangok gyermek és ifjúsági kórus megalakulásakor.
1: Horváth Tündének az volt a álma mindig, hogy egy igazi magyar kórust hozzon létre a diákokból, ami 89 előtt ugye nem ment. És akkor kezdtek érkezni a meghívások, és így alakult ki, hogy lépésről lépésre én lettem a kórus menedzsere. Azaz, hagytuk, hogy Tünde foglalkozzon csak a zenével, az énekek tanításával és előadásával, és jó magam, hogy milyen autóbusszal, hova utazzunk, hol szállásolnak el, milyen színpadra kell föllépni. Másik segítség Kis Anna Babuszi tanítónéni volt, aki állandóan tűvel, cérnával, tartalékgombokkal részt vett minden előadáson. Horváth Tünde nagyon bízott bennünk.
0: Az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület, illetve Arad önkormányzata kiválóságdíjjal ismerte el Horváth Tünde munkásságát. Azt jelzi, hogy nem csak egy kórus volt, hanem egyfajta kulturális intézmény.
1: 90 után nem volt olyan magyar rendezvény, hogy a kórus ne lépjen föl. Volt például olyan húsvét vasárnap, hogy 9 órakor a katolikus templomba, az ifjúsági misén énekeltek, 10:30-kor a református templomba, és este az evangélikus templomba. De minden alkalomra megvolt a helyszínnek megfelelő repertoár. Ugyanígy volt, amikor Balatonfüreden az Anna Bálok termében léptünk fel, ez egy nagy esemény volt, de előtte énekeltünk iskolákba is, kultúrházba. 4 rend ruhájuk volt a gyermekeknek, hogy mindig a helyszínnek megfelelő ruhába legyenek. Ez azért adott egy olyan tartást a kórusnak, hogy az aradiak hálásak voltak azért, hogy a megfelelő hangulatot még a megjelenési formával is erősítsék.
0: Több iskolának a diákjaiból tevődött össze?
1: Nem, az egyes iskolából indult, és amikor egyesült az egyes iskola, vagy beolvadt a mai Csiki Gergelybe, amely akkor egy 12 osztályos iskola lett, volt róla szó, de nehezen lehetett volna megoldani a próbákat, úgyhogy igazából csak egy iskola volt.
0: A kórus működésének 10 esztendeje alatt 159 tagja volt, de egyszerre hányan énekeltek?
1: Általában 40 körül, ez is gyakorlati szempontból vezetett bennünket. Általában az autóbuszok 40-45 személyesek, és tudjunk utazni. Tünde a nyugdíjazás után még egy kicsit bedolgozott és segítette. Bátkai Melinda azután Szabó Csilla próbálta föntartani, úgy, ahogy a kórust, mikor már úgy érezte, hogy nem bír segíteni se, nagyon sok dolgot hagyott rám, 2 teljes nagy banándobozos emléket, de még így is, amikor meghalt és Angliából hazajövő leánya felszámolta a lakást, 3 doboznyi emléket hoztam el tőlük. Ezekből van most a kiállítás itt a Tóth Árpád terem előterébe, és ezeket egyrészt odaadjuk a régi kórust tagoknak, például a szabadidő trikókat megtaláltam, 88 trikót, 2 színűek, és egyebeket, amit most hazavihetnek, ha akarnak, a többit félretesszük az iskola könyvtárába, és reméljük, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva, és így tovább, ismét lesz még ilyen Vox Juventutis emléktalálkozó, és akkor újból mindent megnézhetnek.
0: Fodor Doba Laura a kórusnak elnöke is volt egy időszakban.
2: 5 évig énekeltünk a kórusban, 5. osztálytól egészen 9. osztályig, és hát egy nagy élmény volt. Nagyon sok volt arcot látok itt a tömegben, és nagyon örülünk neki, hogy érdeklődést keltett a megemlékezésünk, meg ugye a kiállítás is.
0: Mi volt a titka vagy a varázsa ennek a kórusnak, hogy évtizedek múltán is ilyen szeretettel gondolnak vissza néhai Horváth Tünde karvezetőre és az egész közösségre?
2: A tanárok, akik foglalkoztak a szervezéssel, nagyon nagy segítséget nyújtottak Horváth Tünde tanárnőnek, aki tudott foglalkozni egy elég magas szinten kórusművekkel és velünk, ugye, mint gyerekekkel. És maga a közösség ereje, hogy ugye összejártunk, szombatonként voltak a kórus próbák, vonzotta mindenkit, meg ugye a zene az gyógyítja a lelket, úgyhogy ez kiegészítette a reál tantárgyakat, vagy akár a humánt az iskolából, ez hiányzott.
0: Megmaradt az ének szeretete utána, és esetleg sikerült továbbadni a gyerekeknek?
2: Megmaradt az ének szeretete. Azt sajnáljuk, hogy jelenleg nincsen kórusa az iskolának, de remélem, hogy ez változni fog, és próbálunk átadni ugye a zeneszeretetből a gyerekeknek. Vannak, akik profi szinten folytatták tovább.
0: Az egykori kórus tagok közül vannak, akik messzire jutottak a világot jelentő deszkákra is. Dufner Melinda alapembere volt a Vox Juventutisnak, jelenleg a kolozsvári állami filharmóniának a művésze, illetve az operának is vendégművésze.
3: Mindig nagy szeretettel emlékszem vissza, mivel szerintem minnyájunknak egy élmény volt ebbe a kórusba énekelni, és Tünde nénitől tanulni, ott átolvasni, megtanultuk azt, hogy felelősséggel kell végezni azt, amit végzünk, és szeretettel. És ez minnyájunknak az életét végig kíséri.
0: Megfelelő alapokat jelentett ahhoz, hogy az énekművészetet válassza hivatásul?
3: Teljes mértékben. Maga a zenének és a művészetnek, ahogy megszeretette velünk, az nagyon fontos volt.
0: Erdélyszerte nagyon sok helyen léteznek gyermekkórusok. Mit tanácsol a tagjaiknak? Hogyan készüljenek fel? Hogyan álljanak hozzá azoknak, akik nem feltétlenül művészi pályára lépnek? Nekik mit nyújthat egy ilyen közösség?
3: Elsősorban integritást, mivel egy kórus olyan, mint egy család. Nagyon fontos, hogy szeretettel végezik, és merjenek énekelni szeretettel, merjenek kiállni, legyenek bátrak.
4: Pataki Lehel Zsolt összeállítását hallották. Marosvásárhely lesz a házigazdája a jövő év május elején sorra kerülő Divízió 1B jégkorong világbajnokságnak. 3 éven belül Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely után ismét egy székelyföldi város rendezhet hoki világbajnokságot. Ráadásul a felnőttek jönnek majd városunkba. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség Tenerifén zajló éves közgyűlésén nyerte a hazai szövetség pályázata. Bár a marosvásárhelyi jégpályán a felújítási építési munkálatok még nem fejeződtek be. Nagy Attilát, a Román Jégkorong Szövetség elnökét, Kádár Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa kérdezi.
5: Hatalmas hírt osztott meg velünk a Román Jégkorong Szövetség szerdán. Marosvásárhelyen rendezhetik ki a Divízió B világbajnokságot, ugyanis Marosvásárhellyel pályázták meg, és elnyerte ez a pályázat a Nemzetközi Szövetség tetszését, így Marosvásárhely lehet a házigazda. Jelenleg is zajlik a közgyűlés, a Nemzetközi Szövetség közgyűlése a spanyolországi Tenerifén, ahonnan Nagy Attilát, a Román Jégkorong Szövetség elnökét köszönhetem. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
6: Napot kívánok, és üdvözlöm természetesen a kedves hallgatókat is.
5: Tudva azt, hogy a marosvásárhelyi jégpályát mióta várja a marosvásárhelyi közönség, de azt hiszem az egész román hokitársadalom, vagy romániai hokitársadalom, mondhatjuk azt, hogy mindkét szemünk nevet ezúttal?
6: Ezúttal nevethet is. Nem mondom azt, hogy nem nyomtuk meg egy kicsit a gázpedált, amikor ezt a világbajnokság mi pályázatot letettük, hiszen feltett szándékunk is, ezt az elmúlt években bizonyítottuk, hogy évente legalább egy világbajnokságot szeretnénk megszervezni, és mindig új helyszínen promoválva ezáltal a jégkorongot, és az sem meglepetés, gondolom senki számára, hogy a 3 VB közül 2 Székelyföldön volt, és a 4. is Székelyföldön lesz, tehát ezáltal kipipálunk mi 2 olyan feladatot, ami ránk van bízva, a Székelyföld és a Románia jégkorongnak az erősítését és népszerűsítését.
5: A Nemzetközi Szövetség látta a jégpályánkat? Tudja, hogy miben vágták bele a fejszélyüket?
6: A Nemzetközi Jégkorong Szövetség nem látta csak azokat a fotókat, amiket küldtünk, de azt kell mondjam, és remélem, hogy nem vagyok szerénytelen, hogy bíznak már annyira bennünk az elmúlt néhány év munkájára tekintve, hogy elhitték nekünk, hogy a jégpálya rendben lesz, működőképes lesz, és meg fogjuk tudni a versenyt szervezni úgy, ahogy azt meg kell ezen a szinten. Természetesen nem kevés a felelősség és a teher rajtunk, hiszen nem lehet itt középszerű dolgokba gondolkodni, úgyhogy ettől arra fele még nagyobb figyelmet fogunk fektetni a jégpályának az előkészítésére. Partnerei leszünk úgy a városnak, mind a működtető klubnak, mind a kivitelezőknek, és megpróbálunk mindent úgy előkészíteni, hogy amikor a Nemzeti Jégkorong Szövetség delegáció megérkezik, felmérni a helyszínt, akkor legyenek megelégedve, és nyugodt szívvel mondhassák azt, hogy rendben lesz a világbajnokság.
5: Mindenkinek az a legnagyobb kérdése, hogy végül is mikor lesz jég a jégpályán. Tudnak-e erről konkrétumokat?
6: Utolsó információm szerint valamikor novemberben befejezik olyan szintre, hogy át lehet adni a jégpályát. Beszéltünk már arról, hogy ott akkor lesz egy avatóünnepség is, természetesen nem tudok most a részletekbe belemenni, mert én sem tudom az összest, de mindenféleképpen partnerségben a várossal, meg a működtetővel megteszünk mindent, hogy ez jó sikerüljön, és onnantól pedig az lesz a feladatunk, hogy életképes sportot vigyünk a jégpályájára, és minél többet lássunk jeget csillogni az infrastruktúrában, és minél több edzést, versenyt megszervezni.
5: Marosvásárhelyen közel 20 évvel, vagy lehet, hogy pont 20 évvel ezelőtt rendeztek egy U20-as kosárlabda Európa-bajnokságot. Most 6 válogatott érkezik, és nem elég csak egy jégpálya a VB infrastruktúrához. Rendelkezik Marosvásárhely minden szükséges feltétellel?
6: Más infrastruktúra szempontjából egyik legideálisabb helyszín, azt kell mondjam, mert van reptér, van megfelelő minőségű szálloda, megfelelő mennyiségű szobaszámmal, úgyhogy én szerintem ezt jó meg lehet szervezni, és én bízom benne, hogy most egy olyan ágyat vetünk meg, amiben majd későbbiekben is lehet aludni, tehát lehet több nemzetközi rendezvényt, versenyt, világbajnokságot akár szervezni Vásárhelyen, és meg fognak tenni ugye a helyi erők is mindent, hogy ez megtörténjen, hiszen ez nem elég csak a Jégkorong Szövetségnek a mindenkori vezetése, a helyiek is kell akarját.
5: Akarják a helyiek?
6: Most például úgy látom, hogy igen, és én bízom benne, hogy egy sikeres rendezvényen még jobban meghozzuk a kedvüket, hogy legyenek vállalkozó szelleműek, és tudjuk folytatni a munkát Vásárhelyen is.
5: Románia nemrég esett ki a divízió 1-A-ból, a divízió 1-B-be. Ezen a marosvásárhelyi tornán Japán, Kína, Dél-Korea, Spanyolország és Hollandia lesz itt. Egy új formátumban rendezik a világbajnokságot. Mit tudhatunk erről?
6: Tavaly szavaztuk meg ezt az új formátumot, igazából ugyanúgy 6 csapat és ugyanúgy egy helyszínen játszik, csak 2 csoportra osztva, és egy kicsit összetettebb. Mondjuk, hogyha az A csoportban van Románia, akkor az első 3 mérkőzését a B csoport 3 csapat ellen játssza, és visszafele B csoportosok az A csoportos csapatokkal. Ott fog kialakulni majd a rangsor, és az alapján lesz elődöntő és döntő. Tehát döntőt is fogunk játszani ezeken a VB-ken, ez volt a cél ennek az átszervezésnek. Ugyanakkor, amiről beszéltünk, de szerintem nem tisztel meg mindenki számára, hogy a következő évtől a divízió 1, A és B az össze lesz vonva, tehát igazából nem alá lesz rende a B csoport az A csoportnak, hanem 2 egyforma szintű világbajnokság lesz, és fel lehet majd jutni mind a 2 csoportból a top nemzetek közé. Úgyhogy egyre érdekesebb, egyre látványosabb lesz a világbajnokság, és én bízom benne, hogy ez egyre több nézőt, egyre több támogatót, és nem utolsó sorban egyre több jégkorongozó gyereket fog hozni jégpályákra.
5: Tehát úgy tűnik, hogy Románia így is úgy is vissza fog jutni a második vonalba, az elit világbajnokság alatti vonalba, ha kiharcolja a pályán, a jégpályán, ha az új rendszernek felel majd meg.
6: Annélkül, hogy túl nagy terhet tennénk magunkra, hiszen itt látszik, hogy a harmadik évvonalban is mennyire erős a mezőny. Mindenféleképpen nekünk a célkitűzés az az első hely kell legyen, de ugyanakkor az itt célkitűzés, hogy egy fiatalított válogatottat rakjunk össze, hiszen az átlag életkor nem alacsony, tehát nekünk a fiatalításban is kell gondolkodni, és valószínűleg most van egy jó alkalom, hogy úgy építsünk be fiatalabb játékosokat, akik a későbbiekben meghatározók tudnak lenni a válogatottban. Erre készülünk, nincsen még felnőtt szinten válogatott edzőnk, de már nagyon közel állunk megegyezni egy szakember, úgyhogy remélem a következő napokban azt is véglegesítjük, és ez az egyik fő feladata a szakembernek.
5: Bár ugye Románia nincs ott az elit világbajnokságon, mégis ott vannak a közgyűlésen. Milyen szerepe van a román jégkorongnak, a romániai jégkorongnak, a román szövetségnek? Mekkora az elismertsége a nemzetközi szövetségben?
6: Hát jelenleg most nagyon nagy. Minden 4 évben választások vannak, ugye ilyenkor mindenkinek óriási szerepe és elismertsége van. A viccet félretéve azt tudom mondani, hál' Istennek sikerült az elmúlt 3 évben, amióta mi vagyunk a szövetség vezetésén, olyan emberi kapcsolatokat kialakítani, és olyan munkát végezni, ahol elismernek. Tehát nem véletlenszerű az sem, hogy a világbajnokságokat ránk merik bízni szervezi szempontjából, mert akkor is, hogyha tudják, hogy egy olyan jégpályát fogunk szervezni, ami most épült, de más szerepekben is valószínű, hogy feladataink lesznek. Erről most még nem szeretnék beszélni, de remélhetőleg a közeljövőben majd tudunk erről is többet mondani. Kollégáim is megjegyezték, hogy azért most már mindenki előre köszön, néven szólít minket, nagyon szívesen hívnak beszélgetni, hokifejlesztésről, elismerik a munkánkat. Volt, aki már látta például a Székely-Fújvi Korong Akadémiának az infrastruktúráját, és el kell mondjam, hogy azért annak a létesítménynek és annak a programnak azért komoly, komoly híre van itt a nemzetközi korongban, tehát sokan beszélnek róla.
4: Kádár Zoltán összeállítását hallották. Ezzel mai térerőnk végéhez értünk. Rádiós munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. A jövő heti viszonthallásra egy másik Kárpát-medencei rádióból.

Cipővásár Rábapatyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rábapatty. További információ drlupo.hu.

0: Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. Részleges, nem hivatalos eredmények után a parlamenti vizsgálatról szóló törvényt a törvényalkotási népszavazáson tegnap elutasították. Fordulat történt azonban az RTV járólék kapcsán. A legfrissebb, nem hivatalos eredmények szerint a választók szűk 50,4%-os többséggel elutasították annak eltörlését. A konzultatív népszavazás nem hivatalos részeredményei még a hajnali órákig is azt mutatták, hogy több választó is az RTV járólék eltörlésére szavazott. A fordulat azonban ma reggel 6 óra 20 perckor történt eredményfrissítés után, amely azt mutatja, hogy a szavazatok 99,98%-ának összeszámlálása után 461.073 választópolgár szavazott az RTV járólék eltörlésére, még 461.765 nemmel voksolt. A különbség tehát mindössze 692 szavazat. Mint kiderült, a levélszavazatok döntik el a végeredményt. A területi választási bizottságok ma 12 óra után számolják meg a Szlovéniából postai úton beérkezett szavazatokat, és október 19-én állapítják meg a külföldről beérkezett szavazatok eredményét. A parlament belügyi és államigazgatási, valamint gazdasági, munkaügyi és sportbizottságának tagjai szerdán ellenzéki felkérésre közös ülésen tárgyalnak a külföldi munkavállalók jogairól. Agibányi Szoboda, az SD és a Levica ellenzéki pártok határozottan elítélték a kormánynak a külföldiekről, valamint a külföldiek foglalkoztatásáról, önálló tevékenységéről és munkavállalásáról szóló törvénymódosítási tervezetét. Különösen aggasztónak találták a külföldiek munkaerő közvetítő ügynökségnél történő foglalkoztatására vonatkozó korlátozás tervezett megszüntetését, a külföldiek foglalkoztatását tiltó szankciók eltörlését, a bérek és a munkaidő területén történő jogsértések esetén, valamint a külföldi családegyesítési joggyakorlás időtartamának meghosszabbítása miatt. Az ellenzék arra számít, hogy a kormány meghallgatja őket a sürgősségi bizottsági ülésen, és vagy visszavonja a javaslatokat, vagy jelentősen felpuhítja azokat. A napirend javaslata szerint ma 13 órakor kezdődik a Magyar Országgyűlés újabb ülése. Először az aradi vértanúkra emlékeznek a képviselők, ezután napirend előtti felszólalások lesznek, elsőként a kormányfő kap szót. Másfél órán át interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, majd az azonnali kérdések és válaszok óráját tartják meg. Vita lesz a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött az egészségügyről szóló törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról. A parlament lefolytatja 6 előterjesztés bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatoknak a vitáját is. Napirenden szerepel az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvény módosítása is. Sport. A világbajnokságra szóló európai kvalifikációk keretében játszik holnap a szlovén foci válogatott. A visszavágó mérkőzésre Domžaleban kerül sor 17 órai kezdettel. Bostyán Cészár csapatának Törökország lesz az ellenfele. Az Európa Liga második fordulójában pedig csütörtökön meccsel a Celje. 18 óra 45 perckor az Omnia Nikozia lép pályára a Steyr alakulat otthonában.
2: Időjárás.
1: Ma először borult eses időre kell számítani, majd észak irányából fokozatosan eláll az eső, és napközben kitisztul az ég. A tenger melléken mérsékelt lesz a bóra, máshol megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 16 fok között alakul, az Adrián 20 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona a körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Akadozik a Dolenszkói autópálya forgalma a Málivörh alagútban a főváros felé.

kulcs, egy új kaland, egy hóbort, hogy ellopott egy nőt.

0: Adj még egy cigarettát.
1: Charlie indította ezt az órát a hírek után, így 11 óra 9 percben. Az imént egy picit már a felhők mögül kikandikált a napocska, de most újra szürke és felhős az ég felettünk, viszont a csapadék megszűnt, és hogyha gyorsan ránézek az országos helyzetképre, akkor ez a tendencia érvényes országosan. Néhány helyen még szemerkél szitál az eső, de az intenzitása alábbhagyott, és a legtöbb helyen már vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Novagorica, a tenger mellék már napsütéses, ott 16-17 fokot mutatnak a hőmérők, nálunk pedig maradt a hajnali 11 fok, még mindig jobbára felhőség mellett. Így indulunk neki ennek az utolsó délelőtti órának. Na meg egy kis zenével jött Rod Stewart, Tóth Vera, és aztán egy kis iránytű. Megtudhatják azt is, hogy a határtalan vásár a helyi értékek turisztikai szerepére is ráirányította a figyelmet. A mai iránytőben azt mutatjuk be, hogyan járulhat hozzá a rendezvény és a Hetés Barátságpark a határmenti térség vonzerejéhez. A műsor szerkesztője Ticsár Inesz.

0: A helyi termékek és a hagyományos mesterségek a turisztikai kínálatban is szerepet kaphatnak. Erre kínált példát a harmadik határtalan vásár, amelyet október 3-án tartottak meg a Zsitkóc és Bödeházak közötti Hetyes Barátságparkban. Mai adásunkban bemutatjuk néhány kiállító munkáját és termékeit, majd a park újdonságairól és a határmenti térség turisztikai lehetőségeiről is szó lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk! A határtalan vásáron szlovéniai és magyarországi termelők, kézművesek mutatkoztak be. A rendezvény közvetlen találkozási lehetőséget teremtett a készítők és a vásárlók között, miközben a környék hagyományaira és a helyi értékeire is ráirányította a figyelmet. A helyszín a Hetyes Barátságpark maga is a határ két oldalán élők kapcsolatát jelképezi. Kialakulásáról Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere beszélt.
1: Hát ugye itt régen Mise út volt, ahol jártak a hetésiek a dobronaki templomba. Aztán utána 1920-ban ketté választottak minket, utána 2004-ben újra volt egy határnyitás, az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és akkor kialakították az akkori polgármesterek a barátság útját. Az út után 2014-ben kezdődő Hetyes Barátságpark, mint létesítmény megjelent. Mindenféle programot tartottunk már benne, de mindenkinek a szlovén oldalon is és a magyar oldalon is vannak olyan vásárai, amiket jó tartani, mert hogy azokat az embereket, akik itt helyben termelnek valamit, jó támogatni. Erre mi alkalmasak vagyunk, és eljöttünk a határainkig, mert egy nemzetközi vásár az mégiscsak csábítóbb mindenkinek, hiszen érdekes, hogy a másik oldalról mit hoznak.
0: A vásár kínálatában a térség kézműves öröksége is megjelent. Hácskó Imrén Jelentiből érkezett hetési szőtteseivel. Több mint 4 évtizede foglalkozik a mesterséggel. A hagyományos textilek felhasználásáról és bemutatásuk jelentőségéről kérdeztük.
2: Hát én 1982-ben mentem a virágházas pár idejébe a Szövödébe, ez sajnos 96-ban megszűnt, és akkor gondoltam, hogy veszek meg szövőszékeket, és oda-haza folytatom. Van érdeklődés, vesznek meg, inkább megrendelnek függönyöket, abroszokat, van, hogy egy teljes szobabelsőt, aztán népi ruhákat is készítek, anyagot, mivel csak lennel és pamuttal dolgozom. Hetési szőttes az innen Hetésből származik, és ide nagyon szívesen jövök még megmutatni, hogy még a mai napig is létezik a hetési szőttes. Hát ugye én az Zala-megyei Népművészeti Egyesületnek a tagja vagyok, ezért eljutok Budapestre minden éven a mesterségek ünnepére. Aztán ilyen egyedi meghívásos alapon, például az Őrségbe, vagy ahova meghívnak, ahhoz szívesen elmegyek, hogy az emberek, minél több ember ismerje meg ezt a szép hagyományt.
0: A kézműves termékek mellett a gasztronómiai kínálat is többféle helyi és környékbeli vállalkozást képviselt. A Kerka Kincsek kézműves pékség Szilcsi-szigeten a Vízimalom udvarában működik. Termékeiket a környék piacain értékesítik. A határtalan vásárra Dudás Péter hozta el a pékség kínálatát.
3: Kovászos termékeket forgalmazunk, ami azt jelenti, hogy élesztő és adalékmentesen dolgozunk. Vannak különböző kenyereink, nem csak formára, hanem ízvilágra is. Van az alapfehér kenyerünk, aztán lehetne sorolni, hogy még micsoda, de ettől függetlenül sós meg édes süteményeink is vannak, amik szintén úgymond kovásszal készülnek. Ami számunkra úgymond mindenképpen szempont, hogy nem a mennyiségre megyünk rá, hanem a minőségre. Minél jobb terméket kapjanak úgymond a vendégek, ezért van az, hogy én minden alkalommal, hogyha kéri a vendég, vagy ha látom, hogy bizonytalan úgymond a termékbe, kóstoltatok. Minden elkötelezettség nélkül érezze azt az ízvilágot, amit éppen kóstolni szeretne, vagy amit szeretne vinni. Én csak úgymond egy idézőjelben szállító vagyok ebbe a dologban, mert én kiviszem a terméket a piacra és eladom. Az én párom, ő dagassza ezeket a dolgokat, ő neki szenvedélye. Ő onnan kezdte el 10 évvel ezelőtt, hogy bántotta a gyomrát úgymond az élesztő, mint nagyon sok embernek. Egyrészt vérnyomás probléma, cukor probléma lehet, meg úgymond gyomor problémák lehetnek az élesztőtől. Azt tudom mondani azt, hogy ma már hál' Istennek azt mondom azt, hogy 2 pékünk van, mert van egy főállású pékünk, meg úgymond a párom dolgozza a kenyereket. Most már azért nem mikropékségnek mondom magamat, de azért elég szép mennyiségeket tudunk gyártani, úgyhogy bármelyik piacon meg tudjuk állni úgymond a helyünket. Örülünk a vásárlóknak. Ha véletlenül menet közben én már lezacskóztam a terméket, és úgy gondolja, hogy mégse azt szeretné, simán kicserélem minden elkötelezettség nélkül, mert ez az ő dolga, a választás joga az övé.
0: A rendezvényen gyümölcstermesztők is bemutatkoztak. Mihályka Tibor családjával Alsó-Szent-Erzsébeten műveli az almás kertet. Elsősorban Jonagold és Idaret fajtákat termesztenek. A tavaszi fagyok és a szárazság az idei termést is befolyásolták. A vásári jelenlét ugyanakkor lehetőséget adott a vevőkörük bővítésére és a korábbi vásárlókkal való találkozásra.
4: Az előző generáció édesapám még kezdték, aztán körülbelül 30 éve meg én. Hát elég rossz volt az év a tavaszi fagyok miatt, úgyhogy olyan nagyon sok alma nincs. Ami meg van, az is inkább apróbb a szárazság miatt.
0: És mit jelent önöknek az, hogy eljöhetnek egy ilyen vásárra és itt bemutatkozhatnak?
4: Hát legalább meg tudjuk valahol mutatni magunkat, hogy vagyunk, mert nagyon sokan nem tudják, hiába vagyunk 30 akárhány éve, nem tudják. Családi vállalkozás, igen. Az egész család ebből él.
0: Mennyire keresik ezt a fajta almát?
4: Hát a fajta szerint, én szerintem ez a legkeresettebb, azért van nekünk ez. Lehetne még a sárga golden is, csak az nálunk nem annyira jó a talaj neki, meg azért mi azzal nem nagyon foglalkozunk. Inkább piros almákkal, piros téli almákkal. Ez pont az az alma, ami édes is, meg savanyú is, tehát hogy nem lehet középút, azért ez az a középút. Szerintem ebből fogy a legtöbb, ezt keresik legtöbben.
0: A Moravidéki Mintagazdaság feldolgozott termékekkel bővítette a kínálatot. Az őszi vásárra befőtteket, legvárokat, teákat és leofilizált gyümölcsöket is hoztak. Bojnec Elizabeta, a Mintagazdaság vezetője, az érdeklődésről és a vásárlók visszajelzéséről számolt be.
5: Számunkra sokat jelent, ha kapunk meghívást bármelyik vásárra, ahol be tudunk mutatkozni. Hát elsősorban az hozott örömet, hogy sok visszatérő vendég jött, akik már tavasszal meglátogattak itten bennünket. Az érdeklődés pedig a liofilizált gyümölcsök iránt volt a legnagyobb.

0: A Heti és Barátság Park a rendezvényeken kívül is fogadja a kirándulókat. Idén két új táblát helyeztek el, amelyek a park megismerését és az ismeretterjesztést szolgálják. Ezekről Horváth Elizabeta, a Dobronyaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója nyilatkozott.
1: Az idei évben egy LASZ projektba is közreműködtünk, vagyis partnerek voltunk, és ebbe a projektba két táblát is csináltunk, amit azt hiszem, hogy mikor itt a kerékpárosok, látogatók, bárki, aki megáll ebbe a parkba, megpróbálja, hogy ismerje az erdőket, hiszen az erdővel kapcsolatos, ki kell találni, hogy melyik van, melyik levél, tehát egy ilyen interaktív tábla, és egy információs táblát, amely pedig egy általános információkat a parkról. Úgyhogy ez talán egy ilyen plusz, ami a parkot is talán bővíti.
0: A park fejlesztése mellett a környék látnivalóinak összekapcsolása is felmerült. A tervek között szerepel, hogy a települések értékei és rendezvényei egy közös turisztikai kínálat részeként jelenjenek meg. Bedő Andrea szerint ebben a kerékpáros turizmusnak és a vidék nyugodtabb felfedezésére épülő programoknak is szerepük lehet.
2: Szerintem Dobronak már régen letette azt a pontot a térképre, ami a Dobronaki tóval, akár az Orchideás, tehát Magyarországról Szegedről jönnek turistabuszok az Orchideásba. De nem csak ez a fajta tömegturizmus van, amikor nagy buszokkal jönnek, hanem vannak ezek az úgynevezett slow jellegű lassú turizmus, hogy egy kicsit le kell lassulni a nagyvárosi életből. Én azt gondolom, hogy itt a kerékpáros turizmusnak nagy jövője van, itt nagyon szép rendezvényeket tudunk tartani, akár úgy is, hogy összekapcsolva. Itt a következő évben is lesznek olyan programok, amikor együttműködünk, tehát a Tájházak útjának a kialakításával, itt megy keresztül a határon. Én azt gondolom, hogy már lépkedünk abba az irányba, amikor adott esetben egy hetéskörrel egybekapcsolva egy turisztikai kínálatot is tudunk akár a Dobronaki tótól indítva, akár oda érkeztetve kínálni. Én látom a jövőjét. Ez egy fontos hely itt. Itt a padokon a településeknek, a hetési településeknek a fényképe van, hogy olyan csodás értékeink vannak, ezt meg tudjuk mutatni most már úgy a nagyvilágnak, hogy turizmusban is értelmezhetővé válik.
0: A vásáron a park és a rendezvény jövőjéről közös szándéknyilatkozatot is aláírtak. Az együttműködő községek, intézmények és közösségek a park gondozását, fejlesztését és a vásár rendszeres megrendezését kívánják támogatni. Ez a helyi termelők és kézművesek számára is további bemutatkozási lehetőséget teremthet, miközben hozzájárulhat a határmenti térség turisztikai kínálatának bővítéséhez. Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Király Tomislav, szerkesztője Ptichar Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszonthallásra!
3: A Muravidék hullámhossza. MMR

Igen, a falus élet valóban ilyen, nagymama hív, nagypapa vár, vagy éppen fordítva, erről szólt az Éva Presszó slágere. Mi hívjuk Önöket még a folytatásban is, válasszák a Muravidéki Magyar Rádiót. 6 perccel vagyunk 11:30 után. Hát elég borúsan, ráadásul csapadékosan indult a hetünk, és a meteorológusok a következő napokban nem csak ködre, de bizony már talajmenti fagyokra is figyelmeztetnek. Hirtelen törnek be majd a mínuszok a következő napokban, de nem kell olyan nagyon megijedni, ugyanis alapvetően az időjárásunk az kiegyensúlyozott lesz, és olyan októberi, sőt, azért a nappali 13-18 fok nem hangzik olyan nagyon rosszul október közepén. Hát a héten többfelé majd hajnalonként akár a 0 fokot is mutathatja a hőmérő, vagy az alatt 1-2 fokkal. De napközben meg ráadásul a napsütés hatására gyorsan emelkedik a hőmérséklet, így megint a nagynapi hőingással lesz majd problémánk, de a következő napokban is ez a 13-18 fok lesz a jellemző, és holnaptól egyre inkább szárazabb időre készülhetünk, kedszerda, csütörtök alapvetően napsütést hoz, és időnként megjelenő gomoly felhőket. Most éppen felhős az ég felettünk, de néha vékonyodik, néha jobban összezár, délután a változékony ég mellett már számíthatunk több-kevesebb napsütésre. Úgyhogy ebben a reményben kívánok mindenkinek további kellemes délelőttet. Joe Cockerrel jövünk, Dániel Figergővedét lesz, hamarosan Janicsák Veca és a Kovalszki meg a Vega is.

Dél felé közelít az óra mutatója, és ezzel az én időm mára lejárt itt a mikrofon mögött. Köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a kezdetben szürke, esős hétfő délelőttön, de ne menjenek messzire, mert a délutáni műsorban Kovács Sándor érkezik Önökhöz, és természetesen este 7 óráig várja Önöket, és hát bízunk abban, hogy ő már hivatalosan is a felhők mögül kibújó őszi napsütést is tudja majd köszönteni. Ahogy ígértem, a délután talán már, sőt, egészen biztos, hogy a fényé meg a jó kedvé lesz, úgyhogy mindenképpen hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, és zárásként mit is kívánhatnék. Csodás, napsütéses délutánt, és egy nagyon szép sikeres hetet mindenkinek. Búcsúzik a délelőtti csapat, Király Tomi volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnye és Tünde. Vigyázzanak magukra, nem sokára találkozunk, holnap déltől várom majd Önöket, minden jót!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Kovács Sándor műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni, illetve a délelőtti hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Részleges, nem hivatalos eredmények után a parlamenti vizsgálatról szóló törvény törvényalkotási népszavazáson elutasították. Fordulat történt azonban az RTV járulék kapcsán.
1: Janez Jánse kormányfő úgy becsülte, hogy az eredmények alapján főleg józan észtesztet végeztünk a tegnapi népszavazásokon.
2: Rena Jaklics, a kormányhivatal határon túli szlovénekért felelős államtitkár a szlovénokkal turnézik Dél-Amerikában.
1: A dízelautósoknak járó 20 ezer forintos támogatás sokaknak jelenthet segítséget, az összeget azonban nem egyben fizet ki a magyar állam.
2: 3 pontot szerzett tegnap a NAFTA a Bravo ellen, 11 forduló után a lista 4. helyén áll a lendvai alakulat.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: részleges, nem hivatalos eredmények után a parlamenti vizsgálatról szóló törvényt a törvényalkotási népszavazáson elutasították tegnap. Fordulat történt azonban az RTV járólék kapcsán. A legfrissebb, nem hivatalos eredmények szerint a választók szűk 50,4%-os többséggel utasították el annak eltörlését. A konzultatív népszavazás nem hivatalos részeredményei még a hajnali órákig is azt mutatták, hogy több választó is az RTV járólék eltörlésére szavazott.
1: A fordulat ma reggel 6 óra 20 perckor történt eredményfrissítés után, ami azt mutatja, hogy a szavazatok 99,98%-ának összeszámlálása után 461.073 választópolgár szavazott az RTV járulék eltörlésére, még 461.765-en nemmel. A különbség tehát mindössze 692 szavazat. Mint kiderült, a levélszavazatok döntik el a végeredményt. A területi választási bizottságok ma 12 óra után számolják meg a Szlovéniából postai úton érkezett szavazatokat, és október 19-én állapítják meg a külföldről beérkezett szavazatok eredményét. A szavazók tegnap támogatták a harmadik országbeli állampolgárok helyhatósági választásokon való szavazati jogának nemrégiben elfogadott eltörlését. Mellette 55,47% tette le a voksát. A választók 60,72%-a szavazott arra, hogy közösségi munkához kössék a munkaképes, objektív akadályokkal nem rendelkező személyek pénzügyi, szociális támogatásához való jogát.
0: Az RTV járólék törléséről szóló népszavazás szoros eredménye Natália Gorscsák, az RTV Szlovénia igazgató tanácsának elnöke szerint a populista kérdés ellenére azt erősíti meg, hogy az intézmény jól működik. Hozzátette, az RTV-nek stabil finanszírozásra van szüksége, és véleménye szerint egy ilyen eredmény nem ad jogot a politikusoknak az RTV járólék visszavonására, és szorgalmazta az RTV átalakításáról szóló nyilvános vitát.
1: Kiemelte, hogy nő a televíziós nézettség. A rádiók hallgatottsága egy erős versenykörzetben növekszik, az online portál egyre népszerűbb, az RTV 365 pedig a leglátogatottabb videóportál. Bár a népszavazás eredménye szoros, Gorscsák úgy véli, hogy a közvélemény minőségi médiát akar, de a populista népszavazási kérdést tudatosan úgy tették fel, hogy az megosztotta a közvéleményt, tette hozzá.
0: Janez Jánosa kormányfő és az SZDSZ elnöke a tegnapi népszavazások nem hivatalos részeredményeinek bejelentése után úgy becsülte, hogy az eredmények alapján főleg józan észtesztet végeztünk. Bejelentette, hogy a kormány tiszteletben tartja az emberek akaratát. A népszavazásokat egyébként a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós törvényről szóló népszavazás előtti bemelegítésnek minősítette.
1: A magas 54%-os részvételi arány azt jelzi, hogy a választók közvetlenül szeretnének hozzájárulni az ország legfontosabb döntésének meghozatalához. Ez egyben azt is jelenti, hogy az eredmény reprezentatívabb, kommentálta Bruna Zsuber politikai elemző a Rádió Szlovéniának. Bitenc Pengov szerint a kormány nem igyekezett nagyon tényszerű érvekkel alátámasztani a szavazást. Arra a kérdésre, hogy a négy népszavazási kérdés közül melyik motiválta leginkább a választókat, megoszlottak a vélemények. Peter Merse elemző úgy véli, hogy az embereket leginkább a társadalmi hatalom kérdése motiválta.
0: Helena Jaklic, a kormányhivatal határon túli szlovénekért felelős államtitkára szlovénoknál turnézik Dél-Amerikában. A hétvégén Buenos Airesben kezdte, ahol találkozott többek között az argentin és uruguayi szlovén egyesületek képviselőivel is.
1: A turné keretében október 19-ig Argentinában, Chilében és Uruguayban látogatja meg honfitársait. Argentina fővárosi látogatása Lenny Jaklic találkozott a CEMA Egyetem rektor helyettesével, Tone Marinnal, a szlovén származású prominens argentin üzletemberrel és akadémikussal. A találkozón részt vettek szlovén származású hallgatók és fiatal szakemberek is, akikkel az államtitkár tanulmányi és pályafutásokról beszélt. Az államtitkár Argentina és Uruguay különböző részéről érkezett szlovén egyesületek elnökeivel is találkozott. Az államtitkárral folytatott beszélgetésük során kiemelték a főként fiatalok körében tapasztalt autótakiányt és a szlovén tanulási kedv problémáit.
0: A Parlament belügyi és államigazgatási, valamint gazdasági, munkaügyi és sportbizottságának tagjai szerdán ellenzéki felkérésre közös ülésen tárgyalnak a külföldi munkavállalók jogairól. A Gibanyi Szvoboda, az SD és a Levica ellenzéki pártok határozottan elítélték a kormánynak a külföldiekről, valamint a külföldiek foglalkoztatásáról, önálló tevékenységéről és munkavállalásáról szóló törvénymódosítási tervezetét.
1: Különösen aggasztónak találták a külföldiek munkáról közvetítő ügynökségeknél történő foglalkoztatására vonatkozó korlátozás tervezett megszüntetését, a külföldiek foglalkoztatását tiltó szankció eltörlését a bérek és a munkaidő területén történő jogsértések esetén, valamint a külföldi családegyesítési joggyakorlás időtartamának meghosszabbítása miatt. Az ellenzék arra számít, hogy a kormány meghallgatja őket a sürgősségi bizottsági ülésen, és vagy visszavonja a javaslatokat, vagy jelentősen felpuhítja azokat.
0: És egy magyarországi hírrel zárjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. A dízelautók tulajdonosainak járó 20 000 forintos támogatás sokaknak jelenthet segítséget. Az összeget azonban nem egyben fizeti ki a magyar állam. A Magyar Államkincstár hivatalos tájékoztatója szerint a támogatás folyósítása 4 részletben történik.
1: Az első kifizetés szeptember 30-án volt esedékes, de a fennmaradó összegre még várni kell. Ráadásul nem mindenki ugyanakkor kapja meg az első pénzt. Fontos különbség van azok között, akik már az év elején rendelkeztek a jogosult dízelautóval, és azok között, akik később vásárolták meg. Aki 2026. január 1-én már a támogatásra jogosító személygépkocsi üzemben tartói, vagy ennek hiányában tulajdonosai voltak, azoknak az első részletet szeptember 30-án folyósította a kincstár. A pénzt nem mindenkinek ugyanúgy folyosítják. A Magyar Államkincstár elsősorban arra a bankszámára utalja a támogatást, amelyről a jogosult 2026-ban befizette a gépjárműadót.
2: Sport.
0: Az első fociliga 11. fordulóját rendezték a hétvégén. Egy hónap szünet után a NAFTA ismét hazai pályán fogadta az ellenfelét. Ezúttal a Bravo együttese érkezett a lendvai sportparkba. Amadei Marosa a 35. percben adta az egyedüli találatot, így a 3 pont a hazai csapatnál maradt. A NAFTA most a tabella 4. helyén áll, a következő fordulóban pedig a Mura vendége lesz Merehermozo legénysége. A világbajnokságra szóló európai kvalifikációk keretében játszik holnap a szlovén foci válogatott. A visszavágó mérkőzésre Domžaleban kerül sor 17 órai kezdettel. Bostyán Cészár csapatának Törökország lesz az ellenfele. Az Európa Liga második fordulójában pedig csütörtökön meccsel a Celje. 18 óra 45 perckor az Omnia Nikozia lép pályára, a Steyr alakulat otthonában. A ljubljanai asztali tenisz Európa bajnokság első napján 7 szlovén mérkőzött meg. Peter Hribar, Brin Vauk Petrovski és Katarina Strázsár az első győzelmet aratták egyéni versenyben. Sara Tokic és Anna Tofant ma kezdi szereplését a saját csoportjában, Darko Jorgic és Deni Kozsul pedig kvalifikált az egyéni verseny főrészére.
3: Időjárás.
1: Észak irányából eláll az eső, és napközben fokozatosan kitisztul az ég. Tenger melléken mérsékelt lesz a borra. Máshol megélénkül az észak-keleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 16 fok között alakul. Az Adrián 20 fokot is mérhetnek.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidéki közutak forgalmából nem jelentettek fennakadást. Estégen Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Távolabbra tartók figyelmébe akarozik a Donenszkói pálya forgalma sebességét. A Maliver halagútban a főváros irányában.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: időjárás.
1: Tizenhárom óra van, és hétfő, október 12-e, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig akkor most jönnek az információk. Úgyhogy nézzük is, milyen lesz az időjárásunk, és hát indítsunk először is akkor a Szlovéniában várható időjárással, illetve a szlovéni előrejelzéssel. Na, a következőt mondják a meteorológusok, hogy ma a hőmérséklet egyébként nagyjából 12 és 16 fok közt alakul majd, viszont ugye fokozatosan majd felszakadozik a felhőzet, és egyre több napsütésre számíthatunk majd. Na, a tenger melléken 20 fok is lehetséges. Helyenként viszont lehet majd számítani észak-keleti irányú szélre, így Muravidéken is. Amúgy Muravidéken délután majd kissé felhős lesz az égbolt, tehát lesz sok napsütés, azt mondják, és 17 fokra számíthatunk. Holnap többnyire derült napos időjárásunk lesz. Reggel és délelőtt a síkságokon köd képződhet. A hőmérséklet reggel egyébként viszonylag friss, hűvös lesz, 0 és 6 fok közt alakul majd. A nap folyamán 14 és 17 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken pedig 20 fokra lehet majd számítani. Szerdán és csütörtökön is többnyire ilyen őszi időjárásra lehet majd számítani. Elsősorban az ország északi részén lehet majd valamivel több felhő az égbolton, másutt azonban többnyire derült napos időjárásra lehet készülni. Holnap hajnalban a Muravidéken többnyire azért derült lesz az égbolt, 4 fokra számíthatunk, aztán délután is derült égbolt mellett 17 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. És ha már a hőmérsékleteknél tartunk, nézzük meg azt is, hogy jelenleg hogy alakulnak országszerte. Krány 13 fokos. Triglav-Kedericár -3 fok van. Ljubljanában is 13 fokot mérnek, Maribor 14 fokos, Muraszombat 14, Ptuj jelenleg 12, Celjében is 12 fok van. Koper 18 fokos, Goricskon 13 fok van, ugyanúgy mint Lendván, ahol szintén 13 fokot mérünk, Portoros pedig 18 fokos. Az előrejelzés Magyarországra pedig a következő kép hangzik. Ma északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, így az ország északi felén döntően gyengén felhős, napos idő várható, míg délen délkeleten maradhatnak tartósan felhős körzetek is. Délnyugaton a déli órákig helyenként még eshet, ezt követően csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több felé megélénkülhet. A hőmérséklet délután 13 és 19, késő este általában 7 és 13 fok között alakul. Vas megyére kissé felhős égbolt 17 fok várható, Zala megyére úgy szintén kissé felhős égbolt mellett 15 fokra lehet készülni. Holnap a pára és ködfoltok feloszlását követően napos idő várható, főképp a középső ország részben, gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi szél több felé megélénkülhet. Legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul majd. Na, holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt, Vas megyére 6, Zala megyére 5 fokot jósolnak. Majd délután Vas megye derült égbolt 18 fok, Zala megye kissé felhős 16 fok várható. Szerdán több órás napsütés valószínű, a fátyol és gomoly felhők mellett, csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részén néhol gyenge eső esetleg előfordulhat. Csütörtökön általában változóan felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel. Na és akkor a hőmérsékletek. Békéscsabán 14 fok van, Budapest és Debrecen 15 fokos, Győr 14, Pécs 13, Sármellék-Siófok 14, Szeged 15, Szolnok, Szombathely 14, Lenti 14, Keszthely 15, Nagykanizsán pedig 14 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig megnézzük még azt is, hogy most jelenleg mi a helyzet az utakon.
2: Közlekedési hírek.
1: Muravidéken szerencsére nincs nagyobb fennakadás vagy torlódás a forgalomban, a rendőrség pedig Gornya-Radgona körzetében méri majd gyakrabban az autók sebességét. Közben pedig távolabbra tartóknak elmondhatjuk, hogy torlódás van a Steyr autópályán, méghozzá Ljubljana irányában, két helyütt is kisebb torlódásra kell számítani, az egyik ugye Szlovenska Bistrica környékén, ott kisebb munkálatok vannak, ott most torlódik a forgalom, illetve Maribor közelében, Gruskója irányában, tehát ugye a határátkelő irányában is zárva egy sáv, ott is most jelenleg torlódik a forgalom. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.

Csak egy pillanat, és hát csak egy pillanat, vagyis egy ilyen zeneszám, aztán már jön is a mai aréna, de előtt ugye jön akkor a zene, ami pedig a pont olyan, mint rég címet viseli, a Balatondal az Iron Maffiát.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. A NAFTA hazai pályán vasárnap 1-0-ra legyőzte a Bravót a szlovén labdarúgó élvonal 11. fordulójában. A lengvajak ezzel a szezonban másodszor is felülmúlták ljubljanai ellenfelüket, és 16 ponttal a tabella 4. helyére léptek. A mérkőzés elején a Bravo 11-eshez jutott. A játékvezető VAR vizsgálat után büntette Lavrencsics kezdezését. Nohanovics büntetőjét azonban Erjaušek kivédte. A NAFTA a 35. percben szerezte meg a vezetést. Poredos baloldali beadása után a vendége kapusa Rozman még megakadályozta, hogy saját játékosa öngolt szerezzen. A kipattanót azonban Márosa közelről a hálóba lőtte. A lengvai támadó 7. bajnoki gólját szerezte az idényben, és ezzel a góllövő lista élére került. A második félidőben a hazaiak több lehetőséget is kialakítottak, főként gyors ellentámadásokból, de a Bravo 39 éves kapusa többször is bravúrral hárított. Vidnyánszki és Zorica is közel járta a gólszerzéshez. A NAFTA nem tudta növelni előnyét, de megőrizte egy gólos vezetését, és megérdemelten szerezte meg a 3 pontot. A Bravo ezzel 4 veretlen mérkőzés után szenvedett vereséget. A NAFTA csapatkapitánya Alex Pichler a 3 hetes bajnoki szünet utáni visszatérésről és a kapott gól nélküli győzelem jelentőségéről is beszélt.
2: Ja, mogoče sem na začetku tekme malo poznalo, da ni tega tekmovalnega ritma, ampak sem izrazil, smo kar hitro potem prišli do svojih situacij.
3: A mérkőzés elején talán még érződött rajtunk, hogy hiányzik a meccs ritmus, de viszonylag gyorsan eljutottunk a saját helyzeteinkig. A szerencsétlen 11-es után szerencsére Lukász hárított, így valamivel könnyebb dolgunk volt a folytatásban. Irányítottuk a mérkőzést, és jobbak voltunk az ellenfélnél. Több helyzetet is kialakítottunk, ezek közül szerencsére egyet értékesítettünk is. Előnnyel mehettünk a szünetre, és a második félidőben is sikerült megőriznünk a vezetést.

0: Kapott gól nélküli győzelmet aratni mindig különösen jó érzés. Ez önbizalmat ad a védelemnek és a kapusnak is. Idén nem sok olyan mérkőzésünk volt, amelyen nem kaptunk gólt, ezért különösen örülünk, hogy ez most sikerült. Derbi vár ránk. Tudjuk, mit jelent Lendván ez a mérkőzés. Jó helyzetből várhatjuk a találkozót, pozitívan készülhetünk, és természetesen szeretnénk győzni.
1: A vendégek edzője Aleš Arnold szerint csapatából hiányzott az a plusz energia, amely eldöntheti az ilyen mérkőzéseket.
2: Mi v bistvu danes z prikazem nismo zadovoljni, ne glede na to, da smo v drugem polčasu bili bistveno boljši kot v prvem, da smo uspeli.
3: A mai teljesítményünkkel összességében nem vagyunk elégedettek, bár a második félidőben lényegesen jobban játszottunk, mint az elsőben, sikerült beszorítanunk az ellenfelet a kapuja elé, és gyakran jutottunk el a 16-oson belülre is. Ma azonban hiányzott az a plusz energia, amely eldönti a mérkőzéseket. Védekezésünkben sok helyzetet engedélyeztünk az ellenfélnek, támadásban pedig hiányoztak a jó beadások, a határozott 16-oson belüli mozgások, illetve az 1-1 és a 2-1 elleni párharcokban szükséges fölény. Így nem tudtuk gólra váltani az előnyt, amelyet főleg a második félidőben sikerült kialakítanunk. Már a mérkőzés elején is voltak komoly lehetőségeink, de nem tudtunk élni velük. Egy szöglet után 5 méterről sem sikerült betalálnunk, pedig jó felépített akció volt. Ezután következett a 11-es is. Két tiszta lehetőségünk volt arra, hogy előnybe kerüljük, de nem használtuk ki őket. Ahogy már mondtam, a bajnokság rendkívül kiegyenlített, a NAFTA pedig túl jó csapat ahhoz, hogy ezeket a hibákat következmények nélkül hagyjuk.
2: Dvakrat smo bili nerodni pri tem in tako kot sem rekel, liga je preveč izenačena, NAFTA preveč dobra ekipa, da bi lahko to naprej rešili.
1: A NAFTA vezetőedzője Baldomero Hermoso Herrera szintén elégedett volt csapata teljesítményével. Külön kiemelte, hogy a sok kihagyott helyzet ellenére ezúttal nem maradt el a győzelem.
4: Yes, very important. The factor to play as a local team is always like a...
5: Nagyon fontos győzelmet arattunk. Hazai csapatként mindig van rajtunk egyfajta kötelezettség. De nem csak az eredménynek, hanem a teljesítményünknek is örülünk. Úgy éreztük, különösen a második félidőben több tiszta helyzetünk is volt a második gól megszerzésére. A futball néha megbünteti azokat, akik nem használják ki a lehetőségeiket, de szerencsére most nem ez történt. A Bravo sok beadással próbálkozott, de jól védekeztünk. Őszintén szólva talán 6 egyértelmű helyzetünk is volt a második gól megszerzésére. Ettől függetlenül a győzelem a legfontosabb. Nem számít, hogy egy vagy több góllal nyerünk. A kapusok számára különösen fontos a kapott gól nélküli mérkőzés. Lukasz pedig ma nem csak ezt érte el, hanem egy 11-est is kivédett. A győzelem, a kapott gól nélküli mérkőzés és a büntető hárítása együtt különösen értékes. A következő héten újabb nagy feladat vár ránk. Most elsősorban pihennünk kell, majd a lehető legjobban felkészülni a derbire. A 3 hetes bajnoki szünet után nem könnyű visszanyerni a mérkőzés ritmust, de a játékosok jól helytáltak. Nagyon elégedettek vagyunk a teljesítményükkel. Különösen annak örülünk, hogy a lendvai szurkolók büszkék lehetnek erre a csapatra.
1: A NAFTA a következő fordulóban a Murához látogat. A muraszombatiak szombaton gólgazdag mérkőzésen 3-3-as döntetlent játszottak az Olimpia vendégeként. A ljubljanaiak már 3-1-re vezettek, de a vendégek Oroján és Matic találataival végül egyenlítettek a Stožice stadionban. A 11. fordulóban a Radomlje és a Koper is 3-3-as döntetlent játszott. A Celje hazai pályán 1-0-ra győzte le az Aluminit, a győztes gólt Audili szerezte a 10. percben. A fordulót a Maribor 2-1-es Brinjegro Szuplja elleni idegenbeli sikere zárta. A maribariak hátrányból fordítottak, és továbbra is veretlenül vezetik a bajnokságot. 3 vereséggel zárta a hétvégét a NAFTA utánpótlása. Az U15-ös csapat hazai pályán 2-0-ra kikapott a Primorjétól, az U17-esek pedig 2-1-re maradtak alul. Horvátics góljával a 41. percben a NAFTA szerzett vezetést, a vendégek azonban két perccel később egyenlítettek. Egy szerencsétlen öngól végül pontokba került a lendvajaknak az elsős szombat délutánon. Az U19-es csapat 5-1-es vereséget szenvedett a listavezető Dravinja otthonában. Az ifjúságiak hátránya így 4 pontra nőtt a második helyen. Győzelemmel zárta a fordulót a Muravidéki labdarúgó ligában az Olimpia Hosszúfalu. A sereghajtó Doklézsvé elleni 2-1-es siker során kis és nagy voltak a gólszerzők a hajrában. A Polana 3-2-re nyert a Tunis ellen. Zsálik 5 perccel a rendes játékidő vége előtt szerezte a győztes gólt. A lista vezető Grád 3-0-ra verte az Apacsit. További eredmények: Bakóczi Hotiza 0-3, Cserenysovci Gáncsani 1-2 és Bisztrica Izsákovci 5-1. A Lendvai körzeti ligában 7. mérkőzésén 7. győzelmét aratta Kobylje, amely ezúttal 5-0-ra verte a Graničárt. A Dobronak 3-2-re nyert Nedelicán, míg a Malibu Pannonia GK 4-2-re győzött a Csente ellen. A Muraszombati körzeti liga 8. fordulójában megszakadta a listavezető Hodos győzelmi sorozata. A Tisina 5-3-ra nyert. A szlovén harmadosztályban továbbra is kiválóan szerepel az Odranci. A csapat az Ormos elleni 3-0-as győzelemmel 4 pontra növelte előnyét a keleti csoportban. Zlatko Gábor együttese 9 mérkőzésen 23 pontot gyűjtött össze. A magyar labdarúgó NB1 9. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszotta a Debrecennel. A DVSC a mérkőzés hajrájában Dzsudzsák 11-esével mentett pontot. Ugyancsak 1-1-re végződött a Vasas és a Kisvárda találkozója, míg a Paks magabiztosan 3-0-ra győzte le az MTK-t. Vasárnap a Zalaegerszeg 5-1-re verte a Nyíregyházát. A Spari az első félidőben még vezetett, de a Zete a szünet után 5 perc alatt fordított, majd további 3 gólt szerzett. Amato 11-esből talált be, Arthur Henrique pedig a hajrában 2-szer is eredményes volt. A Honvéd és az Újpest 1-1-es döntetlent játszott, a forduló rangadóján pedig a Puskás Akadémia idegenben 1-0-ra legyőzte a Győrt. A felcsutiak így 3 pontos előnnyel vezetik a bajnokságot. A horvát labdarúgó élvonal 9. fordulójának legnagyobb meglepetését a Rijeka súlyos veresége jelentette. A Rijekaiak 4-1-re kaptak ki a Slaven Belupo vendégeként Koprivnicában. A Rijeka már a 7. percben Dantas büntetőivel vezetést szerzett, de a hazaiak még a szünet előtt enyelítettek, majd a második félidőben további 3 gólt lőttek. A forduló rangadóján a Hajduk Split 2-1-re legyőzte a Dinamo Zagrebet. Az Istra idegenben 3-1-re nyert az Osijek ellen, a Varaždin pedig 1-0-ra verte a Lokomotívát. A Rudes 2-1-re győzött a Gorica otthonában. A tabellát 19 ponttal a Hajduk vezeti, 1 ponttal megelőzve a Varaždint. A Dinamo és az Osijek 16 ponttal követi őket, míg a Rijeka 14 ponttal az 5. helyen áll. Adásunkat röplabdával zárjuk. A Lendva ifjúsági csapata hajszállal maradt le az első ligáról az osztályozó második fordulójában. A lendvai lányok előbb 2-1-re kikaptak a Zrecse együttesétől, majd ugyanilyen arányban legyőzték a Bisztricát. A csoportban 3 ponttal a második helyen végeztek, de az első ligába jutáshoz még egy megnyert játszma hiányzott. A folytatásban így a második ligában szerepelnek. Az aréna pedig kedden jelentkezik ismét. Göncz Edit várja majd önöket. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
6: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.

Kedtől, vagyis éjféltől minimálisan csökkennek a szabályozott üzemanyagárak Szlovéniában. A 95-ös oktánszámú benzin literenként 1,74 eurót fog kerülni. A gázolaj 1,88 eurót, míg a fűtőolaj 1,50 eurót kerül majd. Mindhárom üzemanyagára literenként 0,2 centtel csökken. A kormány ezúttal nem változtatott a korábban már többször csökkentett jövedéki adókon. Az elképzés során azonban már az új számítási módszertant alkalmazták, amely a beszerzési árban nem veszi figyelembe a biokomponenseket. Emellett december 15-ig átmenetileg mindkét üzemanyag és a fűtőolaj mentesül a széndioxid kibocsátás után fizetendő környezetvédelmi adó, valamint az energiahatékonyság növelését szolgáló hozzájárulás megfizetése alul. Egyébként az Infrastruktúrális és Energiaügyi Minisztérium becslése szerint ezen intézkedések nélkül ugye a 95-ös benzin literenként is majdnem, hát több mint 1,94 eurót kerülne, a dízel, vagyis a gázolaj majdnem 2,1 centbe, fűtőolaj pedig 1,72 centbe kerülne majdnem. Így pedig akkor ugye ezek az új árak lesznek éjféltől, tehát mindegyik üzemanyag 0,2 centtel csökken, szinte észrevehetetlenül, tehát 95-es benzin 1,74 eurót, gázolaj 1,88 eurót, fűtőolaj pedig 1,50 eurót kerül majd egy hétig éjféltől. Ezek lesznek tehát az új árak, ugye azokon a benzinkutakon, amelyek nem gyorsforgalmi, illetve autópálya mellett vannak.

város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

Maradunk fiatalok, ezt énekelte a Kultúrkör. 13:40 perc lesz mindjárt a pontos idő. Érkezik az üzenet a távolból a 4-es streettől, meg Kohászki Rojék is jönnek, Heinz Gábor Bigával, ugye minden kis bánatom, na utána pedig akkor megismételjük a mai friss című műsort.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyés Tünde vagyok, és ezúttal hoztam a német elektronikus zenei projekt, a Glockenbach és az amerikai énekes dalszerző Norma Jean Martin közös dance elektronikus dalát, amely az Anthem címet kapta. A Glockenbach és Norma Jean Martin dala egy erőteljes, motiváló üzenetet hordoz a mentális mélypontokból való kilábalásról, a belső erő megtalálásáról, és persze a feltétel nélküli támogatásról. Úgyhogy érkezzen most ez a közös szerzemény. Jön a Glockenbach és Norma Jean Martin.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na szóval tehát a friss 9 perc múlva pedig jönnek már a friss hírek itt a Muravidéki Magyar Rádióban, úgyhogy számítunk továbbra is a figyelmükre, addig pedig akkor szóljon még egy kis zene, úgyhogy MMR továbbra is. A következő órában azért majd egy-két programot is ajánlunk a figyelmükbe.

Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő adásunkban dr. Zágorec Csuka Judit, a Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója, a Laubheimer Oszkár közjegyző által építetett villáról és annak egykori hangulatáról szól, majd pedig professzor dr. Balázs Géza Mi a könyv címmel könyvtörténeti utazást tesz. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.

0: Dalzenéjjel közben szokott megfogni az ihlet, és olyankor, amikor szomorú vagyok, olyankor szoktam zenéket írni, és szövegeket.
1: Én legtöbbször ceruzával és temperával szoktam festeni. A kedvencem pedig, amikor ceruzával készítek ruhákat, és befestem temperával.
2: Fontos, hogy legyen valami az életünkben, ami kikapcsol, inspirál bennünket, és amiben örömünket leljük. Még jobb, ha mindehhez kíváncsiság, kísérletezőkedv és fantázia is társul. A Tini Express két új műsorvezetőjének, a Göntérházi kétnyelvű általános iskolából érkező Hannának és Lyle-nek egészen különleges hobbija van. Hanna zenét szerkeszt, Lyle pedig rajzol és tervez. Két különböző tevékenység, amelyben közös az alkotás öröme és a kreativitás.
3: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
4: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok a hallgatóknak! Ma éjfélkor 0,2 centtel csökken az üzemanyagok szabályozott ára a szlovéniai autópályákon kívüli benzinkutaknál. A 95-ös oktánszámú benzin literje így kedd 0 órától 1,74 eurót, a gázolaj literje 1,88 eurót, a fűtőolaj literje pedig 1,50 eurót kerül majd. Az árak október 19-éig érvényesek, jelentette be az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium. Az új árak a megszokott kéthetes ciklusnak megfelelően lépnek életbe, míg a strádák mentén található töltőállomásokon továbbra is a szabadpiaci árképzés érvényes. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette hétfőn az Ukrinform hírügynökség. Az előterjesztést 266 képviselő szavazta meg a 450 fős törvényhozásban. A törvény elfogadása elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását. A múlt héten Magyarország jelezte, hogy ha az ukrán parlament jóvá hagyja a nemzetiségi kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló jogszabályt, nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdése elé. Október 13-a és 20-a között Olaszországban hadgyakorlatot tart a NATO. Erről Angelo Bonelli, az AVS baloldali párt ellenzéki képviselője számolt be. Bonelli szerint a gyakorlat az Európában állomásozó amerikai nukleáris fegyverek alkalmazására összpontosít. Olaszországban két olyan NATO támaszpont található, ahol a rendelkezésre álló információk szerint amerikai gyártmányú nukleáris fegyvereket tárolnak, Gedi Brescia megyében és Aviano Pordenone megyében. A gyakorlat neve megegyezik a NATO legfontosabb nukleáris támadást szimuláló hadgyakorlatáival, a Steadfast-néval. Hétfőn nyit a párizsi autószalon. 1898 óta, amikor először megrendezték a párizsi Tuileries kertjében, a párizsi autószalon évről évre látogatók tömegeit vonza, akik kíváncsiak az újdonságokra. Az október 12-e és 18-a között sorra kerülő kiállításon mintegy 100 új modell mutatkozik be. A rohamosan bővülő kínai autóipar különösen igyekszik bemutatni modelljét az európai vevőknek, mintegy 20 kínai márka részvétele várható Párizsban. Robert E. Hall és Michael Woodford amerikai közgazdászok kapják idén a közgazdaságtudományi Nobel emlékdíjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban. A díjat most 58. alkalommal ítélték oda. A 101 kitüntetett közül 26-an egyedül, 21 alkalommal ketten, 11 alkalommal hárman megosztva részesültek az elismerésben. Az eddigi legfiatalabb díjazott a francia-amerikai Esther Duflo, aki 2019-ben 46 évesen, a legidősebb pedig az amerikai Leonard Horvitz, aki 2007-ben 90 évesen kapta az elismerést. A mai élő legidősebb közgazdasági Nobel emlékdíjas a 97 éves amerikai Vernon L. Smith, aki 2002-ben kapta kitüntetést. A díjat eddig három nő kapta meg, 2009-ben az amerikai Elinor Ostrom, 2019-ben Esther Duflo, és 2023-ban az amerikai Claudia Goldin, utóbbi közülük az egyetlen, aki egyedül kapta meg a kitüntetést.
2: Időjárás.
4: Délután fokozatosan kiderül az ég, a hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütés hatására 12-16 fokig melegszik fel a levegő, az Adria mentén mérsékelt bóra mellett 20 fok várható.
3: Közlekedési hírek.
4: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Garnyaratkona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: Mi? Hol? Mikor? Kultúra, szórakozás és sport. Mindez a programajánlóban.
1: No, egy-két programot azért tudunk ajánlani a figyelmükbe. Az egyik az már is a mai napra szól, méghozzá Szabó Magda Pilátus. A Bánfalvi Stúdió előadása lesz látható. A színházi előadásról van szó, hát a Rendezvény Színház és Hangversenyteremben. Az időpont pedig ugye a mai nap és 19 óra. Belépő egyébként 25 euró, diákoknak, pedagógusoknak és nyugdíjasoknak pedig 20 euró. No, a Bánfalvi Stúdió Szabó Magda egyik legmegrendítőbb történetét, a Pilátust viszi színpadra. A darab anya és lánya kapcsolatán keresztül beszél szeretetről, gondoskodásról, magányról és arról, milyen nehéz valóban megérteni a hozzánk legközelebb álló embert. Tehát a Pilátus egy anya története, aki szeretetből szeretné levenni lánya válláról azt a terhet, amelynek saját magát érzi, és egyben fájdalmas történet arról, hogyan távolodhat el egymástól két ember akkor is, amikor mindketten szeretnek, és mindketten szeretik egymást, ugye. Na, a szereposztása következő lesz: Etelkát Pásztor Edina, Izát Sohár Veronika, Antalt, Öskü Ármin, Domokost, Borka Zsombor, Terészt Romány Eszter, rátsza majd, a rendet pedig Pap László, írta ugye Szabó Magda, a rendező pedig Bánfalvi Ági. És akkor ez ma lesz látható rendben.

Nagy Színház és Hangversenyteremben. És akkor egy program a holnapi napra is. Babronaki Györgyház megújult, kibővített és digitális tartalmakkal gazdagított állandó kiállításának ünnepélyes megnyitójára kerül sor. Október 13-án kedden, tehát ugye holnap, 14 órakor. Egyértelműen ugye a Dobronaki Györgyháznál. Ünnepi beszédet mond Vargedit, a Dobronaki Községi Magyar Önigazgatás Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke. Úgyhogy mindenkit szeretettel várnak holnap a Dobronaki Györgyházhoz. Mi pedig most egyet zenélünk, jön a Kaukázus és Szalai Éva, utána pedig akkor még egy programajánlat.

Na, megrendezik majd október 24-én a 11. Málé napot, és hát ugye Gyertyánosi falu otthonban. Lehet pedig jelentkezni, méghozzá legjobb hagyományos kukoricamálé és vagy modern kukoricamálé elkészítésének versenyére. Ugye a kukoricamálé fő alapanyaga a kukoricaliszt. Ugyan a kukoricamálé tartalmazhat különféle tölteléket is. A hagyományos, csak ugye tejfölt, lekvárt és almát, a modern pedig emellett szinte bármit, diót, mákot, magvakat, csokoládét, gyümölcsöt és még sorolhatnak. Na, a málé mintáknak 15x15 cm nagyságúnak kell lennie, és szombaton október 24-én 17 és 17 óra 30 között kell leadni a Gyertyánosi falu otthonban. Személyenként maximum 2 mintát lehet leadni, tehát mindegyik kategóriából csak egyet. Az értékelést 3-tagú zsűri végzi majd aznap 17 óra 30 és 18 óra 30 között, amit az eredmény hirdetés és a díjkiosztás követ. Tehát 11. Málé nap, Gyertyánosban október 24-én 17 órától várják akkor ugye többek közt a Málé mintákat is. Na de lesznek azért még programok jövő héten. Például október 23-án Lendva község községi ünnepet ünnepel, és ugye községi elismeréseket is fognak kiosztani. A rendezvény a Lendvai Színház és Hangversenyteremben lesz még hozzá 18 órakor. Egy nappal később, vagyis október 24-én pedig a Kubi szálloda mellett felállított sátorban lesz majd egy koncert, méghozzá Tanya Zságár érkezik majd. No és október 24-én, egyébként ugye szombati nap, lesz ismételten a hazai piac Lendván, méghozzá a templom tér mellett, és ugye sok finom hazai finomságot lehet vásárolni, úgyhogy ajánljuk a figyelmükbe, reggel 8-9 órától már kezdődik, és akkor majd a hazai piac. És október 24-én, csak így zárójelesen még megemlítjük, hogy lesz ismételten a hagyományos hadik harca rendezvény, ugye Lendván úgy szintén, a Szentháromság kápolnánál, a részletes program pedig majd még érkezik, de így a dátumot már akkor meg lehet jelölni, és lehet rá készülni. No de, hogyha említettük, hogy lesz Tanya Zságár koncert, akkor jöjjön is Tanya Zságár, Pet Dopounoci, és itt van akkor Tanya Zságár.

Na ez volt a tányaságár, hogy hagyja október 24-én a koncert Lendván lelökösség ünnepe kapcsán. Tányaságár érkezik tehát akkor. Na meg a foci rajongoknak gyorsan egy hír, 17-én, október 17-én, vagyis szombaton, a 17 óra 30 perckor, azaz fél 6-kor Muravidéki rangadó, méghozzá Muraszombatban, ugye a Fácánkertben, tehát Mura-Nafta összecsapás szombaton 17 óra 30 perckor. A foci rajongok, ne feledjék. Mi pedig akkor most zenével folytatjuk, jön a Groove House, Nagy Sándor is itt lesz, meg a Reality című dalat is meg fogjuk hallgatni.

Európa legjobb nagyvárosi parkja lett a Városliget. A világ egyik vezető parkszakmai szervezete, a World Urban Parks, a Large Urban Parks Awards 2026-os európai díját ítélte oda a budapesti parknak, az isztambuli díját adon. A csaknem 100 hektáros Városligetet professzionális üzemeltetésért, kiemelkedő zöld felület fenntartásért és magas színvonalú látogatói élményéért díjazták. A Liget Budapest így az építészet, a kultúra és a turizmus után immár a park professzionális üzemeltetésért is nemzetközi csúcsdíjban részesült. Rendkívül büszkék vagyunk erre a rangos nemzetközi elismerésre, hiszen ezúttal a Városliget fenntartását és benne azt a szakmai munkát ismerték el, amely minden egyes nap biztosítja a park magas színvonalú működését. Ezzel az ingatlanfejlesztés, az építészet, a kultúra és a turizmus után egy újabb területen, a park üzemeltetésben is a világ élmezőnyébe sorolták a Ligetet, mondta Györgyevics Benedek, a Városliget ZRT vezérigazgatója. Mi pedig gratulálunk a Liget Budapestnek az újabb nagy szakmai elismerését. Nyári lányok jönnek, utána meg itt lesz velünk Kovaszki meg a Vega is.

Hamarosan pedig terepjáróval várjuk önöket, pontban 15 órakor, ugye, és benne lesz 4 téma, miről is lesz szó. Az egyik, hogy ilyen részleges, nem hivatalos eredmények szerint elutasították a választók a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítását a tegnapi szlovéniai úgy döntő népszavazáson. Erről lesz tehát szó. Maradva a referendumnál, második témánál is az lesz, viszont ugye a törvényalkotó kérdés mellett tegnap 3 vélemény nyilvánító kérdésben is leadhattuk a szavazatunkat. Erről is jön majd egy összeállítás. Majd pedig szólunk arról, hogy a Göntérházi kétnyelvű általános iskolában gyakorlatoztak közösen a tűzvédelmi hónap kapcsán ma délelőtt a Hídvégbánótai Göntérház, illetve a radamosi tűzoltók. Erről is akkor egy összeállítás következik majd a terepjáróban. És végezetül, illetve negyedik témaként, valóban veszélyben van-e a moravidéki sündisznó populáció, vagy csupán az évszakos vándorlások áldozataivá válnak? Na, erre a kérdésre keresték a választ a munkatársak, és nagyjából azért meg is találták. És hogy mi a válasz, megtudják a terepjáróból. Úgyhogy ez a 4 téma várja önöket 15 órakor, bő 6 perc múlva, számítunk a figyelmükre.

Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rávapaty. További információ, drlupó.hu.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Október 12-e van hétfő, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig akkor Terepjáró következik, és ma négy témával, ha tehetik, akkor mindenképp tartsanak velünk, mi pedig már is kezdünk, és itt az első témánk. A részleges, nem hivatalos eredmények szerint elutasították a választók a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítását a tegnapi szlovéniai ügydöntő népszavazáson. A nem szavazatok többsége mellett az elutasításhoz szükséges küszöböt is elérték. Ticserines összeállítása.
2: Magas részvétel mellett zajlottak a vasárnapi népszavazások Szlovéniában. Az Országos Választási Bizottság részleges, nem hivatalos adatai szerint a választásra jogosultak valamivel több mint 54%-a járult az urnákhoz. A négy kérdés közül a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának hatályba lépéséről ügydöntő népszavazáson határoztak. A közzétett adatok szerint a szavazólapok csaknem teljes feldolgozása után a szavazók 51,26%-a ellenezte a módosítást. Az elutasításhoz azonban a nem szavazatok többsége önmagában nem volt elegendő. Arra is szükség volt, hogy az összes választásra jogosult legalább egy ötöde a törvény ellen voksoljon. Ez a feltétel is teljesült. A szükséges közel 340 ezer helyett több mint 468 ezeren szavaztak nemmel. A részleges eredmények közzététele után Luka Meseca, a Levica párt vezetője a parlamenti vizsgálatról szóló ügydöntő népszavazás jelentőségét hangsúlyozta. A módosítás elutasítását a kormánykoalíció verességként értékelte.
3: Pomemben danes je bil en referendum, in to je referendum o parlamentarni preiskavi.
4: Ma egy népszavazásnak volt igazán jelentősége, a parlamenti vizsgálatról szólónak. Ennek az eredménye kötelező érvényű, amennyiben a végleges eredmény is a mostanihoz hasonló lesz. Vagyis, ha az ellenzők tábora győz, ez a törvény nem lép hatályba, és a kormányoldal nem kap lehetőséget arra, hogy a vizsgálóbizottságokon keresztül politikai alapon beavatkozzon a mi és az önök magánéletébe. Janez Janša és koalíciója ma veres. Szenvedett. Ez nagyon jó jel, mert azt mutatja, hogy Szlovéniában az emberek nem fogadják el a megosztást, a gyűlöletet és azt a kormányzási módot, amelyet ez a kormány képvisel.
2: Jernej Vrtovec, az NSZI párt elnöke az eredmények ismeretében a szoros szavazat arányra hívta fel a figyelmet.
5: A korrupció elleni fellépést ez a koalíció a népszavazás kimenetelétől függetlenül folytatni fogja, hiszen látjuk, hogy az eredmény nagyon szoros. Elfogadtuk a SKOK-ról szóló törvényt. Meggyőződésem, hogy határozott szándékunk a bűnüldöző szervek megerősítése is, hogy ebben az országban komolyan hozzáállásunk a korrupció elleni fellépéshez.
2: Az ügydöntő népszavazás eredménye kötelező érvényű. A részleges, nem hivatalos adatok alapján tehát a most elutasított módosítás nem léphet hatályba. A végleges eredmény megállapítása viszont még hátra van.
1: A népszavazáson jogosultak 54,55%-a szavazott és mondta el véleményét a szociális támogatások feltételeiről, a harmadik országbeli állampolgárok helyi választójogairól és a közszolgálati média az RTV előfizetési díjáról. Az eredmények a jelenlegi feldolgozottság álláspontja szerint a következők. Császár Sebastian összeállítása következik.
6: A szociális támogatások feltételeiről, amely a munkaképes objektív akadályokkal nem rendelkező segélyezettek esetében a pénzbeli szociális támogatásokat közhasznú társadalmi munka elvégzéséhez kötni, a szavazók 60,54%-a igennel voksolt. A harmadik országbeli állampolgárok helyi választójogáról szóló javaslat, amely az önkormányzati választásokon a szavazati jogot kizárólag a szlovén és az Európai Uniós állampolgárokra szűkíteni, a választópolgárok 59,29%-a helyeselte. A közszolgálati média, az RTV előfizetési díj kérdésében a szavazatok szoros állása szerint rendkívüli kis többséggel 50,04%-kal a díj megtartása mellett voksoltak. Jánész Jánsa kormányfő így szólt az eredményekről.
7: Veseli smo visoke udeležbe. Zdaj hvala vsem volivkam i volivcem, ki so resno vzeli dejstvo, da je njihov glas najmočnejše orožje demokracije.
4: Köszönet azoknak, akik komolyan vették azt, hogy szavazatuk a demokrácia legerősebb fegyvere. Ez nagyon örvendetes tekintve, hogy közeleg a következő népszavazás, amely fontos lesz Szlovénia jövője szempontjából, valószínűleg valamikor december elején. Kívánjuk, hogy a következő népszavazásokon is hasonló legyen a részvétel, és hogy a dolgok tisztázódjanak. A mai napon néhány dolog tisztázódott. Tudjuk, hogyan tovább. Hallottuk a legnagyobb ellenzéki párt képviselőjét, aki külön megköszönte a szakszervezeti központoknak. Eddig valahogy még úgy értékeltük, hogy a szlovéniai szakszervezetek pártfüggetlenek, de most tudjuk, hogy hol tartunk. Annak ellenére, hogy már mindenhez hozzá vagyunk szokva, még mindig meglepő, hogy a propagandának mekkora befolyásoló ereje van országunkban, ami miatt lemaradunk más, fejlettebb demokratikus országtól. Köszönjük a médiának, különösen azoknak, amelyek a kampányban igyekeztek szakszerűen közreműködni és bemutatni az érveket mindkét oldal részéről. Sajnos ez alól kivétel a Nemzeti Televízió, amely szintén az egyik népszavazási kérdés tárgya volt.
7: Skúšal delovať professionálno, predstavljať argumente ene in druge strani, žal je iz tega treba izvzeti nacionálno televízió, ki bila sicer tudi predmet enega od referenskih vprašanj.
6: Ezek a jelenlegi eredmények 99,96%-os feldolgozottságnál.
1: Göntérházán az iskolában keletkezett tűz a reggeli órákban, és úgy festett, nagyobb bajok is lehetnek belőle. Mivel a tűzvédelmi hónap kellős közepén vagyunk, ezért viszont hamar kiderült, hogy csupán gyakorlatról van szó. A hétvég bánóta önkéntes tűzoltó egyesület vezetésével és a göntérházi, valamint a radamosi tűzoltók közreműködésével valósult meg a most már szokásos hetési gyakorlata a környék egyesületeinek. Szabó Márk riportja.
8: Én Elena vagyok, és vagyok 12 éves. Én Alina vagyok, és 12 éves vagyok.
9: Mi történt ma itt az iskolában?
8: Evakuációs gyakorlatunk volt.
9: Mit mondtak a tanárok, hogy mi a baj, vagy hogy hova kell menni?
8: Hogy megyünk ki.
9: Mindenki megvolt?
8: Kettő tanuló benn maradott.
9: Meg talán egy tanárnő is, mintha?
8: Igen.
9: Egyébként ilyenkor tudjátok, hogy mit kell csinálni, és szoktátok így gyakorolni?
8: Igen, minden évben.
9: Tudtátok, hogy majd lesz ilyen gyakorlat?
8: Nem mondtak.
6: Svarda Tomka Tíme a tanárnő.
10: Minden évben meg szoktuk szervezni ezt a tűzvédelmi gyakorlatot, vagyis az evakuációs gyakorlatot. A tűz az a fűtőházban keletkezett. A gyerekek, mivel az időjárás amilyen, valamit sejthettek, mert nem engedtük őket cipőt átváltani, tehát nem papucsban szaladtak ki, hanem cipőben. Akkor valamit gondolom sejthettek, hogy valami lesz, de amúgy a gyerekek nem tudták.
9: És ebben a tűzvédelmi hónapban egyébként volt-e téma így a tűzvédelem, vagy foglalkoznak-e velük ilyenkor egy kicsit jobban ezzel a témával?
10: Múlt héten volt a gyermekhét, és akkor pénteken voltak tűzoltók nálunk egy egész napot, és minden osztály kipróbálhatta, különböző gyakorlatokat csináltak, ilyen igazi ilyen tűzoltás, amit a gyerekek szoktak, a pionírok, az önkéntes tűzoltó egyesületekben. Amit még szeretnék mondani, hogy nagyon érdekes az, hogy valamikor tanítottam ezeket a gyerekeket, akik most már fölnőttként, mint tűzoltók jönnek vissza, és szerintem nagyon jól csináljuk, mert nagyon sokan vannak ebből az iskolából. Régi diákok jönnek, mint tűzoltók vissza. Ennek örülök.
9: Tomsics Teodorral beszélgetünk, a Hitvég bánutaiak elnökével. Hogy van megelégedve, mint a beavatkozás vezetője a mai munkával itt az iskolán?
11: Nagyon jó. A csapatok össze vannak szokva, már tudjuk az egyleteknek mi a munkája. Az idén kicsit másképp volt, mert senki nem tudta, mi lesz a munkája. Úgyhogy mi ezt a vezetők megbeszéltük egymás között, hogy nem mondjuk meg, hogy mi a terv, meg mi történt. És senki nem tudta, tudtuk a göntérházi, meg a radamosi, meg a hitvégi, hogy mondom, parancsnok tudta, miről van szó, a többiek nem tudták, hogy mi várja őket ezen a gyakorlaton. Azért mi akkor mindenki felkészülhetne. És akkor most úgy döntöttük, hogy aztán többet nem mondjuk, mert megmondjuk, hogy gyakorlat van, de nem tudja, kinek mi a munkája, mert nem bőr felkészülni, nem?
12: Kiérés, az szépen működött?
11: Igen, minden, igen, mindenki időbe kijött, minden, ahogyan kellett menni, ahogy volt a hívások, minden, a felöltözés, minden szépen ment.
12: Felszerelés meg volt.
11: Persze, persze, persze. Mivel erre, mivel most megláttuk, hogy a kocsik, meg minden, a felszerelés benne a kocsiba, úgyhogy semmi nem hiányzik, semmit nem kell gondolkodnod, mindenki tudja, mi a munkája. Úgyhogy most már egy, úgy mondom, pár évi együttműködésnek az eredménye az, hogy most már akakinek azt mondom, hogy te menj oda, azt már meg tudja csinálni, miről van szó. Nem?
12: Tehát ez a három csapat, ez most már szépen együttműködik.
11: Hát ez most a negyedik most éve van ez a gyakorlatunk itt a Göntekházi Jellemiskola, mivel mi három vagyunk a legközelebb egylet, mind a három kis egylet, úgyhogy akkor így is, ha van valami, ha élesbe megy a dolog, akkor így is mindenki jön. Ez egy kihívás lenne mindenkinek, ha élőbe kéne menni, nem? Mondom, de ez gyakorlat. Élőben még itt az adrenalin, a népek, a minden, kicsit másképp megy, nem?
12: A gyakorlat Szrecsko Prendel szövetségi elnök felügyelete mellett zajlott le. A három egyesület egyébként is szorosan együttműködik. Nagyon jól ment a gyakorlat, szakszerű, fürge és jól kivitelezett munkát láthattunk. Kritikát nem kell megfogalmazzak, hisz látszik, hogy a három csapat már jól összeszokott. Ebben a hónapban ezen kívül még több gyakorlata is lesz ötéinknek, de képzéseket is szervezünk, és reméljük összejön a szövetségi gyakorlatunk is. A nyilvánosságot értesíteni fogjuk tevékenységeinkről.
1: A sötétedés után aktív sündisznók tavasztól őszig gyakran tévednek az utakra, táplálék és párkeresés közben, ahol a közúti forgalom hatalmas veszélyt jelent számukra. De vajon valóban veszélyben van-e a muravidéki sündisznó populáció, vagy csupán az évszakos vándorlás elkerülhetetlen áldozatairól van szó? Vida Martin a biológus, valamint a Zemlén Természetvédelmi Megoldások Intézetének szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Zuzinak.
13: A muravidékről jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan nyilvánosan hozzáférhető és rendszeres felmérés, amely alapján megbízhatóan megmondhatnánk, mely útszakaszokon történik a legtöbb sundisznogázalás. Az egyedi megfigyelések segíthetnének felismerni a veszélyes helyeket, az átfogó képhez pedig a gázalások rendszeres megfigyelésére és rögzítésére lenne szükségünk. A sünök állomány nagyságára vonatkozó adatok nélkül azt sem tudjuk éppen megbecsülni, hogy most a közúti forgalom következtében a helyi állomány mekkora részét veszítjük el ezzel. A helyi állományok megfogyatkozásának, sőt eltűnésének veszélye tehát mindig fenn áll. Rendszeres felmérés nélkül viszont nem állíthatjuk, hogy most ez itt nálunk Muravidéken már zajlik.
14: A sünök teljes aktív időszakában, tavasztól őszig figyelnünk kell rájuk, különösen alkonyatkor és éjszaka. Tavasszal és kora nyáron a hímek többet mozognak a nőstények keresése miatt, később a fiatalok is önállóvá válnak. A téli álom előtt pedig, szóval most, a sünök intenzíven keresnek táplálékot. De hogy mi segítheti az autósokat a veszélyes útszakaszokon?
13: A veszélyes útszakaszokon segíthetnek például a figyelmeztető táblák és a forgalom lassító intézkedések. Alacsonyabb sebességnál a vezetőnek sokkal több ideje van észrevenni a sünt és biztonságosan megállni, illetve félreállni. És fontos az is, hogy az autósok persze figyelembe vegyék a figyelmeztetést és valójában lelassítanak. Autósként sokat tehetünk figyelmes vezetéssel, a látási viszonyokhoz igazított sebességgel, különösen kertek, sövények, más zöld területek közelében legyünk sokkal jobban óvatosabbak, és figyeljük az úttest szélét is. Ha sünt látunk, lassítsunk, és amennyiben a forgalmi helyzet persze ezt lehetővé teszi, akkor álljunk meg mennyire annyira biztonságosan, kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat meg mennyire annyira biztonságosan, kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat, és minden, amivel veszélyeztethetünk,

0: hagyjunk elegendő helyet ahhoz, hogy az állat eltávolodhasson tőle. Minél előbb hívjunk állatorvost vagy állatmentőközpontot, és egyeztessünk a további ellátásról. Tudtuk meg Vida Martina biológustól, a Zemlján Természetvédelmi Megoldások Intézetének szakmunkatársától.
1: Hétfő van, október 12-én is a Munavidéki Magyar Rádióban a terepjárót hallhatták, amit megtalálnak ugye honlapunkon is, mmr.si. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
2: A Muravidék hullámhossza. MMR.

Na, egyébként egy érdekesség még a mai nap kapcsán, október 12-e kapcsán, hogy 124 évvel ezelőtt, tehát ugye 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. A csapat kapitánya Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó volt. Bécsben volt a mérkőzés, ahol az osztrákok 5-0 arányú győzelmet arattak egyébként. Hajós Alfréd a magyar csapat bal összekötője volt. A mérkőzés legjobbja, Johann Studnicka, mester hármast rúgott a magyar válogatottnak. A magyar szövetségi kapitány egyébként Gilemot Ferenc volt, tehát 124 évvel ezelőtt, hogy a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta. És ugye Bécsben, hát vereség volt az osztrákoktól 5-0-ra, de azért ugye utána javult a magyar válogatott. Ez azért mindenképp pozitív. Egy zenével azért most folytatjuk, Kőkény Attiláék jönnek, majd a Pagosi Brothers Company is itt lesz, meg felcsendül majd egy dal a Kistején Tánczenekartól is.

0: hogy az utolsó emlékünk egymásról egy szép mosoly legyen.
1: Miután Carlos Alcaraz kiesett a Sánkhely tenisztorna 8. döntőjében, úgy tűnik, hogy Alexander Zverev lesz a férfi tenisz új világelsője. A német játékos legkorábban november 2-án léphet a lista élére. A világranglistát jelenleg ugye Jannik Sinner vezeti, de az olasz játékos sérülése miatt idén már nem indul több tornán. Zverevnek 1180 pont hátránya van, ez pedig már az október végi bécsi ATP 500-as versenyen ledolgozhatja. Ha akkor nem sikerül neki, a párizsi Masters tornán, majd az évvégi világbajnokságon is próbálkozhat. Legkésőbb az utóbbi után már biztosan ő lesz a világ első, ha csak ugye nem sérül meg, vagy nem esik mindjárt ki az első körben. 29 éves teniszező a világranglista 1973-as bevezetése óta a 30. világ első lesz, Boris Becker után második németként sikerül majd neki ez a bravúr. A nagy hármas, Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovic két évtizedig tartó uralkodása után negyedik játékosként vezetheti majd a ranglistát. Korábban kulcspillanatokban rendszeresen megingó Zverev óriásit javult idén, és pályafutása legjobb szezonját teljesíti. Az Australian Open-en elődöntőbe jutott. Megnyerte a Roland Garrost, Jannik Sinner ellen döntőzött Wimbledonban, és behúzta ugye a US Open-t is. No, Carlos Alcaraz és Jannik Sinner több mint két évig tart a dominancia után Zverev lett az első játékos, aki Grand Slam-et tudott nyerni, ráadásul rögtön kettőt is. Igaz ez, Alcaraz fél évig tartó sérülése mellett az is kellett, hogy a hőséggel küzdő Sinner hatalmas meglepetésre kiessen a Roland Garroson, majd sérülés miatt kiadja az US Open-t. Na most, ha csak valami nagyon extrém nem történik, akkor Alexander Zverev lesz majd az új világ első, és ez akár már november 2-án is sikerülhet neki. Mi pedig menjünk tovább, érkezik Fritz Kalkenbrenner, tehát őt is hallani fogjuk, meg hamarosan meghallgatjuk a hét zene számát is.

Nagy 1492-ben, tehát 534 évvel ezelőtt Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről egyébként azt hitte, hogy India. A hajónapló szerint 70 napi hajózás után a 71. napon. A Bahamákon a mai San Salvador szigetén kötött ki. Az utazáshoz Castillo Isabella királynő bocsátott 3 hajót a rendelkezésére. Kolumbusz nyugat felé haladva, ugye Toscanelli 1474-es évi térképe alapján Indiába akart eljutni, hogy a luxus cikkek keleti kereskedelmét megszerezze Velence elől. Na és hát ugye a sziget valóban megmentette Kolumbuszékat, ezért adták neki ugye többek közt a San Salvador nevet. A sziget addigi neve Guanahani volt egyébként, így zárójelesen csak. Hát igen, elindultak, és hát azt hitték, hogy Indiába értek, holott ugye 70. napon azért már eléggé puskaporos volt a hangulat a hajókon, de aztán jött a 71. nap, és akkor a Bahamákon kikötöttek, ott volt az a sziget, amit akkor elneveztek ugye a megmentőnek, és vagyis San Salvadornak. Hát igen, Kristóf Kolumbusz így járt ezzel az esettel 1492-ben, erről filmet is forgattak, meg zene is van hozzá. 534 éve volt ez. Nálunk pedig hallhattuk a 7 zeneszámát, most pedig még egy kis zenével folytatjuk, aztán 16 órakor jönnek majd a friss hírek, délutáni hírszerkesztő, Oleti Zsuzsanna, majd a következő órában is várjuk Önöket, hiszen többek közt jelentkezik majd a Zöld Zóna, meg lesznek gyerekgondolatok is.

megyek el, nem tudom miért, most miért megyek el.

megyek el. Nem tudom miért, most miért megyek el. Nekem kell ez a hely.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oléti Zsuzsa hírszerkesztő. Nagy számban vettek részt a választók a vasárnapi szlovéniai népszavazáson. A részvételi arány meghaladta az 50%-ot, ami az utóbbi évek legmagasabb aránya. A szavazatok több mint 99%-ának megszámlálása után az ügydöntő népszavazáson a szavazók többsége a parlamenti vizsgálóbizottsági törvény ellen voksolt, míg két konzultatív népszavazáson a szociális segély közmunkához való kötéséről, illetve az úgynevezett harmadik országbeli külföldiek helyhatósági választásokon való részvételi jogának megvonásáról igennel szavaztak. Az RTV előfizetési díjának eltörléséről szóló népszavazás eredménye jelenleg az előfizetési díj eltörlését ellenzők győzelmét jelzi, de a különbség minimális. Szlovénia novemberben ismét az urnákhoz járul a helyhatósági választások és a szakszervezetek által kezdeményezett újabb népszavazás miatt. A Lendvai Színházban ma este 7 órakor Szabó Magda Pilátus című regényének színpadi átdolgozását tekinthetik meg a Magyar Bérletes programban. A Bánfalvi stúdió előadását Bánfalvi Ági rendezte, aki Etelkát, az édesanyját alakítja a történetben. Az özvegyen maradt nőről lánya veszi át a gondoskodást, mindent megad számára, miközben óhatatlanul lassan önmagát is kénytelen lesz feladni az idős nő. Egy hét kihagyás után ma folytatódik a Magyarországgyűlés őszi ülésszaka. A hétfői ülés azonban nem a megszokott módon kezdődött. Magyar Péter napi rendelőti felszólalása helyett a képviselők először az október 6-ai Nemzeti Gyásznap alkalmából az aradi vértanúkról emlékeztek meg. A megemlékezés után azonban már a megszokott mederben haladnak tovább a dolgok. A miniszterelnök megtartja szokásos napi rendelőti felszólalását. A kormányfő felszólalására reagálnak a frakcióvezetők, majd Magyar Péter viszont válasza következik. Ezek után a frakcióknak is lesz lehetőségük napi rendelőt felszólalni. Sörétes puskával nyitott tüzet egy 14 éves diák hétfő délelőtt egy dél-franciaországi középiskolában. A fiú egy gitártokban vitte be a fegyvert az épületbe, majd rálőtt az iskola igazgatójára és egy tanárnőre. Mindketten megsebesültek, de nincsenek életveszélyben. A támadót az intézmény egyik dolgozója fékezte meg, mielőtt a rendőrök a helyszínre érkeztek. A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen. A fiatallal szemben gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás. Floridától észak felé az Appalachee-hegység és a Közép-Atlanti térség irányába halad az Isaias hurikán, amelynek már 4 halálos áldozata van az amerikai hatóságok közlése szerint. Az Isaias péntek este ért partot Floridában, az Egyesült Államok mexikói öbölmenti partvidékén. A vihar a Saffir-Simpson skála szerinti 5 kategóriából a 3. erősségi fokozatot is elérte. A partot azonban már 2. kategóriájú hurikánként érte el. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek ki. Az Isaias az idei atlanti hurikán szezon első vihara.
2: Időjárás.
1: Délután fokozatosan kiderül az ég. A hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütés hatására 12-16 fokig melegszik fel a levegő. Az Adria mentén mérsékelt borra mellett 20 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség az esti órákig Gornyaradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

0: szárnya.
1: 16 óra 11 perc lesz mindjárt a pontos idő, és hétfő van, október 12-e, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió. No, egy kis zene még itt következik a Muravidéki Magyar Rádióban, dr. BRS lesz itt velünk, meg Sam Smith is majd megszólal, utána pedig akkor várja neked Donner Tíme és a Zöld Zóna.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A svájci gleccserek jégkészletük több mint 5%-át veszítették el az elmúlt egy évben, és változik a tengerek, óceánok vize. Ezekről szólunk ma. Rendkívüli mértékű jégveszteséget szenvedtek el a svájci gleccserek az elmúlt 12 hónapban, miután a nyári hőhullámok súlyos csapást mértek az alpesi csúcsokra. Az ország megmaradt jégkészletének több mint 5%-a tűnt el egyetlen év alatt, amit a kutatók egészen rendkívülinek neveznek. Az országos felmérés adatai szerint a folyamat drámai gyorsasággal halad előre, adta hírül a BBC. A szakemberek korábban a 2%-os éves veszteséget is szélsőségesnek tekintették, az idei 5,5%-os csökkenés azonban minden korábbi várakozást felülmúlt. Ez valóban katasztrofális, mondta dr. Matthias Huss, a felmérést készítő svájci gleccserfigyelő hálózat vezetője. A romló trend már a téli időszakban megalapozódott, hiszen az enyhe időjárás miatt jóval kevesebb hó hullott a hegyekben a megszokottnál. A májusi és júniusi korai kánikula gyorsan felolvasztotta ezt a vékony védőréteget, így a sötétebb jégfelület csupaszon maradt. A sötét jég lényegesen több napenergiát nyel el, ami a későbbi hőségriadók során tovább gyorsította az olvadást. A nyári hónapokban a gleccserek mintegy 2,2 billió liter olvadékvizet bocsátottak ki. Ez a hatalmas mennyiség átmenetileg ugyan enyhítette a szárazságot, a fagyott víztartalékok viszont rohamléptekkel fogynak. A jég gyors pusztulása hosszú távon komoly veszélyt jelent a mezőgazdasági vízellátásra, a vízenergia termelésre és a folyami hajózásra. A Rajna vízszintje például rekordalacsonyra süllyedt a nyáron, ami jelentősen megnehezítette az áruszállítást és növelte a szállítási költségeket. A kutatókat a legmagasabban fekvő mérőpontok adatai döbbentették meg a leginkább. Még a 3500 méteres tengerszint feletti magasságban sem maradt hó a nyár végére, pedig ezeken a területeken az év minden szakában fagyos körülmények uralkodnak. Egyes helyeken 4 méter vastag jégréteg tűnt el ott, ahol a térről megmaradt hónak kellene borítania a felszínt. A friss hó hiányában a gleccserek nem jutnak utánpótláshoz, így alacsonyabb tengerszint feletti magasságokban fokozatosan elsorvadnak. A jégveszteség ráadásul a hegyoldalak stabilitását is veszélyezteti, ami megnöveli a földcsúszamlások és a hirtelen áradások kockázatát. Olyan ez, mintha kivennénk egy jégkockát a hűtőből.

ről, és végignéznénk, ahogy a szemünk előtt elolvad, fogalmazott a Bristoli Egyetem egy kutatója. Több alpesi gleccser sorsa már megpecsételődött. A keleti ország részben található Plattalva például teljesen eltűnt. A szakértők szerint a globális széndioxid kibocsátás határozott csökkentésével a sarkvidékek és a Himalája hatalmas jégtömegei még megmenthetők lennének, megelőzve a tengerszín drasztikus emelkedését. Más. A felmelegedés hatására a Csendes-óceán egyes részein előregszik, másút viszont megfiatalodik a tengervíz. A tengerparton állva talán fel sem tűnik, de az óceánok vize folyamatosan öregszik. A víz korát az határozza meg, hogy mennyi időt tölt el a felszíntől távol, miközben a benne lévő feloldott oxigént a tengeri élőlények, a baktériumok és a különböző kémiai reakciók fokozatosan elhasználják. Friss oxigénhez a víztömeg csak akkor juthat újra, ha visszatér a felszínre, ahol kapcsolatba lép a levegővel. Régóta ismert tény, hogy a melegebb víz kevesebb oxigén képes megtartani, a globális felmelegedés így felgyorsítja az óceánok öregedési folyamatát. Ez a változás súlyos következményekkel járhat a vízi ökoszisztémákra nézve. Az viszont eddig tisztázatlan volt, hogy ez a folyamat miként alakul az egyes régiókban. A kérdés tisztázása érdekében a San Diego-i Kaliforniai Egyetem kutatói egy 100 évre előre tekintő, leegyszerűsített óceáncirkulációs modellt futtattak le. A szakemberek azt vizsgálták, miként befolyásolja a melegedés az óceán különböző területeit és azok oxigén szintjét. A közzétett eredmények egy látszólag paradox helyzetre világítottak rá. A Science Alert beszámolója alapján a modellek szerint a jövőben a fiatal tengervíz öregedni, míg az öreg víz fiatalodni fog bizonyos területeken. Ez a különös jelenség a Csendes-óceán felső termoklin rétegében mutatható ki a leginkább. Ez a nagyjából 200 és 1000 méter közötti mélységben húzódó átmeneti zóna, a meleg felszíni réteg és a mélyebben fekvő, jóval hidegebb óceáni vizek között helyezkedik el. A melegedő hőmérséklet hatására lelassul a rétegek közötti áramlás, de a lassulás következményei régiónként eltérőek. Mivel a melegebb vízsűrűsége kisebb a hidegénél, a felmelegedés növeli a hőmérsékleti különbséget az óceán felső és alsó rétegei között. Ez megnehezíti a rétegek egymással való keveredését. A szélrendszerek miatt a Csendes-óceán egyes részei eltérően viselkednek. A szubtrópusi Észak-Csendes-óceánban a termoklin réteget főként a felülről érkező fiatalabb és kevésbé sós víz keveredése táplálja. Ennek a keveredésnek a lassulása miatt az ottani víz fokozatosan öregszik. A trópusi Csendes-óceánban a termoklint inkább az alulról felfelé áramló öregebb víz befolyásolja. A kutatók megállapították, hogy ez a függőleges keveredés is lelassul, ami azt eredményezi, hogy az érintett víztömegek megfiatalodnak. Ebben a folyamatban a déli óceán melegedése is kulcsszerepet játszik. Habár a vizsgálat nem terjed ki az óceáni ökoszisztémák részletes elemzésére, a szakemberek megjegyezték, hogy az Észak-Csendes-óceánban történhetnek a legjelentősebb változások a tengeri élőhelyek lakhatósága szempontjából. A már most is alacsony oxigéntartalmú területek szempontjából némi bizakodásra ad okot, hogy az oxigénvesztés mértéke a következő évszázadban várhatóan nem lesz drasztikus. A jövőbeli elemzéseknek még részletesebb modelleket kell alkalmazniuk a teljes kép feltárásához, beépítve például a szélmintázatok várható változásait is. A felmelegedés által kiváltott cirkulációs változások kulcsszerepet játszanak abban, miként reagál a Csendes-óceán fizikai, biogeokémiai és ökológiai rendszere az emberi tevékenység okozta klímaváltozásra, vonták le a végső következtetést a kutatók. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét zöld zóna.

0: Ha még egy kicsit az őszi emlékekről beszélünk, akkor nekem eszembe jutottak a gesztenyék, és ott vannak. Ki gyűjtött már gesztenyét?
1: Én.
0: Mert hogy szeditek őket össze?
1: A kezünkben.
0: Van, hogy böknek?
1: Vannak.
0: Olyan is van.
1: Akkor bent vannak a bundájukba.
0: És hogyha anélkül, akkor meg milyen színű?
1: Barna.
0: Mibe szeditek őket?
1: A kezünkbe.
0: És mit lehet belőlük készíteni, rakosgatni? Készítettetek már valamit a gesztenyékből?
1: Mi nem. De lehet belőle készíteni cicát, hóembert.
0: El tudjátok összetűzni a gesztenyét?
1: Fogpiszkálóval. Törnek el?
0: Kicsit talán erősebb ilyen fogpiszkálókkal.
1: Igen.
2: Még a kesztyűk fel is megfogjuk, és akkor úgy rakosgatjuk.
0: Ha ugye esetleg böknek.
2: Igen.
0: Lányok, hogyha kapnátok egy sütőtököt a kezetekbe, mit formálnátok belőle? Anna, te mit készítenél?
3: Egy boholcot.
0: Boholcot?
3: Kivágnám így a tököt, ilyen cikcakosra, szemet is vágok neki, és olyan lesz, mint egy igazi tökfej.
0: Kinek adnád oda, Zoé?
3: Anyának, meg apának, meg a kis tesómnak.
0: Szerinted örülnének neki?
3: Nem tudom.
0: Biztos. Szofi, hogyha te kapnál egy tököt, mit készítenél belőle?
4: Csinyának játékokat belőle, cicakat, kutyusokat, szivárványt, esőt valahogy, meg még pulcot, meg valami olyant.
0: Szára?
5: Én csinálna hóembert, meg tökfejet.

Ezek voltak tehát akkor a gyerek gondolatok itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát ezeket mindig érdekes hallgatni. Hétfő van és október 12-e. 16 óra 37 perc a pontos idő. Érkezik a Maroon 5, tőlük a Sugar című dalat fogjuk hallani, meg a mindig lesz a Magna Cum Laude-tól. Utána jövünk is vissza.

Bodnár Anda két helyet ravítva a 66. A női teniszezők legfrissebb világranglistán, míg a férfiaknál a legjobb magyar Marozsán Fábián egy pozícióval lejjebb kerülve a 63. Wuhanban ugye szerencsés vesztesként főtáblára jutott, majd rögtön kiesett Bodnár mögött, Udvardi Panna található még a legjobb 100 között, aki egy helyet veszített, így a 80. míg a korábbi top 100-as Gálfi Dalma jelenleg a 152. Marozsán a nyitó körben kiesett Sánkhájban, és legközelebb a kazaksztáni Almatiban indul majd jövő héten. Piros Zsombor egy helyet rontott, ezzel 114. az ATP rangsorban, míg a sérülés miatt idén már nem versenyző Fucsovics Márton egy helyet csúszott vissza, és a 134. A világranglista terén annyi változás történt, hogy a nőknél az orosz Mira Andreeva feljött a 3. pozícióba, a kazák Jelena Rybakina és a fehér orosz Arina Sabalenka mögé. A férfiaknál egyelőre marad az élen az olasz Jannik Sinner, ki számára ugye befejeződött a szezon, erről már szóltunk, de a német Alexander Zverev és a spanyol Carlos Alcaraz követi, a 24-szeres Grand Slam bajnok Novak Djokovic pedig pekingi diadalával 3 hét után visszatért a top 10-be, és jelenleg a 8. Na ugye, hogy említettük, hogy Alexander Zverev akkor majd átveheti a vezetést a ranglistán, ha minden jól alakul neki. De egyébként pedig szlovén szempontból eléggé szomorúan néz ki a ranglista, ugyanis október 12-én őri világ ranglistán Veronika Erjavec a 144. Tamara Zidánsek pedig a 161. Plona Herzog a 224. helyen áll. Férfiaknál a top 500-ban sincs egy játékos sem, pontosabban Filip Jevblanincsek az 501. helyezett. Hát ez akkor van még hova fejlődni. Mi pedig zenélünk most egyet, ugye itt alszol, ezt ének mindjárt a TNT.

Na mindjárt 16:50 perc lesz a pontos idő, ami pedig akkor azt jelenti, hogy 10 perc múlva, bő 10 perc múlva érkeznek majd a friss hírek Oleti Zsuzsannától, ugye pontban 17 órakor. Na aztán akkor a következő órában is várjuk Önöket jó néhány érdekességgel, ha tehetik, maradjanak a társaságunkban, mindenképp pedig mindenkinek kellemes szép délutát kívánunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Összesen 3000 választópolgár fejezte ki szándékát, hogy Szlovéniából, illetve külföldről levélben szavazzon a vasárnapi népszavazás előtt. A járási választási bizottságok jelenleg a Szlovéniából levélben leadott szavazatokat ellenőrzik. Az adatokat 18 óra után frissítik a DVK honlapján, jelentette be Igor Zorčič, az Országos Választási Bizottság igazgatója. Szlovéniában a választók vasárnap 4 kérdésben adhatták le voksukat, egy törvényhozási és 3 konzultatív népszavazás keretében. A törvényhozási referendum a parlamenti vizsgálatokról szóló törvénymódosítását érinti és civil kezdeményezésre írták ki. A 3 konzultatív referendumot a kormánypártok kezdeményezték. Ezek a közszolgálati rádió és televízió finanszírozását szolgáló kötelező hozzájárulás eltörléséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választójogáról, valamint a szociális támogatás közhasznú munkához kötéséről szólnak. Bár a konzultatív referendum jogilag nem kötelezi a törvényhozást, a többségi igen szavazat komoly politikai felhatalmazást ad a kormánynak. Ha az Alkotmánybíróság sem semmisíti meg a korlátozást, a harmadik országbeli állampolgárok már a 2026. november 15-i szlovén önkormányzati választásokon sem vehetnek részt. Magyarországon fokozatos ütemű államháztartási konszolidáció várható a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiaárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után, de rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, áll a Fitch Ratings héttől Londonban bemutatott őszi regionális helyzet értékelésében. A nemzetközi hitelminősítő, amely a tágabb értelemben vett közép- és kelet-európai térség közfinanszírozási és makro kilátásait vizsgálta, 24 oldalas elemzésének Magyarországról szóló fejezetében közölte. Várakozása szerint a hazai össztermékhez, a GDP-hez mért magyar államháztartási hiány az idén eléri a 7,3%-ot, vagyis jelentősen meghaladja a tavaly decemberi saját előrejelzésében szereplő 5,6%-ot. A Fitch ugyanakkor 2027-ben 5,8%-ra csökkenő deficitet valószínűsít Magyarországon. Az EU tagországok külügyminiszterei hétfői luxemburgi tanácsülésükön elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn. Az X-en közzétett üzenetében Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte háborúját Ukrajna ellen. A hétfőn elfogadott lista 826 orosz vállalatot és az e vállalatok élén álló 743 vezető nevét tartalmazza. A lépéssel mintegy 4600-ra emelkedett azon emberek és szervezetek száma, akiket, illetve amelyeket az EU főként az ukrajnai háborúval kapcsolatban vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal sújt. Kamionnal ütközött egy turistabusz vasárnap a nyugat-törökországi Manisa tartományban. Legkevesebb 11 ember meghalt, 27-en megsérültek, közölték ma helyi hivatalos források. A tartományi kormányzat az X-en arról tájékoztatott, hogy a baleset a tengerparti Izmirt Bursa városával összekötő úton Akisár körzetben történt nem sokkal délelőtt, a sérülteket kórházban ápolják.
2: Időjárás.
1: Este és éjszaka jobbára derült lesz az ég, reggel felé egyes síkvidékeken köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 0 és 6 fok között váltakozik. A ködfoltok eloszlása után kedden sok lesz a napsütés, amelynek hatására 14-17 fokig melegszik fel a levegő. Az Adria mentén mérsékelt borra mellett 20 fok várható. Szerdán és csütörtökön is hasonlóan alakul időjárásunk. A felhőátlanulások mellett több-kevesebb napsütésre mindenütt számítani lehet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Gornyeradgona körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Na ugye volt Forma 1 is, és a nemzetközi sajtó elsősorban a pályafutása 250. Forma 1-es futamán első szingapúri sikerét arató Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzőt, valamint a harmadik és ezzel a WB cím megszerzéséhez közelebb kerülő Kimi Antonellit, a Mercedes olasz pilótát dicsérte a vasárnapi szingapúri nagydíj után, gyűjtötte össze a nemzeti sport. És hát például a The Business Times következőt írta. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője, 10. alkalommal versenyzett már itt, de most először nyerte meg a Forma 1-es szingapúri nagydíjat. Nagy-Britanniában a Daily Mail például Max Verstappen pontosan azt tette, amit Max Verstappen szokott, és megnyerte a villanyfényes szingapúri nagydíjat a pole pozícióból rajtolva. Ez volt a lenyűgöző karrierének a 73. győzelme. A szezon előtt senki nem adta neki a legkisebb esélyt sem, mégis elérte ezt a figyelemre méltó győzelmet. A The Guardian a következőket írta. Max Verstappen a pole pozícióban rajtolva a leintésig figyelemre méltó teljesítményt nyújtva nyerte meg a szingapúri nagydíjat, mely pályafutása 250. futama volt. Antonelli már 102 ponttal vezet az összetettben Russell előtt, ami azt jelenti, hogy matematikailag már a következő fordulóban az Egyesült Államokbeli Austinban bebiztosíthatja a világbajnoki címét, ha nyer, és közben Russell a 8. helynél rosszabb pozícióban zár. Spanyolországban a Marca például a következőket írta. A körbe zárult. Max Verstappen történelmi rekordjának furcsa hiányossága volt, hogy még soha nem aratott győzelmet Szingapur utcáin. Ezt az űrt most betöltötte a holland versenyző. Bár a WB cím elérhetetlen a számára, a Red Bull javuló teljesítményével párban egyértelmű, ő a szezon második felének fénypontja, mivel mindent meg akar nyerni, amit csak lehetséges. Olaszországban a La Gazzetta dello Sport. Antonelli már 2 hét múlva az Egyesült Államokban megkísérelheti a bravúrt, bár a feladata továbbra is nehéz. 23 ponttal kellene többet szereznie Austinban, mint Russell, utóbbi a pontszerzők helyek valamelyikén végez. Más esetben Mexikóra marad a döntés, így papíron nagyobb az esély a WB cím ottani megünneplésének. A francia L'Équipe pedig ennyi. 9 sikertelen próbálkozás köztük 3 a második helyezés után Max Verstappen végre megnyerte a szingapúri nagydíjat, ez volt az egyik azon kevés pálya közül, amely hiányzott a győzelmi gyűjteményéből, és a hollandnak nem is kellett különösebben megerőltetnie magát ahhoz, hogy végre elérje ezt. És még több ilyen sajtóvisszhang a Nemzeti Sportnál olvasható akkor. Nálunk pedig még több zene hallható, Marina and the Diamonds érkezik, itt lesz a Republic is, meg Florida is jön.

Ma meg egy sporthír. Szoboszlai Dominik nem került be a Liverpool FC keretébe a Manchester City elleni 3-0-as vereséggel végződő Premier League rangadón. Andoni Iraola mérkőzés után arról beszélt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya túlterhelten tért vissza a nemzeti csapattól. Szoboszlai Dominik izomfeszüléssel, túlterheléssel tért vissza a magyar válogatottól, fogalmazott a spanyol szakember, aki hozzátette, a középpályás az edzéseken szabadon mozgott, ám némi fájdalmat továbbra is érzett. Iraola arra is kitért, hogy a csapatra sűrű program vár, 10 nap alatt 4 mérkőzést kell lejátszania, ami jelentősen megnehezíti a játékos regenerációját. Az Index megkeresésére a Magyar Labdarúgó Szövetség is reagált Szoboszlai állapotával kapcsolatban. A szövetség megerősítette, hogy a középpályás komoly terhelésnek volt kitéve, hiszen mind a 4 kiemelt fontosságú válogatott mérkőzésen pályára lépett. A Liverpool FC vezetőedző által is említett fáradtság és terhelés jelenét már a válogatottnál is tapasztalta a szakmai stáb, hiszen a Grúzia elleni mérkőzésen pont emiatt cserélte le Szoboszlai Dominikot Marco Rossi, közölte az MLS. A szövetség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar játékos nem sérülten tért vissza angliai klubjához. A csapatkapitány ugyan komoly terhelés követően ám sérülés nélkül tért vissza a klub csapatához. Ennek ellentmondott egyébként Andoni Iraola sem mondott nyilatkozatában, olvasható a válaszban. Az MLS azt is jelezte, hogy Szoboszlai aktuális állapotáról a Liverpool FC tud további tájékoztatást adni. Minden esetre mi inkább akkor most zenéljük még. Jön a Manhattan, az emberek, meg a Groove House.

14. Leó pápa kedden a délelőtti órákban megy be a Gemelli klinikára, közölte a Szentszék és Sajtóközpont, miután a 71 éves 2025-ben megválasztott amerikai pápa vasárnap délben mondott beszédében jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében. 14. Leó ezt mondta. A közelmúltban egy orvosi vizsgálaton az orvosok csomót találtak a tüdőmben. Nagyon korán sikerült felfedezni. Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsokat követve alávetem magam a műtétnek, hogy eltávolítsák. Az operáció következő napokban esedékes, mondta. A műtét időpontját még nem közölték. A szentszéki szóvivő korábbi bejelentése szerint a lábadozás időszaka közel egy hétig tart majd. Az egyházfő a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik, és az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. A pápai államhoz közeli Gemelli klinika harmadik Vatikánként ismert Vatikánváros és a pápai rezidencia. A Castel Gandolfo után, mivel második János Pál óta itt kezelik a kórházi ellátásra szoruló egyházfőket. Lengyel pápát először 1981. május 13-án vitték a kórházba, miután Ali Akcsa török terrorista rálőtt a Szent Péter téren. A Corriere della Sera olasz napilap a vatikáni tudósítója szerint 14. Leó az első pápa, aki személyesen jelentette be a hívőknek és az egész világnak, hogy egészségügyi problémái vannak. Az újság kiemelte, hogy a Gemelli klinikán 4 alkalommal kezelt Ferenc pápa több alkalommal is úgy szaladt át a Vatikánból a kórházba vizsgálatra vagy kisebb beavatkozásra, hogy azt csak utána hozta nyilvánosságra. Ferenc pápa leghosszabb kórházi tartózkodása 2025. február 14-e és március 23-a között volt a halála előtti hónapokban. A Gemelli klinika 10. emeletén található a pápáknak fenntartott kórterem. Mindenkori pápa kórházi kezelése nem függeszti fel és nem ruházza át másra a hatáskörét, nem üresedik meg a széke, vagyis nem áll fenn az egyházjogi sede vacante állapot, mint a pápa halála és utódja kinevezése között időszakban, írja az AGI olasz hírügynökség. Pápa azonban bizonyos feladatokra mást is megbízhat. Így 14. Leó helyett Luis Antonio Tagle, a bíborosi kollégium dékánja mutatja be a misét szerdán, ami Ferenc pápa szeretet öröme kezdetű apostoli buzdításba 10. évforduló alkalmából a Vatikánban zajló tanácskozást zárja le, írja az MTI. Mi pedig akkor sikeres műtétet és gyors felépülést kívánunk neki. John Osborne érkezik, One of Us.

One of Us és Joan Osborne volt. Tehát ez 10 perc múlva pedig 18 óra lesz, és 18 órakor ugye várjon neked az esti krónika itt a Muravidéki Magyar Rádióban, hírügynökségi hírek összefoglalva, utána pedig akkor jön a Zenében Otthon című műsor. Úgyhogy ha tehetik, akkor továbbra is maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszain.

0: Esti Krónika a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az új munka hét első esti hírösszefoglalójának munkatársai Kovács Sándor műsorvezető és Lebár Teodor hangtechnikus. Nevükben is Oleti Zsuzsa hírszerkesztő köszönti a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak röviden.
2: Szlovéniában a választók vasárnap 4 kérdésben adhatták le a voksukat, ma közzétették a részeredményeket.
1: 2-től olcsóbban tankolhatunk.
2: Megtette Ukrajna, amit Magyarország kért, kezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások.
1: A héten megműtik 14. Leópápát.
2: Lövöldözés volt egy francia iskolában, sebesültek is vannak.
1: 2 amerikai tudós kapta a közgazdasági Nobel emlékdíjat. A rövid bevezető után belpolitikai témával indítunk, de számítunk figyelmükre, a folytatásban is már is kezdünk. A szlovén választók a vasárnapi népszavazáson elutasították a kormány által támogatott törvényt, ami szimbolikus vereséget jelentett a kabinet számára. A szavazatok 99%-ának összesítése után a résztvevők 51%-a a parlamenti vizsgálóbizottságok hatáskörének kiterjesztése ellen szavazott, még 49%-uk támogatta azt. A törvény arra kötelezte volna a tanúvallomásra beidézett személyeket, hogy azonnal jelenjenek meg, anélkül, hogy a vizsgálat lezárása előtt bíróságon megtámadhatták volna az idézést. Az ellenzék politikai rendőrség létrehozásával vádolta a kormányt, és arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés lehetővé tette volna a tanúkra gyakorolt nyomásgyakorlást érzékeny információk felfedése érdekében.
2: Ugyanezen a napon a lakosság 3 a másik nem kötelező érvényű népszavazást is jóvá hagyott. Ezek a közszolgálati RTV előfizetési díj eltörlése, a külföldi lakosok helyhatósági választásokon való szavazati jogának korlátozása, valamint a tartósan munkanélkülieknek járó támogatások önkéntes tevékenység végzéséhez kötésére vonatkoztak. Az RTV előfizetési díjának eltörléséről szóló népszavazás eredménye jelenleg az előfizetési díj eltörlését ellenzők győzelmét jelzi, de a különbség minimális. A szavazók 60,72%-a voksolt arra, hogy a jövőben közhasznú munkához kössék a munkaképes személyek szociális támogatásához való jogát. A választók 56,01%-a szavazott amellett, hogy vonják meg a helyhatósági, tehát önkormányzati választási jogot az Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országokból származó, de Szlovéniában állandó lakóhellyel rendelkező külföldiektől. Szlovéniában a harmadik országbeli állampolgárok 2002 óta rendelkeztek aktív választójoggal a helyi választásokon, azaz szavazhattak a polgármesterekre és a helyi tanácstagokra, azon a településen alállandó lakóhelyen rendelkeztek, de nem voltak választhatóak. Szlovénia novemberben ismét az urnákhoz járul a helyhatósági választások és a szakszervezetek által kezdeményezett újabb népszavazás miatt.
1: Összesen 3000 választópolgár fejezte ki szándékát, hogy Szlovéniából vagy külföldről levélben szavazzon a vasárnapi népszavazáson.
2: A járási választási bizottságok jelenleg a Szlovéniából levélben leadott szavazatokat ellenőrzik. Az adatokat 18-szor után frissítik a DVK honlapján. A külföldről beérkezett szavazatok eredményét október 19-én teszik közzé, jelentette be hétfő délután Igor Zorčič, az Országos Választási Bizottság igazgatója.
1: A Resnica párt tanácsa a hétvégi ülésén hivatalosan is kizárta a pártból Boris Mić, parlamenti képviselőt, és felszólította őt mandátumáról való lemondásra.
2: A döntést követően a mai napon a pártelnöke Zoran Stevanovic bejelentette, hogy Boris Mić benyújtotta lemondását a képviselői tisztségről. A pártvezetés emellett intézkedett arról is, hogy megakadályozzák Mić kinevezését az Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe delegált küldöttségbe. A politikus elleni radikális lépések hátterében a vele szemben felmerült pénzügyi és etikai aggályok, például a munkavállalóknak és az államnak való tartozások állnak.
1: Ma éjfélkor 0,2 centtel csökken az üzemanyagok szabályozott ára a szlovéniai autópályákon kívüli benzinkutaknál.
2: A 95-ös oktánszámú benzin literje kedd 0 órától 1,74 €. Gázolaj literje 1,88 €, a fűtolaj literje pedig 1,50 €. Kerül. Az árak október 19-ig érvényesek, jelentette be az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium. Az új árak a megszokott kéthetes ciklusnak megfelelően lépnek életbe, míg a sztrádák mentén található töltőállomásokon továbbra is a szabadpiaci árképzés érvényes. A hírhez tartozik, hogy az Európai Bizottság pénteken bejelentette, támogatja Szlovénia kérelmét, hogy az üzemanyagok jövedéki adóját ideiglenesen a minimálisan megengedett szint alá csökkentse.
1: Több hónapos előkészítés után vasárnap hajnalban kiürítették a régi ljubljanai börtönt. Mintegy 150 elítéltet és előzetes letartóztatásban lévő embert vittek át a korszerűbb dobrunjai intézménybe. A szállítást jelentős rendőri készültség kísérte, az útvonalat pedig a biztonságos áthaladás érdekében több helyen lezárták.
2: A költözésre néhány nappal azután került sor, hogy megszökött a régi ljubljanai börtön egyik előzetes letartóztatásában lévő fogvatartottja. A 31 éves bosznyai állampolgárt azzal összefüggésben vették őrizetbe, hogy egy pénzszállító autóból több mint 83 ezer eurót loptak el. A férfi a bíróságról a börtönbe történő visszaszállítás után szökött meg. A legutóbbi rendőrségi tájékoztatás szerint továbbra sem találták meg. A szlovén sajtó az eset kapcsán ismét a büntetés végrehajtás biztonsági hiányosságaira és a régóta fennálló börtönőr hiányra hívta fel a figyelmet. A májusban átadott dobrunjai intézet 388 fogva tartott elhelyezésére alkalmas, vagyis jóval nagyobb kapacitású a régi börtönnél, amelynek hivatalos befogadó képessége mindössze 135 fő volt. Az új létesítmény 86,5 millió euróból épült, és a szlovén büntetés végrehajtás túlzsúfoltsági gondjainak enyhítését, valamint a személyzet munkakörülményének javítását várják tőle.
1: Szlovén rovatunk végén egy helyi vonatkozású kulturális hír. A Lendvai Színházban ma este 7 órakor Szabó Magda Pilátus című regényének színpadi átdolgozását tekinthetik meg a Magyar Bérletes programban.
2: A Bánfalvi stúdió előadását Bánfalvi Ági rendezte, aki entelkát az édesanyját alakítja a történetben.
1: A folytatásban egy hír Magyarországról. Magyar Péter napirendelőti felszólalásával kezdődött a hétfői parlamenti ülésnap, amelyre a frakciók vezetése reagálhatott. Ezt követően a kormányfőt a viszontválasz joga illette meg.
2: A miniszterelnök beszéd elején megköszönte Ukrajnának, hogy helyreállította az elmúlt percekben törvény erővel a kárpátaljai magyarok anyanyelv használati jogát az oktatásban és a közigazgatásban. Ez valódi eredménynek nevezte. Elmondta azt is, ez még nem az út vége, de tény, hogy határidő előtt teljesítette a Rada az ukrán parlament ebben az ügyben. Nagyon sok mindent kell még tenni, hogy a magyar-ukrán viszony jobb legyen, a bizalom helyreálljon, de mindkét ország vezetői megtették az első lépéseket.
1: A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül arról adott tájékoztatást, hogy 14. Leót a hét elején megműtik, előre láthatólag egy hétig fog lábadozni.
2: 14. Leó vasárnap a déli urangyala imádság alkalmával az apostoli palota ablakából maga számolt be egészségi problémájáról. Elmondta, hogy egy közelmúltbeli orvosi vizsgálaton csomót találtak a tüdejében. Az AGI és máshol a szírügynökségek számítása szerint a pápa nagy valószínűséggel szerda délutántól vonulhat kórházba, miután lezárta azt a tanácskozást, amelyet Ferenc pápa a szeretet öröme kezdetű apostoli buzdítások 10. évforduló alkalmából tartanak a Vatikánban. Az egyházfő elődjeihez hasonlóan a Vatikán városhoz közel Gemelli klinikán operáltatja meg magát. A kórház 10. emeletén található a pápáknak fenntartott kórterem. A 71 éves 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. Az egyházfő a tervek szerint november 6-a és 17-e között Dél-Amerikába utazik. A Szentpéter téren szavait hallgató perui zarándokokhoz szólva hangsúlyozta, imádságoknak köszönhetően el fog tudni utazni Peruba.
1: A tagországok külügyminiszterei luxemburgi tanácsülésükön elfogadták az Európai Unió mintegy 1600 névvel bővített Oroszországgal szembeni új szankciós listáját, jelentette be Kaja Kallas, uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hétfőn.
2: Az X-en közzétett üzenetében Kallas közölte, ez az uniós megszorító intézkedések eddigi legnagyobb kiterjesztése azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megkezdte háborúját Ukrajna ellen. A hétfőn elfogadott lista 826 orosz vállalatot és az e-vállalatok élén álló 743 vezetőt tartalmazza. Lépéssel mintegy 4600-ra emelkedett azon emberek és szervezetek száma, akiket, illetve amelyeket az EU főként az ukrajnai háborúval kapcsolatban vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal sújt.
1: Sörétes puskával nyitott tüzet egy 14 éves diák hétfő délelőtt egy dél-franciaországi középiskolában.
2: A fiú egy gitártokban vitte be a fegyvert az épületbe, majd rálőtt az iskola igazgatójára és egy tanárnőre. Mindketten megsebesültek, de nincsenek életveszélyben. A támadót az intézmény egyik dolgozója fékezte meg, mielőtt a rendőrök a helyszínre érkeztek. A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen, a fiatalon szemben egy gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás.
1: És még egy hír Franciaországból. Hétfőn megnyílt a párizsi autószalon, 1898 óta, amikor először megrendezték a párizsi Tuileries kertjében, a párizsi autószalon évről évre látogatók tömegeit vonza, akik kíváncsiak az újdonságokra.
2: A nyitónapon mutatták be minden idők egyik legismertebb autójának, a legendás Citroen 2 CV-nek, Szlovéniában Spacek néven ismert autó, az elektromos változatát. Várhatóan 2028-ra kerül az autószalonokba, körülbelül 15 000 eurós induló árral. Az október 12 és 18-a között sorra kerülő kiállításon mintegy 100 új modell mutatkozik be. A rohamosan bővülő kínai autóipar különösen igyekszik bemutatni modelljeit az európai vevőknek. Mintegy 20 kínai márka részvétele várható Párizsban.
1: És most még egyszer az ukrán parlamentről, amely elfogadta a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szóló törvénymódosítást, jelentette hétfőn az Ukrinform hírügynökség. Az előterjesztést 266 képviselő szavazta meg a 450 fős törvényhozásban.
2: A törvény elfogadása elősegíti az Ukrajnával folyó Európai Uniós csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását. A múlt héten Magyarország jelezte, hogy az ukrán parlament jóváhagyja a nemzetiségi kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló jogszabályt, nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának megkezdése elé.
1: Robert Hall-in és Michael Watford amerikai közgazdászok kapják idén a közgazdaságtudományi Nobel emlékdíjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
2: A díjat most 58. alkalommal ítélték oda. A 101 kitüntetett közül 26-an az egyedül, 21 alkalommal ketten, 11 alkalommal hárman megosztva részesültek az elismerésben. Az eddigi legfiatalabb díjazotta a francia-amerikai Esther Duflo, aki 2019-ben 46 évesen. A legidősebb az amerikai Leonid Harvitz, aki 2007-ben 90 évesen kapta az elismerést. A mai élő legidősebb közgazdasági Nobel-emlékdíjasa 97 éves amerikai Vernon L. Smith, akit 2002-ben tüntettek ki. A díjat eddig három nő kapta meg, 2009-ben az amerikai Elinor Ostrom, 2019-ben Esther Duflo és 2023-ban az amerikai Claudia Goldin, utóbbi közülük az egyetlen, aki egyedül kapta meg a kitüntetést.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy Floridától észak felé az Appalachian-hegység és a Közép-Atlanti térség irányába halad az Isaias hurrikán, amelynek már 4 halálos áldozata van az amerikai hatóságok vasárnapi közlése szerint.
2: Az Isaias péntek este ért partot Floridában, az Egyesült Államok Mexikóból menti partvidékén. A vihar a Saffir-Simpson skála szerint 5 kategóriából a harmadik erősségi fokozatot is elérte, a partot azonban már 2-es kategória hurrikánként ért el. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek ki.
3: Sport.
1: Az OTP Group Mercator Cream női kézilabda csapata 31-37-re kikapott a Borussiától a Bajnokok Ligája 5. fordulójában a németországi Dortmundban. Gregor Rovat Franciaországban folytatja pályafutását. A szlovén kosárlabdázó Dijonból, ahol az elmúlt 4 évben játszott, a Pau Orthez igazolt, amennek már a 2021-22-es szezonban is tagja volt. Amerikai színekben szeretne indulni a 2028-as Los Angeles-i olimpián a kétszeres ötkarikás aranyérmes kajakos Fazekas Zur Krisztina. A Magyar Sportági Szövetség a honlapján hétfőn felidézte, hogy a 46 éves magyar-amerikai kettős állampolgárságú sportoló a nyáron jelentette be ilyen irányú szándékát. A londoni és riói olimpián 4-esben aranyérmes Fazekas Zur júniusban állt edzésbe azzal a céllal, hogy megszerezze az Egyesült Államoknak járó szabad kártyát Los Angelesre.
4: Időjárás.
2: Este és éjszaka jobbára derült lesz az ég. Reggel felé egyes síkvidékeken közképződik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 0 és 6 fok között váltakozik. Kötfoltok eloszlása után kedden sok lesz a napsütés, amelynek hatására 14-17 fokig melegszik fel a levegő. Az Adria mentén mérséklet borra mellett 20 fok várható. Szerdán és csütörtökön is hasonlóan alakul időjárásunk. A felhő átvonulások mellett több-kevesebb napsütésre mindenütt számítani lehet.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, forgalmi rendőrség Gornyaradgona körzetében végez gyakoribb sebesség ellenőrzést.
1: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekkel az eseményekkel indult az új munkahét Szlovéniában és a nagyvilágban. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

Ez a Zenében Otthon, én pedig Cseresnyés és Tünde vagyok. Aktuális friss hírekkel jöttem, és természetesen sok-sok jó zenével erre a mai fél órára is. Rita Orát beperelte a Volt menedzsere. Sarah Stennett pert indított az énekesnő ellen, és 4,2 millió dollárt követel, azt állítva, hogy Rita Ora nem fizette ki számára a bevételei után járó szerződésbe rögzített részesedést. Rita Ora 2024-ben szakította meg a munkakapcsolatot korábbi menedzserével, a hírek szerint azért, mert nézeteltérés alakult ki közöttük az énekesnő karrierjének további irányát illetően. A The Sun értesülései szerint az énekesnő egyelőre nem nyújtotta be hivatalos válaszát a keresetre.

zenéltesse Bruno Mars-t, az elképesztően tehetséges zenész, énekes, dalszerző Bruno Mars nemrég ünnepelte 40. születésnapját. Zenés családban nőtt fel, édesapja dobolt, édesanyja pedig énekelt, így nem csoda, hogy már gyerekkorában kapcsolatba került a zenével. Munkásságát számos díjjal jutalmazták, köztük 15 Grammy díjjal. Bruno Mars számára az elmúlt egy év élete egyik legfontosabb időszaka volt, hiszen közel 10 év után új szólóalbummal tért vissza.

Courtney Pine szaxofonos szerint a Rolling Stones ismét stúdióba vonult. A jazzzenész elárulta, hogy alig hetekkel ezelőtt készített felvételt Mick Jaggerrel, mindössze 3 hónappal azután, hogy a Rolling Stones kiadta 25. stúdióalbumát. Pine korábban is dolgozott Jaggerrel, szaxofonozott az 1993-as szólóalbumán is. Még nem erősítették meg hivatalosan, hogy a legújabb munkamenet a következő Rolling Stones albumhoz készült volna. Keith Richards az évelején azt is elmondta, hogy Jagger nagyon nem fogja abba hagyni az új zene készítését. Az a kérdés már csak, hogy a Stones mikor viszi útra legújabb anyagát. A banda 2026-ban egyébként lemondott egy brit és egy európai stadion turnéról, miután Richards nem tudott elköteleződni, bár Jagger többször is elmondta, hogy ő bizony szívesen visszatér a színpadokra.

A sónak folytatódnia kell. Freddie Mercury a rockzene történetének egyik meghatározó alakja volt, akinek hangja és előadásmódja halála után is bennünk él. Világhírűvé a Queen együttes frontembereként vált, de közel 4 oktávot átfogó hangterjedelme egyébként is kiemelte őt kortársai közül. Színpadi jelenléte elemi erejű volt, egy stadionnyi ember tudott szórakoztatni és lelkesíteni, dalai generációk érzéseit tolmácsolták. Róla, életéről, budapesti koncertjéről látható kiállítás a Zeneházában, amely 2027. február 29-ig látogatható Budapesten. Aki szívesen megnézné az egykori kedvencéről készült kiállítást, melyet a Magyar Zeneháza és a World of Freddy készített, feltétlenül biztosítsa belépőjét online egy adott időpontra, mert a helyben vásárolt jeggyel csak akkor láthatja a tárlatot, ha az érkezés időpontjában még maradtak szabad helyek. A World of Freddy kiállítása több mint 1000 egyedi tárgyat, színpadi kosztümöt, köztük a budapesti koncerten viselt ikonikus jacket és cipőt, dalszöveg kéziratokat, saját rajzokat, utazások alatt vásárolt antik tárgyakat, valamint bútorokat kapott kölcsönbe a múzeum Freddy otthonából, a Garden Lodge-ból.

turned around. Van olyan zenekar, amelynek elég kimondani a nevét, és már soroljuk is a slágereit. A Fleetwood Mac talán pont fordítva működik. Lehet, hogy valakinek elsőre nem ugrik be róluk semmi. Viszont Greatest Hits albumuk most deluxe verzióban, kibővítve és dupla vinyilként is visszatért. Az eredetileg 1988-ban megjelent Greatest Hits 10 további dallal bővült, így már 23 szám sorakozik a két lemezen. Maga a kiadvány is szép, letisztult, elegáns borító, középen a jól ismert Fleetwood Mac emblémával.

10 év kitartó építkezése után történelmi pillanathoz érkezett a Bohemian Betyárs. A zenekar első magyar előadóként lépett színpadra a világhírű japán Fuji Rock Fesztiválon. A csapat ráadásul nem egy, hanem két koncertet is adott, miközben több tízezer ember előtt mutathatták meg, hogy mit tud a magyar folk punk a világ egyik legfontosabb fesztiválján. A Bohemian Betyárs számára nem egyik napról a másikra jött a japán meghívás. A zenekar 2016 óta rendszeresen turnézik Ázsiában, Japánban pedig idén már 6. alkalommal jártak. A Fuji Rock fellépés így annak a hosszú éveken át épített kapcsolatnak és jelenlétnek az eredménye, amelyet a csapat a japán zenei közegben alakított ki.

Idén tölti be 70. életévét Varga Miklós énekes színész, aki 50 éve van a pályán. Ez alatt a fél évszázad alatt, 1983 óta két síkon fut a pályája. Az egyik a hagyományos rockszínpad, amit leginkább az Európa dal fémjelez, a másik a Zenés Színház, aminek a zászlós hajója az István a Király rockopera, ami megnyitotta számára a Zenés Színházak kapuit. November 21-i Erkel színházbeli koncerten elhangzanak a rockszínházi slágerek és a legnagyobb rockopera és musical részletek is. Az egyedülálló gálaest Varga Miklós előadó művészi pályafutása előtt tiszteleg a magyar rock élet legnépszerűbb sztárvendégeinek közreműködésével. A színpadon a Varga Miklós és a band kíséri majd az ünnepeltet, az este folyamán pedig olyan legendás barátok és pályatársak csatlakoznak hozzájuk vendégénekesként, mint Viki Dágyula, Kalapács József, Rudán Joe, Tóth Renáta, Keresztes Ildikó, Nagy Feró, Pataki Attila, Nyerges Attila, Takács Tamás, és az énekes két gyermeke, Varga Vivien és Varga Szabolcs, valamint Feke Pál, aki az est látványvilágáért és a rendezésért is felel.

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából. MMR.
1: A mi rádiónk.
2: perc, pontos idő, zenében otthon című műsort hallhatták itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Délutáni csapat pedig most akkor megköszöni az eddigi figyelmüket. Lebár Teodor volt a hangtechnikus, zenéget Cseresen Stünde válogatta, híreket Oleti Zsuzsanna szerkesztette. Maradhatnak továbbra is az MMR társaságában, sőt maradjanak is, mert jön majd ugye egy kis esti mese. Bence Utras, a Gabriella Durci Murci mesét fogják majd hallani. Aztán jönnek a magyar nóták és csárdások, majd ugye 20 órakor megismételjük a terepjárót is, ha esetleg lemaradtak volna róla, szeretnénk még egyszer meghallgatni. 20-30 perckor az arénát is megismételjük. És hát sok víz lefolyt már a Murán című adást is 21 órakor, úgyhogy tartalmas lesz az este is, holnap hajnaltól pedig ismételten élő vezetett adás itt az MMR hullámhosszain, úgyhogy jó rádiózást, szép estét mindenkinek!

Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Magyar Rádióval.
1: Bence Utros a Gabriella, Durci Morci. Ádám durcással jött meg az óvodából. Még anyával sem volt hajlandó váltani egy kedves szót sem, pedig anya aztán végképp nem tehetett arról, hogy Ádám durci. Sajnos ez nem először fordult elő, a héten már körülbelül negyedszer. Ez azért volt nagyon elszomorító, mert otthon sem volt hajlandó elmesélni, miért a szúrós tekintet kellemetlen viselkedés. És sajnos elég sokáig eltartott nála. Egész délután sértődötten duzzogott, nem válaszolt a kérdésekre, nem mesélte el, mi történt aznap az óvodában. Egy szóval ő volt a durcaság képe, amivel alaposan elkeserítette anyát. Na, ez így nem mehet tovább, gondolta anya. Majd én megmutatom neked. És huncutul elmosolyodott. Majd mindakit már többé egy csöppet sem foglalkoztat kisfia kedély állapota, közömbösen végezte teendőit a lakásban. Nem szólt többé hozzá. Hirtelen nagy csend uralkodott el a lakásban, Ádám duzzogva ült kuckójában a játékai között, és várta anyától a megszokott délutáni cirógatást, édességet, de hiába. Anya továbbra is csendben végezte teendőit. Amikor kész lett az estebéd, anya csendben megterített, majd asztalhoz ült. Nem hívta Ádámot. Egy kis idő múlva a kisfiú halkan az asztalhoz sumfordált, leült a helyére. Várta, hogy anya megkínálja, de nem. Anya csak szó nélkül fogta a tányérját, szedett neki, majd magának is. A nagy csendben csak az evőeszközök csörömpölése volt hallható. Ádám kért volna még egy kis húsit, de anya nem kínálta. Ő pedig, hiszen éppen durci volt, nem kérhetett. Szomjas is volt, várta a megszokott finom limonádét, de anya úgy látszik megfeledkezett róla. No is a palacsinta, puding vagy egy kis fagyi? Kérdezte volna Ádám, ha éppen nem durci, de hát mit lehet tenni, amikor éppen az volt, és jaj, jaj. Visszasomfordált a kuckójába, anya pedig csendben elpakolt. Később a számítógéphez ül, dolgozott valamit. Na, ennek már a felesem tréfa, gondolta Ádám. Anya is durci, hát akkor most mi lesz? Ki készíti el az esti kakaóját, a fürdővizét, ki mond majd esti mesét? Hirtelen keserves sírásra fakadt. Anya pillanatokon belül ott termett nála. Na, nem kell sírni, ne sírjál, hát miért sírsz? Vigasztalta és gyengéden átölelte. Nem vagyok durci, szipogott Ádám. Jól van, minden rendben van. Persze, hogy nem vagy rossz, de azért egy kicsit durci voltál, ugye? Mosolygott rá most már anya, és megsimogatta a buksiját. Én is megpróbáltam az lenni, mondta anya szelíden. De már úgy sem bírtam volna sokáig. No, akkor hát kössünk békét, jó? Gyere, készítünk neked egy finom kakaót. Akarod? Ádám szipogva bólintott, majd lassan megnyugodott, és továbbra is erősen szorította anya kezét. Nem vagy többé mérges rám? Kérdezte reménykedve. Igazándiból nem is voltam. Csak azt szerettem volna, hogy lásd, milyen elszomorító, amikor ilyen duzzogósan durcis vagy. Nem szabad mindig minden csekészségért megharagudni. Ugye többé nem teszed ezt? Ádi erre csak lassan jelezte a fejével, hogy nem, de nem szólt semmit. Ha akarod, elmeséled, mi volt az óviban, de ha nem, akkor nem kell. Holnapra majd elfelejted, ha valami olyan történt, ami talán egy kissé elszomorított, ugye? Ádám bólintott. Megnyugodott. Anya nem durci, nem haragszik rá, és nem is haragudott. Lesz finom kakaó, illatos fürdővíz és esti mese. Holnap pedig majd vidáman jön meg az oviból, és annak anya is örülni fog. Mindketten jókedvűek lesznek, és sok mókás dolgot csinálnak együtt. Ezért hát viszontlátásra rossz kedv, viszontlátásra csúnya durci-murci, és ezentúl nagy évben kerülj ki bennünket, hogy ne is lássunk többé.
0: itt a vége, most jön vele. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A hét magyar nótája.

akkor sírassatok engem, ha majd ittben a szívemben elfogytak a nóták. Bánatos lesz, oly kietlen, mint

virágkék, a búza virágkék, az egész.

ne tudja meg soha senki, hogy még mindig valakivel vágok. Valamikor boldog voltam, a bűnök

0: MMR. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Október 12-e van hétfő, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió, benne pedig akkor terepjáró következik, és ma négy témával, ha tehetik, akkor mindenképp tartsanak velünk, mi pedig már is kezdünk, és itt az első témánk. A részleges, nem hivatalos eredmények szerint elutasították a választók a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosítását a tegnapi szlovéniai ügydöntő népszavazáson. A nem szavazatok többsége mellett az elutasításhoz szükséges küszöböt is elérték. Ticserines összeállítása.
2: Magas részvétel mellett zajlottak a vasárnapi népszavazások Szlovéniában. Az Országos Választási Bizottság részleges, nem hivatalos adatai szerint a választásra jogosultak valamivel több mint 54%-a járult az urnákhoz. A négy kérdés közül a parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításának hatályba lépéséről ügydöntő népszavazáson határoztak. A közzétett adatok szerint a szavazólapok csak nem teljes feldolgozása után a szavazók 51,26%-a ellenezte a módosítást. Az elutasításhoz azonban a nem szavazatok többsége önmagában nem volt elegendő. Arra is szükség volt, hogy az összes választásra jogosult legalább egy ötöde a törvény ellen voksoljon. Ez a feltétel is teljesült. A szükséges közel 340 ezer helyet több mint 468 ezeren szavaztak nemmel. A részleges eredmények közzététele után Luka Meseca, a Levica párt vezetője a parlamenti vizsgálatról szóló ügydöntő népszavazás jelentőségét hangsúlyozta. A módosítás elutasítását a kormánykoalíció verességként értékelte.
3: Pomemben danes je bil en referendum, in to je referendum o parlamentarni preiskavi.
4: Ma egy népszavazásnak volt igazán jelentősége, a parlamenti vizsgálatról szólónak. Ennek az eredménye kötelező érvényű, amennyiben a végleges eredmény is a mostanihoz hasonló lesz. Vagyis, ha az ellenzők tábora győz, ez a törvény nem lép hatályba, és a kormányoldal nem kap lehetőséget arra, hogy a vizsgálóbizottságokon keresztül politikai alapon beavatkozzon a mi és az önök magánéletébe. Janez Janša és koalíciója ma veres. Szenvedett. Ez nagyon jó jel, mert azt mutatja, hogy Szlovéniában az emberek nem fogadják el a megosztást, a gyűlöletet és azt a kormányzási módot, amelyet ez a kormány képvisel.
2: Jernej Vrtovec, az NSZI párt elnöke az eredmények ismeretében a szoros szavazat arányra hívta fel a figyelmet.
5: A korrupció elleni fellépést ez a koalíció a népszavazás kimenetelétől függetlenül folytatni fogja, hiszen látjuk, hogy az eredmény nagyon szoros. Elfogadtuk a SZKOK-ról szóló törvényt. Meggyőződésem, hogy határozott szándékunk a bűnüldöző szervek megerősítése is, hogy ebben az országban komolyan hozzálássunk a korrupció elleni fellépéshez.
2: Az ügydöntő népszavazás eredménye kötelező érvényű. A részleges, nem hivatalos adatok alapján tehát a most elutasított módosítás nem léphet hatályba. A végleges eredmény megállapítása viszont még hátra van.
1: A népszavazáson jogosultak 54,55%-a szavazott és mondta el véleményét a szociális támogatások feltételeiről, a harmadik országbeli állampolgárok helyi választójogairól és a közszolgálati média az RTV előfizetési díjáról. Az eredmények a jelenlegi feldolgozottság álláspontja szerint a következők. Császár Sebastian összeállítása következik.
6: A szociális támogatások feltételeiről, amely a munkaképes, objektív akadályokkal nem rendelkező segélyezettek esetében a pénzbeli szociális támogatásokat közhasznú társadalmi munka elvégzéséhez kötni, a szavazók 60,54%-a igennel voksolt. A harmadik országbeli állampolgárok helyi választójogáról szóló javaslat, amely az önkormányzati választásokon a szavazati jogot kizárólag a szlovén és az Európai Uniós állampolgárokra szűkíteni, a választópolgárok 59,29%-a helyeselte. A közszolgálati média az RTV előfizetési díj kérdésében a szavazatok szoros állása szerint rendkívüli kis többséggel 50,04%-kal a díj megtartása mellett voksoltak. Jánosz Jánosa kormányfő így szólt az eredményekről.
7: Veseli smo visoke udeležbe. Zdaj hvala vsem volikom i volivcem, ki so resno vzeli dejstvo, da je njihov glas najmočnejše orožje demokracije.
4: Köszönet azoknak, akik komolyan vették azt, hogy szavazatuk a demokrácia legerősebb fegyvere. Ez nagyon örvendetes tekintve, hogy közeleg a következő népszavazás, amely fontos lesz Szlovénia jövője szempontjából, valószínűleg valamikor december elején. Kívánjuk, hogy a következő népszavazásokon is hasonló legyen a részvétel, és hogy a dolgok tisztázódjanak. A mai napon néhány dolog tisztázódott. Tudjuk, hogyan tovább. Hallottuk a legnagyobb ellenzéki párt képviselőjét, aki külön megköszönte a szakszervezeti központoknak. Eddig valahogy még úgy értékeltük, hogy a szlovéniai szakszervezetek pártfüggetlenek, de most tudjuk, hogy hol tartunk. Annak ellenére, hogy már mindenhez hozzá vagyunk szokva, még mindig meglepő, hogy a propagandának mekkora befolyásoló ereje van országunkban, ami miatt lemaradunk más, fejlettebb demokratikus országtól. Köszönjük a médiának, különösen azoknak, amelyek a kampányban igyekeztek szakszerűen közreműködni és bemutatni az érveket mindkét oldal részéről. Sajnos ez alól kivétel a Nemzeti Televízió, amely szintén az egyik népszavazási kérdés tárgya volt.
7: Skúsal delovat profesionálno, predstavljat argumente ene in druge strani, žal je iz tega treba izvet nacionalno televizijo, ki bo sicer tudi predmet enega od referenskih vprašanj.
6: Ezek a jelenlegi eredmények 99,96%-os feldolgozottságnál.
1: Göntérházán az iskolában keletkezett tűz a reggeli órákban, és úgy festett, nagyobb bajok is lehetnek belőle. Mivel a tűzvédelmi hónap kellős közepén vagyunk, ezért viszont hamar kiderült, hogy csupán gyakorlatról van szó. A hétvég bánótai önkéntes tűzoltó egyesület vezetésével és a göntérházi, valamint a radamosi tűzoltók közreműködésével valósult meg a most már szokásos hetési gyakorlata a környék egyesületeinek. Szabó Márk riportja.
8: Én Elena vagyok, és vagyok 12 éves. Én Álina vagyok, és 12 éves vagyok.
9: Mi történt ma itt az iskolában?
8: Evakuációs gyakorlatunk volt.
9: Mit mondtak a tanárok, hogy mi a baj, vagy hogy hova kell menni?
8: Hogy megyünk ki.
9: Mindenki megvolt?
8: 2 tanuló bent maradott.
9: Meg talán egy tanárnő is, mintha?
8: Igen.
9: Egyébként ilyenkor tudjátok, hogy mit kell csinálni, ezt szoktátok így gyakorolni?
8: Igen, minden évben.
9: Tudtátok, hogy majd lesz ilyen gyakorlat?
8: Nem mondtak.
6: Svarda Tomka Tíme a tanárnő.
10: Minden éven meg szoktuk szervezni ezt a tűzvédelmi gyakorlatot, vagyis az evakuációs gyakorlatot. A tűz az a fűtőházban keletkezett. A gyerekek, mivel az időjárás amilyen, valamit sejthettek, mert nem engedtük őket cipőt átváltani, tehát nem papucsban szaladtak ki, hanem cipőben, akkor valamit gondolom sejthettek, hogy valami lesz, de amúgy a gyerekek nem tudták.
9: És ebben a tűzvédelmi hónapban egyébként volt-e téma így a tűzvédelem, vagy foglalkoznak-e velük ilyenkor egy kicsit jobban ezzel a témával?
10: Múlt héten volt a gyermekhét, és akkor pénteken voltak tűzoltók nálunk egy egész napot, és minden osztály kipróbálhatta, különböző gyakorlatokat csináltak, ilyen igazi ilyen tűzoltás, amit a gyerekek szoktak, a pionírok, az önkéntes tűzoltó egyesületekben. Amit még szeretnék mondani, hogy nagyon érdekes az, hogy valamikor tanítottam ezeket a gyerekeket, akik most már fölnőttként, mint tűzoltók jönnek vissza, és szerintem nagyon jól csináljuk, mert nagyon sokan vannak ebből az iskolából. Régi diákok jönnek, mint tűzoltók vissza. Ennek örülök.
9: Tomcsics Teodorral beszélgetünk, a Hitvég bánótaiak elnökével. Hogy van megelégedve, mint a beavatkozás vezetője a mai munkával itt az iskolán?
11: Nagyon jó. A csapatok össze vannak szokva, már tudjuk az egyleteknek mi a munkája. Az idén kicsit másképp volt, mert senki nem tudta, mi lesz a munkája. Úgyhogy mi ezt a vezetők megbeszéltük egymás között, hogy nem mondjuk meg, hogy mi a terv, meg mi történt. Úgyhogy senki nem tudta, tudtuk a göntérházi, meg a radamosi, meg a hitvégi, hogy mondom, parancsnok tudta, miről van szó, a többiek nem tudták, hogy mi várja őket ezen a gyakorlaton. Azért mi akkor mindenki felkészülhet, nem? És akkor most úgy döntöttük, hogy aztán többet nem mondjuk, mert csak megmondjuk, hogy gyakorlat van, de nem tudja, kinek mi a munkája, mert nem bőfe készülni, nem?
12: Kiérés, az szépen működött?
11: Igen, minden, igen, mindenki időbe kijött, minden, ahogyan kellett menni, ahogy volt a hívások, minden, a felöltözés, minden szépen ment.
12: Felszerelés meg volt.
11: Persze, persze, persze. Mivel erre, mivel most megláttuk, hogy a kocsik, meg minden, a felszerelés benne a kocsiba, úgyhogy semmi nem hiányzik, semmit nem kell gondolkodnod, mindenki tudja, mi a munkája. Úgyhogy most már egy, úgy mondom, pár évi együttműködésnek az eredménye az, hogy most már akakinek azt mondom, hogy te menj oda, azt már meg tudja csinálni, miről van szó. Nem?
12: Tehát ez a három csapat, ez most már szépen együttműködik.
11: Hát ez most már negyedik éve van ez a gyakorlatunk itt a Göntházi Jellemiskola, mivel mi három vagyunk a legközelebbi egylet, mind a három kis egylet, úgyhogy akkor így is, ha van valami, ha élesbe megy a dolog, akkor így is mindenki jön. Ez egy kihívás lenne mindenkinek, ha élőbe kéne menni, nem? Mondom, de ez gyakorlat. Élőben még itt az adrenalin, a népek, a minden, kicsit másképp megy, nem?
12: A gyakorlat Szrecskó Prendel szövetségi elnök felügyelete mellett zajlott le.
13: Ja, A
4: három egyesület egyébként is szorosan együttműködik. Nagyon jól ment a gyakorlat, szakszerű, fürge és jól kivitelezett munkát láthattunk. Kritikát nem kell megfogalmazzak, hisz látszik, hogy a három csapat már jól összeszokott. Ebben a hónapban ezen kívül még több gyakorlata is lesz ötéinknek, de képzéseket is szervezünk, és reméljük, összejön a szövetségi gyakorlatunk is. A nyilvánosságot értesíteni fogjuk tevékenységeinkről.
1: A sötétedés után aktív sündisznók tavasztól őszig gyakran tévednek az utakra táplálék és párkeresés közben, ahol a közúti forgalom hatalmas veszélyt jelent számukra. De vajon valóban veszélyben van-e a muravidéki sündisznó populáció, vagy csupán az évszakos vándorlás elkerülhetetlen áldozatairól van szó? Vida Martin a biológus, valamint a Zemján Természetvédelmi Megoldások Intézetének szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Zuzinak.
14: A muravidékről jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan nyilvánosan hozzáférhető és rendszeres felmérés, amely alapján megbízhatóan megmondhatnánk, mely útszakaszokon történik a legtöbb sundisznogázolás. Az egyedi megfigyelések segíthetnének felismerni a veszélyes helyeket, az átfogó képhez pedig a gázolások rendszeres megfigyelésére és rögzítésére lenne szükségünk. A sünök állomány nagyságára vonatkozó adatok nélkül azt sem tudjuk éppen megbecsülni, hogy most a közúti forgalom következtében a helyi állomány mekkora részét veszítjük el ezzel. A helyi állományok megfogyatkozásának, sőt eltűnésének veszélye tehát mindig fenn áll. Rendszeres felmérés nélkül viszont nem állíthatjuk, hogy most ez itt nálunk Muravidéken már zajlik.
15: A sünök teljes aktív időszakában, tavasztól őszig figyelnünk kell rájuk, különösen alkonyatkor és éjszaka. Tavasszal és kora nyáron a hímek többet mozognak a nőstények keresése miatt. Később a fiatalok is önállóvá válnak. A téli álom előtt pedig, szóval most, a sünök intenzíven keresnek táplálékot. De hogy mi segítheti az autósokat a veszélyes útszakaszokon?
14: A veszélyes útszakaszokon segíthetnek például a figyelmeztető táblák és a forgalom lassító intézkedések. Alacsonyabb sebességnál a vezetőnek sokkal több ideje van észrevenni a sünt és biztonságosan megállni, illetve félreállni. És fontos az is, hogy az autósok persze figyelembe vegyék a figyelmeztetést és valójában lelassítanak. Autósként sokat tehetünk figyelmesvezetéssel, a látási viszonyokhoz igazított sebességgel, különösen kertek, sövények, más zöld területek közelében legyünk sokkal jobban óvatosabbak, és figyeljük az úttest szélét is. Ha sünt látunk, lassítsunk, és amennyiben a forgalmi helyzet persze ezt lehetővé teszi, akkor álljunk meg mennyire annyira biztonságosan. Kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat és minden, amivel veszélyeztethetnénk magunkat, és a közlekedés más részt.
15: A sérült sünnek mielőbb állatorvosi segítségre van szüksége. Ha biztonságosan meg tudjuk közelíteni, vastag kesztyűvel vagy törölközővel, óvatosan helyezzük egy magas falu, megfelelően szellőző törölközővel bélelt dobozba. Amíg szakemberhez kerül, tartsuk csendes helyen, és csak a feltétlenül szükséges mértékben érintsük meg. Ha a sünt este hideg, a doboz egyik oldalába tehetünk egy törölközőbe csavart, meleg vízzel töltött palackot, de hagyjunk elegendő helyet ahhoz, hogy az állat eltávolodhasson tőle. Minél előbb hívjunk állatorvost vagy állatmentőközpontot, és egyeztessünk a további ellátásról. Tudtuk meg Vida Martina biológustól, a Zemlján Természetvédelmi Megoldások Intézetének szakmunkatársától.
1: Hétfő van, október 12-e, és a Muravidéki Magyar Rádióban a terepjárót hallhatták, amit megtalálnak ugye a honlapunkon is, mmr.si. Köszönjük a figyelmüket, és továbbra is jó rádiózást kívánunk!
13: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: MMR.
1: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat az Arénában. A NAFTA hazai pályán vasárnap 1-0-ra legyőzte a Bravót a szlovén labdarúgó élvonal 11. fordulójában. A lengvajak ezzel a szezonban másodszor is felülmúlták ljubljanai ellenfelüket, és 16 ponttal a tabella 4. helyére léptek. A mérkőzés elején a Bravo 11-eshez jutott. A játékvezető VAR vizsgálat után büntette Lavrencsics kezdezését. Nohanovics büntetőjét azonban Erjáosik kivédte. A NAFTA a 35. percben szerezte meg a vezetést. Porredos baloldali beadása után a vendége kapusa Rozmán még megakadályozta, hogy saját játékosa öngolt szerezzen. A kipattanót azonban Márosa közelről a hálóba lőtte. A lengvai támadó 7. bajnoki gólját szerezte az idényben, és ezzel a góllövő lista élére került. A második félidőben a hazaiak több lehetőséget is kialakítottak, főként gyors ellentámadásokból, de a Bravo 39 éves kapusa többször is bravúrral hárított. Vidnyánszki és Zorica is közel járta a gólszerzéshez. A NAFTA nem tudta növelni előnyét, de megőrizte egy gólos vezetését, és megérdemelten szerezte meg a 3 pontot. A Bravo ezzel 4 veretlen mérkőzés után szenvedett vereséget. A NAFTA csapatkapitánya Alex Pichler a 3 hetes bajnoki szünet utáni visszatérésről és a kapott gól nélküli győzelem jelentőségéről is beszélt.
3: Ja, mogoče sem na začetku tekme malo poznalo, da ni tega tekmovalnega ritma, ampak sem izdelo smo kar hitro potem prišli do svojih situacij.
4: A mérkőzés elején talán még érződött rajtunk, hogy hiányzik a meccs ritmus, de viszonylag gyorsan eljutottunk a saját helyzeteinkig. A szerencsétlen 11-es után szerencsére Lukás hárított, így valamivel könnyebb dolgunk volt a folytatásban. Irányítottuk a mérkőzést, és jobbak voltunk az ellenfélnél. Több helyzetet is kialakítottunk, ezek közül szerencsére egyet értékesítettünk is. Előnnyel mehettünk a szünetre, és a második félidőben is sikerült megőriznünk a vezetést. Kapott gól nélküli győzelmet aratni mindig különösen jó érzés. Ez önbizalmat ad a védelemnek és a kapusnak is. Idén nem sok olyan mérkőzésünk volt, amelyen nem kaptunk gólt, ezért különösen örülünk, hogy ez most sikerült. Derbi vár ránk. Tudjuk, mit jelent Lendván ez a mérkőzés. Jó helyzetből várhatjuk a találkozót, pozitívan készülhetünk, és természetesen szeretnénk győzni.
3: A derbi v Lendavi pomeni, tako da imamo pa dobro izhodišče. Tako da mislim, da lahko gremo pozitivni v to tekmo in seveda si želimo zmage.
2: A vendégek edzője Aleš Arnol szerint csapatából hiányzott az a plusz energia, amely eldöntheti az ilyen mérkőzéseket.
5: Mi v bistvu danes za prikazem nismo zadovoljni, ne glede na to, da smo v drugem polčasu bili bistveno boljši kot v prvem, da smo uspeli.
6: A mai teljesítményünkkel összességében nem vagyunk elégedettek, bár a második félidőben lényegesen jobban játszottunk, mint az elsőben, sikerült beszorítanunk az ellenfelet a kapuja elé, és gyakran jutottunk el a 16-oson belülre is. Ma azonban hiányzott az a plusz energia, amely eldönti a mérkőzéseket. Védekezésünkben sok helyzetet engedélyeztünk az ellenfélnek, támadásban pedig hiányoztak a jó beadások, a határozott 16-oson belüli mozgások, illetve az 1-1 és a 2-1 elleni párharcokban szükséges fölény. Így nem tudtuk gólra váltani az előnyt, amelyet főleg a második félidőben sikerült kialakítanunk. Már a mérkőzés elején is voltak komoly lehetőségeink, de nem tudtunk élni velük. Egy szöglet után 5 méterről sem sikerült betalálnunk, pedig jó felépített akció volt. Ezután következett a 11-es is. 2 tiszta lehetőségünk volt arra, hogy előnybe kerüljük, de nem használtuk ki őket. Ahogy már mondtam, a bajnokság rendkívül kiegyenlített, a NAFTA pedig túl jó csapat ahhoz, hogy ezeket a hibákat következmények nélkül hagyjuk.
5: Dvakrát smo bili nerodni pri tem in tako sem rekel, liga je preveč izenačena, NAFTA preveč dobra ekipa, da bi lahko to naprej rešili.
2: A NAFTA vezetőedzője Baldomero Hermoso Herrera szintén elégedett volt csapata teljesítményével. Külön kiemelte, hogy a sok kihagyott helyzet ellenére ezúttal nem maradt el a győzelem.
7: Yes, very important the factor to play as a local team is always like a
8: nagyon fontos győzelmet arattunk.
0: Hazai csapatként mindig van rajtunk egyfajta kötelezettség. De nem csak az eredménynek, hanem a teljesítményünknek is örülünk. Úgy éreztük, különösen a második félidőben több tiszta helyzetünk is volt a második gól megszerzésére. A futball néha megbünteti azokat, akik nem használják ki a lehetőségeiket, de szerencsére most nem ez történt. A Bravo sok beadással próbálkozott, de jól védekeztünk. Őszintén szólva talán 6 egyértelmű helyzetünk is volt a második gól megszerzésére. Ettől függetlenül a győzelem a legfontosabb. Nem számít, hogy egy vagy több góllal nyerünk. A kapusok számára különösen fontos a kapott gól nélküli mérkőzés. Lukás pedig ma nem csak ezt érte el, hanem egy 11-est is kivédett. A győzelem, a kapott gól nélküli mérkőzés és a büntető hárítása együtt különösen értékes. A következő héten újabb nagy feladat vár ránk. Most elsősorban pihennünk kell, majd a lehető legjobban felkészülni a derbire. A 3 hetes bajnoki szünet után nem könnyű visszanyerni a mérkőzés ritmust, de a játékosok jól helytáltak. Nagyon elégedettek vagyunk a teljesítményükkel. Különösen annak örülünk, hogy a lendvai szurkolók büszkék lehetnek erre a csapatra.
8: Especially we are very happy because our people, the people of Lendava, is I think that they have to feel proud about the team, no?
2: A Nafta a következő fordulóban a Murához látogat. A muraszombatiak szombaton gólgazdag mérkőzésen 3-3-as döntetlent játszottak az Olimpia vendégeként. A ljubljanaiak már 3-1-re vezettek, de a vendégek Oroján és Matic találataival végül egyenlítettek a Stožice stadionban. A 11. fordulóban a Radomlje és a Koper is 3-3-as döntetlent játszott. A Celje hazai pályán 1-0-ra győzte le az Aluminit, a győztes gólt Audili szerezte a 10. percben. A fordulót a Maribor 2-1-es Brynjegorszupje elleni idegenbeli sikere zárta. A maribarjak hátrányból fordítottak, és továbbra is veretlenül vezetik a bajnokságot. 3 vereséggel zárta a hétvégét a Nafta utánpótlása. Az U15-ös csapat hazai pályán 2-0-ra kikapott a Primorjétól, az U17-esek pedig 2-1-re maradtak alul. Horvátics góljával a 41. percben a Nafta szerzett vezetést, a vendégek azonban 2 perccel később egyenlítettek. Egy szerencsétlen öngól végül pontokba került a lendvaiaknak az elsős szombat délutánon. Az U19-es csapat 5-1-es vereséget szenvedett a listavezető Dravinja otthonában. Az ifjúságiak hátránya így 4 pontra nőtt a második helyen. Győzelemmel zárta a fordulót a Moravidéki labdarúgó ligában az Olimpia Hosszúfalu. A sereghajtó Doklézsője elleni 2-1-es siker során kis és nagy voltak a gólszerzők a hajrában. A Polana 3-2-re nyert a Tunis ellen. Zsálik 5 perccel a rendes játékidő vége előtt szerezte a győztes gólt. A listavezető Grád 3-0-ra verte az Apacsit. További eredmények: Bakóczi Hotiza 0-3, Cserenysovci Gáncsani 1-2 és Bisztrica Izsákovci 5-1. A lendvai körzeti ligában 7. mérkőzésén 7. győzelmét aratta Kobylje, amely ezúttal 5-0-ra verte a Graničart. A Dobronak 3-2-re nyert Nedelicán, míg a Malibu Pannonia GK 4-2-re győzött a Csente ellen. A muraszombati körzeti liga 8. fordulójában megszakadta a listavezető Hodos győzelmi sorozata. A Tisina 5-3-ra nyert. A szlovén harmadosztályban továbbra is kiválóan szerepel az Odranci. A csapat az Ormož elleni 3-0-as győzelemmel 4 pontra növelte előnyét a keleti csoportban. Zlatko Gábor együttese 9 mérkőzésen 23 pontot gyűjtött össze. A magyar labdarúgó NB1 9. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszotta a Debrecennel. A DVSC a mérkőzés hajrájában Dzsudzsák 11-esével mentett pontot. Ugyancsak 1-1-re végződött a Vasas és a Kisvárda találkozója, míg a Paks magabiztosan 3-0-ra győzte le az MTK-t. Vasárnap a Zalaegerszeg 5-1-re verte a Nyíregyházát. A Spari az első fél időben még vezetett, de a Zete a szünet után 5 perc alatt fordított, majd további 3 gólt szerzett. Amato 11-esből talált be, Arthur Henrique pedig a hajrában kétszer is eredményes volt. A Honvéd és az Újpest 1-1-es döntetlent játszott, a forduló rangadóján pedig a Puskás Akadémia idegenben 1-0-ra legyőzte a Győrt. A felcsútiak így 3 pontos előnnyel vezetik a bajnokságot. A horvát labdarúgó élvonal 9. fordulójának legnagyobb meglepetését a Rijeka súlyos veresége jelentette. A Rijekaiak 4-1-re kaptak ki a Slaven Belupo vendégeként Kaprinicában. A Rijeka már a 7. percben Dantas büntetőivel vezetést szerzett, de a hazaiak még a szünet előtt enyhelítettek, majd a 2. félidőben további 3 gólt lőttek. A forduló rangadóján a Hajduk Split 2-1-re legyőzte a Dinamo Zagrebet. Az Istra idegenben 3-1-re nyerte az Osijek ellen, a Varaždin pedig 1-0-ra verte a Lokomotívát. A Rudes 2-1-re győzött a Gorica otthonában. A tabellát 19 ponttal a Hajduk vezeti, 1 ponttal megelőzve a Varaždint. A Dinamo és az Osijek 16 ponttal követi őket, míg a Rijeka 14 ponttal az 5. helyen áll. Adásunkat röplabdával zárjuk. A Lendva ifjúsági csapata hajszállal maradt le az első ligáról az osztályozó 2. fordulójában. A lendvai lányok előbb 2-1-re kikaptak a Zrecse együttesítől, majd ugyanilyen arányban legyőzték a Bisztricát. A csoportban 3 ponttal a 2. helyen végeztek, de az első ligába jutáshoz még egy megnyert játszma hiányzott. A folytatásban így a 2. ligában szerepelnek. Az aréna pedig kedden jelentkezik ismét. Göncz Edit várja majd önöket. A szerkesztőt Szabó Rudolfot hallották. A viszonthallásra!
1: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
9: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban. Sok víz lefolyt már a Murán.
2: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében. Sorozatunk októberi kiadásában folytatjuk Domonkosfa két világháború közötti történelmének bemutatását. Az állami fennhatóság megváltozásával 1919 után a politikai körülmények jelentősen átalakultak. A település többségében magyar lakosság a kisebbségi státusba jutott, valamint megváltozott a közigazgatási és önkormányzati helyzet is. Elsőként az utóbbira térjünk ki, tehát a település közigazgatási és önkormányzati besorolására, valamint az elöljáróság tevékenységére. Mit szükséges mindenről elmondani? Én Szabó Márk vagyok, és Göncz Lászlóval ma újabb fejezettel gazdagítjuk a domonkosfai mesét.
3: Miután a Muravidék Domonkosfát is beleértve a szerb-horvát-szlovén királysághoz került, a szlovén tartományi kormány 1919. decemberében tájékoztatta a tájegységért felelős szlovén kormánybiztost az új polgármesterek, illetve falubírák névsoráról. Ennek értelmében Domonkosfán a délszláv időszak kezdetén Hári József volt kinevezve a település vezető tisztviselőjének. Domonkosfa első tisztviselőjeként egyebek mellett ő képviselte a falut a muraszombati Dobrai szállóban 1920. március 17-én megtartott úgynevezett Muravidéki Tanács harmadik ülésén. Ezt Muravidéki Parlamentnek is nevezték. Ezen az ülésen a tájegységet érintő legfontosabb kérdésekről tárgyaltak. Fontos hangsúlyozni, hogy a kölyeződésség Domonkosfán 1919. augusztusa után nem jött létre. Egyébként már korábban sem, az előző években sem volt, tehát kölyeződésség Domonkosfán. A település a Tótkeresztúri, tehát a Krizsevci, mai neve Krizsevci, tehát kölyeződésség hatáskörébe került. 1919 nyaráig pedig a Kercaihoz tartozott. Közigazgatási szempontból egyébként a teljes Muravidéket 1919. augusztusától egyetlen járásként tartották számon, amelynek működését a szlovén tartományi kormány segítette és felügyelte. A járás keretében azonban önkormányzati szempontból Domonkosfa önálló községet képezett, amelynek keretében az előjáróság adminisztrációs tevékenységét és egyéb szervezési jellegű teendőjét a jugoszláv időszak első éveiben titkár segítette, akit a Muravidéki járási főszolgabíró nevezett ki. A település első titkárának Gáspár Lipósek főszolgabíró 1921. októberében Svetec Adalbertet nevezte ki, aki az említett év november 1-jével lépett hivatalba, azonban kezdetben ideiglenes jelleggel a szomszédos Szomorócon volt a székhelye, onnan végezte hivatali teendőjét. Akkor ugye még az említett település, amint ezt a, tehát múltkori műsorunkban pontosan ismertettük, délszláv megszállás alatt volt 1922. februárjáig. Érdekességként elmondom, hogy a titkári fizetés 1000 korona volt, tehát akkor még nem dinárban, hanem koronában határozták meg az árokat a Muravidéken. Az említett pénznem ugyanis a Muravidéken hivatalosan elfogadott fizetőeszköznek számított, annak ellenére, hogy közben az imperiumváltás megtörtént. Az egyébként szomorúci származású Svetec domonkosfai titkári hivatalnoki szolgálata nagyon rövid ideig tartott, mivel 1922. június 15-én valamilyen okból visszalépett állásából. Közigazgatásilag Domonkosfa is az 1922-ben létrehozott, ténylegesen azonban csak 1924-től működő Maribori körzeti hatósághoz tartozott, ezt úgy hívták szlovénul, hogy Mariborská oblast. A falubíró Hári József egyébként 1924 végén lemondott tisztségéről, helyébe falubírónak, vagy ahogy akkor mondták, gerentnek, Osváth József földbirtokost nevezték ki. A következő évben a maribori körzeti hatóság főispánja követelte a Muravidéki Főszolgabírótól a hatáskörébe tartozó községek működésének az ellenőrzését. Emiatt Lipósek Főszolgabíró 1926 nyarán Domonkosfán is ellenőrizte a település vezetőinek és testületeinek a működését, azonban tevékenységükben, beleértve a közpénzek kezelését is, nagyobb rendellenességet nem tapasztalt. A községi képviselőtestület ülésének a jegyzőkönyvét addig csak magyarul vezették, esetleg részben, tehát szlovénul is, ami miatt az említett muravidéki előjáró állítólag neheztelt. Ezzel összefüggésben Lipósek főszolgabíró a főispánnak írt 1926. július 26-ai beszámolójában azt ígérte, hogy idézem, ezentúl az előjáróságok a magyar többségű falvakban elsőként szlovén nyelven készítik el a jegyzőkönyvet, és csak saját használatukra készítik el azt magyar nyelven is. Eddig volt az idézet. Mivel közigazgatásilag Domonkosfa az 1920-as évek végéig a maribori körzethez tartozott, tehát e falura is vonatkozott a körzet főispánjának 1925. januárjában közzétett felhívása, amely arra kötelezte a járási és a helyi előjárókat, hogy pontosan állapítsák meg és írják össze valamennyi település kataszteri határának a nagyságát, valamint a lakosság lélekszámát és nemzeti hovatartozását. A járási hivatal összegzett adatai alapján Domonkosfa területe 1152 hektár volt akkor, a faluban 1925 elején, tehát 684-en laktak, akik közül 595 szemét magyarnak, 86-ot pedig szlovénnak, tehát szó szerint a három államalkotó nemzethez tartozónak, mert volt olyan is, hogy ugye éppen horvát volt, de hát tehát nem magyarnak, jegyeztek be. Három személy viszont az egyéb kategória alatt volt, tehát kimutatva az 1925. februárjában elküldött iratban.
2: Az elmondottakból arra lehet következtetni, hogy az illetékes hatósági szervek és tisztviselők kezdettől a magyar nyelv másodrendű szerepére, ellehetetlenítésére törekedtek. Az ilyen viszonyulás a két világháború közötti időszak során, tehát 1919-től 1941-ig bizonyos mértékig érvényesült. Milyen formában és mennyire érződött ez Domonkosfa lakossága körében?
3: A lakosság jelentős része folyamatosan érezte a nyomást, amiről visszaemlékezések, korabeli levelezések, különböző kérvényekben olvasható panaszok, amelyek persze nem találtak meghallgatásra, tehát mindezek tanúskodnak. Emellett a vallásgyakorlás, pontosabban a vallási hivatalok esetében is érződött a nemzeti alapú megkülönböztetés. A domonkosfai evangélikus gyülekezet köztiszteletnek örvendő papját, Hári Lipótot és családját még az 1930-as években is megpróbálták lejáratni, aminek elsősorban a magyar nemzeti kisebbség érdekében végzett törődése állhatott a hátterében. A Csártonyai Városi Katonai Parancsnokság 1934. május 31-én azzal a követeléssel fordult a muraszombati járási hivatal főnökéhez, hogy ellenőrizze azt a bejelentést, hogy Hári Lipót, domonkosfai lelkész tényleg magyar iskola megnyitását sürgeti-e, valamint rendelkezik-e revizionista jellegű magyar nyelvű könyvekkel. A muraszombati járási hivatal felszólítására a Tótkeresztúri Krizsevci csendőrs parancsnoka június 13-án írásban tájékoztatta a főszolgabírót, hogy a helyi csendőrség nem talált bizonyítékot az említett vádokra. Magyarázatként megemlítette, hogy az evangélikus lelkész esetleges iskola építési szándékát semmi nem indokolná, mert Domonkosfán akkoriban működött párhuzamos magyar tagozat. Az általuk revizionistának minősített könyvekkel kapcsolatban pedig azt közölték, hogy Hári Lipót tényleg rendelkezik magyar és szlovén nyelvű könyvekkel, amelyek azonban nem revizionista tartalmúak, hanem zömében lexikonok és regények. Emellett arról is beszámolt a Tótkeresztúri csendőrparancsnok, hogy Hári Lipót feleségének nem volt határátlépési igazolványa, és azt sem tudták megállapítani, hogy csempészette volna ő könyveket Magyarországról Jugoszláviába. Csupán arról volt tudomása a helyi csendőrőrsnek, hogy Hári Lipót egyik beszédében szorgalmazta Pártosfalván a hittantanítást magyar nyelven, a politikai és közéleti tevékenységével kapcsolatban azonban nem tapasztaltak semmi kivetnivalót. A Tótkeresztúri csendőrös jelentése alapján a muraszombati járási hivatal vezetője két nappal később annak tartalmáról tájékoztatta a Csáktornyai Katonai Parancsnokságot. A fentebb említettek mellett közölték, hogy Hári Lipótnak magyarországi felesége volt, ezért a családban a magyar nyelvet használták. Ezt persze akkoriban nem mindenki nézte jó szemmel. Megjegyezték, hogy Hári Lipótot jugoszláv körökben kevésbé lojális személynek minősítik, azonban közszerepléseivel és családi életével kapcsolatban nem találtok semmi törvényellenest. A hittan magyar nyelvű tanítását pedig feltehetően a muravidéki evangelikusokra is kompetens püspök, a Zágrábban székelő Filip Pop volt az, aki tehát a hittan szorgalmazta.
2: Az első jugoszláv érában, amint utaltunk már arra, többször változott a közigazgatási és önkormányzati szervezettség a Muravidéken. Azt már elemeztük, hogy Domonkosfa esetében milyen volt a helyzet az 1920-as években, főképpen ennek az évtizednek az elején, azonban miként változtak az erre vonatkozó körülmények később, majd az 1930-as években.
3: A közigazgatást 1928-ban ismét átszervezték. Domonkosfa település központi státusa akkor még megmaradt. A községnek Szerdahely falu is a része volt, tehát két településből állt a község. A domonkosfai község egyik vezetője akkoriban a Nemzeti Radikális Párt színeit képviselő vezér Károly volt, akinek viszonyulását az államhoz, valamint a megbízhatóságát a muraszombati járási főszolgabíró a Báni Hivatalnak címzett 1931. október 8-ai értékelésében jónak minősítette, ami azt jelentette, hogy helytállása és munkája a járás vezetője szempontjából elfogadható színvonalú volt. 1932-ben aztán nagyobb átalakítást hajtottak végre a közigazgatás terén. Az volt a cél, hogy a kis, gyakorta egy településből álló községeket megszüntessék, és helyettük nagyobb, hasonló érdekeltségű és egymásra utalt településeket tömörítsenek egy önkormányzati egységbe, azaz községbe. Az új községeknek a törvény szerint legalább 2000 lakossal kellett rendelkezniük, ami a viszonylag kis lélekszámú muravidéki falvak esetében gondot jelentett. A muraszombati járásban az addigi 122 község helyébe először 25, később 16 községet terveztek. Az átszervezés keretében Domonkosfa elveszítette önálló községi státusát, azt követően a 640 lakosával a keresztúri, tehát a krizsevci községhez tartozott. Az 1930-as évek második felében azonban ismét módosították a közigazgatás szervezettségét, Domonkosfát azonban ez a reform nem érintette, mert tovább is a Tótkeresztúri községhez tartozott, amely ugye hát valójában az egykori Tótkeresztúri körjegyzőség területén jött létre, vagy hát azzal volt területét tekintve azonos. A Tótkeresztúri község tanácsának az 1930-as években több, általában 3-4 domonkosfai előjáró is a tagja volt. Közülük egy, akár csak a községhez tartozó többi falu esetében is, a falu első előjárója, aféle falu vezetője, tisztséget élvezett. 1939-ben Domonkosfán Lábos Pétert illette meg ez a tisztség. Lábos Péter akkoriban aktív szerepet vállal Domonkosfa település és a Tótkeresztúri község társadalmi életében. Egyebek mellett 1940 nyarán a Vöröskeret szervezett községi tagszervezetébe is belépett, és akkor ez sokkal nagyobb teendőkkel járt, és sokkal nagyobb tisztséget jelentett, mindazt ugye manapság vélnénk. Nézzünk meg néhány fontosabb döntést, és abból az időszakból, mivel 1919 után, amint valamelyik műsorunkban utaltunk már rá, a települést szlovén nyelven Dománsovci néven emlegették, tehát nem Dománsevci, hanem Dománsovci. A Tótkeresztúri Községi Tanácsnak 1938. január 15-i ülésén a Főszolgabíróság és a Muravidéki Múzeumi Egyesület javaslatára a falu nevét Dománsevcira változtatták, tehát olyan alakra, mint amilyen ma is érvényes. Az említett Községi Tanács 1938. március 5-i ülésén pedig határoztak a községi hatáskörbe tartozó adók és járulékok összegéről, illetve arányáról az említett, valamint az 1939-es esztendőre vonatkozóan. Ugye ezek voltak a boradó, szeszes italok utáni adó, állatértékesítés utáni adó, ebb adó, ugye akkor is volt ilyen, stb. Valamint a község területén működő tűzoltóegyletek támogatására szánt összegről is döntöttek. A domonkosfai tűzoltók például 600 dinár juttatásból részesültek. A Tótkeresztúri Községi Tanács 1938. szeptember 22-e ülésén pedig Domonkosfát illetően egy peres ügyben közreműködő községi, tehát képviselők személyéről határozott. A határozat értelmében a község titkárok Kelemen Ludvik és Ocsek Alexander hivatalnokok képviselték a község érdekeit a Gyöbjonai Bíróságon, amelyet a domonkosfai Kercsmár Jánossal szemben folytattak úthasználattal kapcsolatos vitás ügyben. És még egy dolog, egy másik jellegű kérdés. A két nappal később, tehát 1938. szeptember 24-én zajló rendkívüli tanácsülésen egyhangúan, vagy egyhangulag a domonkosfai tagok közreműködésével Anton Korosec, akkori jugoszláv belügyminiszter, egyébként az első világháború után létrejött délszláv királyság egyik kiemelkedő szlovén politikusát, a Tótkeresztúri község tiszteletbeli tagságával tüntették ki.
2: Röviden idézzük fel a Domonkosfán tapasztalt pártpolitikai megnyilvánulásokat is a tárgyalt időszakban, ugyanis a lakosság politikai nézetét és érdeklődését a különböző választásokon való részvétel és a leadott voksok alapján valamennyire meg lehet állapítani.
3: Kezdjük az 1920-as évek első felével. Például az 1923-os év első hónapjainak politikai hangulatát a március 18-ára kihirdetett képviselőházi választásokra való felkészülés és az azzal járó választási kampány határozta meg. A pártok, melyekről a választásokat megelőző hónapokban keveset lehetett hallani, akkor nagy előkészületekbe kezdtek. A hangulat helységről helységre ugyan eltérő volt. A lendvavidéki magyar lakta falvakban például nagy volt a támogatottsága a horvát Sztyepán Radics pártjának. A tájegység északi részén, ennek keretében Domonkosfa környékén is, a Stefán Kühár vezette egységes muravidéki párt volt népszerű. Az egységes muravidéki párt céljai között egyebek mellett szerepelt a tájegység minden lakójának egységes politikai táborba tömörítése. Végül Kühár az utolsó pillanatban kinyilvánította rokonszenvét a radikálisok iránt, ami csalódást okozott a támogatói számára. Domonkosván a József vagy Josip Benko, akkoriban ugye nagyon híres szálloda és mészárszék tulajdonos vezette radikális mozgalomnak, valamint a Hartner Géza nevével fémjelzett független parasztpártnak, illetve annak keretében 1923. februárjában létrehozott független kisgazdapártnak is voltak támogatói. Az 1923-as országgyűlési választások keretében, de ez egyébként jellemző, tehát többnyire a későbbi választásokra is, Domonkosfa önálló választóhely volt a muraszombati választókerületen belül, ahol a domonkosfaiak mellett Berkeháza és Szerdahely választásra jogosult polgárai is szavazhattak. Muravidéken a legtöbb szavazatot 1923-ban József Lekel és Stepán Radics, illetve a pártjaik kapták. Domonkosfán persze merőben más volt az eredmény, ott a Kühárféle egységes muravidéki párt 94, Klekkel néppártja mindössze 7, a szlovén gazdapárt pedig 135 szavazatot kapott. Az 1927-es esztendőben két alkalommal is az urnákhoz járultak a polgárok, ugyanis január 23-án az akkori regionális felosztás keretében a maribori körzeti hatóság tanácstagjait választották, szeptember 11-én pedig országgyűlési választások voltak. A regionális tanács választásakor Domonkosfán 346 választásra jogosult személy szerepelt a névjegyzékben, akiknek pontosan a fele élt a választás jogával, azaz 173-on szavaztak, ami bő 5%-kal alul maradt a muraszombati járás átlagától. A magyar nemzeti kisebbség által lakott települése keretében az átlagától. A magyar nemzeti kisebbség által lakott települése keretében azonban az arány megegyezett a

0: választásra jogosultat tartottak számon, akik közül 182-en járultak az urnához. A legtöbb szavazatot akkor, összesen 243-ot Rudolf Rávnik kapta, aki azonban járási szinten alulmaradt az Anton Korosec vezette néppárt képviselőjével szemben. A későbbiek során a különböző politikai pártok és irányzatok erőteljesen arra törekedtek, hogy saját céljaikra használják fel a muravidéki magyarokat. Az országos szinten jelentőssé vált jugoszláv radikális paraszt demokrácia, kormánypárt alapszervezetei a magyar falvakban is megalakultak. E párt muravidéki vezetője Josip, azaz József Benko volt, aki 1932 késő nyarán Domonkosván személyesen is kampányolt.
1: Végezetül szóljunk még egy az 1930-as években végzett kutatásról, amely rávilágított Domonkosfa lakossága munkavállalással összefüggő szokásaira és életszínvonalára.
0: Talán érintőlegesen már említettük korábbi műsorainkban, hogy Domonkosváról, valamint a tágabb tájegységre jellemző gazdasági és szociális helyzet a két világháború közötti időszakban hát nem volt túlságosan kedvező. Emiatt a lakosság bizonyos része idénymunkáról vagy idénymunkavállalásra kényszerült. Az 1920-as évek elején még gyakori volt a magyarországi oldalra, leginkább a dél-dunántúli megyékbe irányuló munkavállalás, amikor ezt ugye a határőrök még engedték, mert volt időszak, amikor ezt nem lehetett. Az 1930-as években azonban egyre inkább Szlavónia és Bácska léttek a célpontok, tehát ugye ezek a tájegységek Jugoszláviához kerültek. A domonkosfaiak közül is többen ott vállaltak akkor idénymunkát. Az aratási munkánál működtek közre leggyakrabban, és hát a legtöbben is. Domonkosfa lakosságos szociális helyzetét egy szlovén kutatás keretében 1936-ban vizsgálták, és megállapították, hogy az ott élők táplálkozása tavasszal és nyáron, tehát áprilistól aratásig kevésbé volt kielégítő, mivel helybéli családoknál az évnek abban a szakaszában általában csak egyszer főztek naponta. A településen a késő őszi és a téli időszakot az életmód és a higiéné tekintetében jóval kedvezőbbnek minősítették, ugyanis akkorra az idénymunkások már hozzájutottak a megkeresett gabonához vagy annak az árához. Mivel Domonkosfa esetében még a kisparcellás gazdák voltak túlsúlyban, az előállított termés nem volt elegendő a családok megélhetéséhez, ezért a szociális szempontból veszélyeztetettek, alkalmi munkára kényszerültek. Persze, akinek arra nem volt lehetősége, ott vagy azoknál komoly élelemhiány jelentkezett.
1: Soron következő novemberi műsorunkban Domonkosfa településének két világháború közötti történelmét még tovább boncolgatjuk. Göncz Lászlóval várjuk majd Önöket akkor is, mára pedig itt búcsúzunk.
2: A Muravidék hullámhossza. MMR

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: soha rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libido szökik az égbe, vagy a holteli. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljuk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Fencezzük le, amíg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért bízza rá.
1: Megveszek egy új cipőt,

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.